0: be, hogy még az ó életedről tudtunk beszélgetni tulajdonképpen, hiszen Isten megszabadított téged egy nagy függőségből.
1: Így van.
0: Hála Istennek, ki tudtál jönni a káros szenvedélyekből.
1: Így van.
0: Illetve tanácsoltad azoknak, hogy akik ezt tették, hogy hogyan tudnak kijönni belőle, így hogy van. Ne tegyék, hogy forduljanak el ettől a dologtól. De nem jutottunk el odáig, hogy jött a keresztény Lajos. Igazából úgy...
1: Hogyan tértem vissza az életbe.
0: Teljesen, hogy tértél meg, hogy is kezdődik a te szolgálatod, hiszen nagyon meglepő volt az, hogy milyen volt a te ó életed. Manapság beírjuk a nevedet, akkor csupa gospel dalokat, csupa dicsőítő dalokat dob föl a neved után, és különböző gyülekbe láthatunk téged szolgálni, illetve aki követ téged TikTokon, az láthatja, hogy a hétköznapokban heti 3 napot szolgálsz aktívan, dicsőítesz, prédikálsz, igét hirdetsz, imádkozol az emberekért, és nagyon furcsa volt, hogy milyen az ó életed. Na de hogy lett abból az ó életű, kemény, sármos, mindenféle káros szenvedélytől függő, tényleg egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen vehemens fickóként mutattad be magad, hogy az volt az ó életed, amit ma már el sem tudok képzelni rólad, mert árad a kedvesség és a szeretet belőled.
1: Köszönöm, Istenem, egy ilyen dicsőség.
0: Tehát akkor hogyan zajlott tovább az életed? Akkor eljutottunk ugye a múltkor a beszélgetésben odáig, hogy a feleségedet megláttad.
1: Így van.
0: És akkor ott jött egy fordulat az életedben. Isten azt mondta neked, hogy ő lesz a te feleséged, és 3 gyermeketek lesz. És így tudtad, van. Hogy ez nem egy flash, hiszen akkor tisztá állapotban voltál egyrészt, másrészt meg tényleg beteljesült, úgyhogy ez tényleg egy pontosan. Istentől való kinyilatkoztatás volt. Tehát akkor menjünk át rajta, hogy azután a találkozás után hogyan zajlott tovább az életed, ezt kijelentette neked Isten, megláttad a feleséged, akkor még nem volt a feleséged, csak mondta neked Isten, hogy ő lesz majd. Hogyan haladt onnan tovább az életed? És akkor menjünk úgy tovább a sztoriban.
1: Rendben. Mielőtt ebbe így hosszasan belemennék, amiről ugye szót ejtettél, hogy volt egy jó életem, és ugye most van egy új életem. Nyilván ez egy folyamatnak a része, amit most látunk. Ez nem történt egyről a kettőre, hanem ez egyfajta elkötelezettség hozta az életembe ezt a változást, és nyilván az Isten végezte el bennem, és nagyon fontos, hogy emellett ott van a feleségemnek a támogatása. Azt gondolom, hogy minden sikeres férfi mellett van egy támogató feleség, és azt gondolom, hogy ahol most tartok, és ahol most vagyok, azt egy legelsősorban Istennek, és a feleségemnek, a családomnak köszönhetem. Nos, hogy hogyan alakult az életem a függőségekből való szabadulás után. Ugye a feleségemet megismertem, elkezdtünk ismerkedni, és ugye ez a fajta találkozás Istennel kimunkálta azt is, hogy elkezdjünk közösségbe járni, és elvittem a feleségemet is, hogy nézze meg, hogy mi az, amiben én hiszek, mi az, amit én, tehát az az út, amit én járok, mert ugye én elég fiatalon fogadtam be Jézus Krisztust a szívembe, de most már azért felnőttként egy teljesen más gondolkodásmóddal és hozzáállással kerestem az Istent. Én nem erőltettem semmit sem rá, nem voltam erőszakos, úgy voltam vele, ha van kedve, jöjjön el. El is jött velem a gyülekezetbe, és amikor jött a hívták a megtérőket, én fordultam jobbra, hogy akkor megkérdezem tőle, hogy esetleg el akarja-e mondani, be akarja fogadni Jézus Krisztust a szívébe, és nem volt ott a feleségem. Csak azt láttam, hogy megy előre. Sír, zokog, és megy előre, tudod. És nagyon örültem neki, mert ugye ez is ebben is látszott, hogy ez az Úrtól van ez a kapcsolat és ez a házasság, mert ugyanazt kimunkálta benne Isten, azt a vágyat, ami bennem volt. És ugye Ezután a csodálatos esemény után elkezdtünk a gyülekezetbe járni, és nyilván ugye egy kapcsolatban mindig vannak surlódások, vannak vitatkozások, nálunk is voltak ilyen helyzetek, amik ugye magával hozták, hogy nem akarunk gyülibe menni, veszekedünk, vitatkozunk, stb. De aztán végül is mindig eljutottunk a gyülekezetbe. De a lényeg, hogy talán egy éve járhattunk a gyülekezetbe, vagy másfél éve, és megkeresett engem a Csík Benedek pásztor, az idősebb Csík Benedek pásztor, hogy indul egy gyülekezet, és szeretné, hogyha én dicsőítenék ott. És így mondtam magamban, hogy hát nem szeretnék ebbe így részt venni. Én mindig is egyébként egy ilyen maximalista ember voltam.
0: Előtte te nem szolgáltál semmit?
1: De hát ugye meséltem a múltkor, hogy Balassa gyarmaton az ottani dicsőítésben én énekeltem, de az más, amikor tizenévesen vagy benne egy dologba, és más, amikor felnőttként már átmentél egy csomó helyzeten, és azért van, tudod azt, hogy van egy felelőssége, ráadásul ugye még úgy friss volt ez a dolog, és tényleg el akartam olyan mód szeparálni magam az Úrnak és magamnak, hogy a megszentelődésnek a folyamatába, és sok mindent nem tudtam, zöldfülű voltam, ugye ez későbbiekben meg is mutatkozott, hogy sok mindent nem jól reagáltam, stb. Stb. De abban az élethelyzetben is megkeresésben úgy voltam, hogy nem biztos, hogy kell ez nekem, és tudod, így tiszteltem a pásztornak a személyét is, mert úgy régebbről is ismertem Balassagyarmatot, és mondtam, hogy hát majd gondolkodok rajta, meg minden, és akkor jöttek másodszor, harmadsz, és mondtam, de erőszakosak rám ezek az emberek, nem akarok menni. És akkor imádkoztam is, és ott fürödtem a fürdőszobába, és szólt hozzám Isten, megint csak, és elém vetette Jónásnak a történetét, amikor Ninivébe küldte őt szolgálni, és elrohant az elhívás elől. És Isten akkor abban a pillanatban megmutatta, hogy ne rohanjak, ne legyek céltévesztett, és ne rohanjak el az elhívásom elől.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Havas Lajos lesz a vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged.
1: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy azt mondtad, hogy Isten újraadott neked egy kinyilatkoztatást, méghozzá az, hogy ne legyél olyan, mint Jónás. Gyorsan foglaljuk össze az embereknek, akik nem ismerik a Bibliát, és nem tudják, hogy mi Jónás története, miről van ott szó?
1: Hát, hogy Isten adott ugye mivel Jónás egy proféta volt, adott neki egy feladatot, úgymond egy szolgálatot, hogy Ninivé lakosainak a megtérést hirdesse, hogy forduljanak Istenhez, és ez alól ő ki akart térni, és irányt változtatott, és hát nyilván ugye az biztos ismerik a hallgatók, hogy mi lett ennek a következménye, hogy bekapta egy cethal, és benne volt a cethalnak a gyomrába, és aztán kikerült onnan, és elment Ninivének a városába, elvitte a megtérésnek az üzenetét. Így Dióhéjban ennyi a történet.
0: Igen, és akkor ezt mondta Isten, nekem hogy te üzenet, ne legyél ilyen.
1: Igen, hogy ne legyek céltévesztett ember, és ne meneküljek el a sorsom és az elhívásom elől. Tehát Isten ezt egy sorsnak és egy elhívásnak adta, hogy ő el akar választani engem az Istennek a dicsőítésére, hogy én őt dicsőítem. Tulajdonképpen, ahogy az idő megmutatta, hogy nem csak a dicsőítés a szolgálatom, ugye arra választotta, hogy szolgáljam őt, hogy a szolgája legyek. És nagyon érdekes, hogy a későbbi idők is megmutatták, hogy én szerettem volna próbálkozni, hogy, hogy visszajöjjek úgymond anyagi megfontolásból, hogy csináljak olyan régi slágereket, dalokat, amik még úgy beleférnek abba, hogy én világi dalokat játszok, és nem jött össze. Tehát fizikálisan éreztem azt, hogy Istennek ez nincs benne az akaratában. Tehát, hogy akkor ebben a pillanatban, mintha Isten elpecsételte volna az életemet is arra, és a családom életét, hogy én és a házam népe az Urat szolgáljuk. Dióhéjban.
0: És akkor hogyan haladt tovább az életed? Elvállaltad?
1: Elvállaltam. Elkezdtünk Kőbányán egy iskolába összejönni, és ez a gyülekezet nagyon gyors léptekkel elkezdett fejlődni, nagyon jó kapcsolatok jöttek, nagyon, nagyon áldott volt ez a közösség, nagyon, nagyon szerettem ott szolgálni, viszont benne voltak azok a fiatal rücskök és tehát hogy mondjam neked, hibák, amik sajnos előjöttek a tapasztalatlanságból, hogy voltak érzelmi kirohanásaim, nem úgy figyeltem dolgokra, de egyébként ezt az ember a szolgálat során óhatatlanul belekerül, és tudod, beszélgettünk így a műsor elején, hogy ahogy belekerülsz az Istennek a kezébe, ő kezdi ezeket, mint a hagymáról ezeket a héjakat leszedni, és marad a lényeg a végén. És ez egy idő. Tehát azért mondtam, hogy az a folyamat, ahol most látsz engem, az nem mindig volt így, hanem valamivé lettem. És pont a Mohamed Fatimával beszéltem még pár hónappal ezelőtt, és ő mondta, valamiről beszél, és mondta, hogy hát Lajcsi, tényleg te nagyon sokat változtam. Ő ismerte azt a korszakomat, amikor én teljesen drogoztam, és mondtam, hogy nem nagyon sokat változtam, mondom, már nem vagyok ugyanaz. És ez nem ugyanaz. Tehát ez egy folyamatnak a része volt. Voltak szarvas hibák, voltak hibák ebben, de én nagyon hálás vagyok. Én egy picit ezt az időszakot úgy láttam, mint egy ilyen felkészítő hely. Egy vendégfogadóház, ahol az ember felkészül a valódi szolgálatára. Nagyon nagy boldogsággal és örömmel emlékszek vissza ezekre az időkre, és nagyon tisztelem mai napig is a pásztort és a pásztorasszonynak a személyét.
0: Tehát akkor bekerültél ebbe a szolgálatba, visszatérve. Kőbányán voltatok egy iskolában.
1: Igen, hogy és onnan elmentünk Ülőjütra.
0: Hogy zajlott ott a dicsőítés? Tehát egy iskolában milyen lehetősége van az embernek hangtechnikában esetleg csapatot felállítani? Tehát ott egy személyben voltál a dicsőítő csapat, vagy hogy zajlott ott a dicsőítést?
1: Hát először egyedül voltam. Én itt aktívan 10 évig szolgáltam.
0: Tehát egyedül?
1: Nem. Voltak, amikor bejöttek fiatal keresztények, fiatal hívők, akik zenészek voltak, és minden egy ilyen, tudod, egy ilyen, hogy mondjam neked, ez ilyen, olyan volt, mint egy olyan műhely, egy szellemi műhely, ahol prototípusok voltak, próbálkoztunk. De viszont az, a közösségnek volt egy olyan ereje, hogy például, hogyha mondjuk technikáról volt szó, összedobtuk. Tehát, hogy nem az volt, hogy akkor most ezt egy embernek kell, hanem a szeretetnek volt egy valósága, hogy a szeretet nem csak arról szólt, hogy úgy de szeretlek, így szeretlek, úgy szeretlek, és nem folytatom a nótát, hanem hogy tényleg szükség van technikára, akkor oldjuk meg, hogyan tudjuk ezt megoldani. És akkor lett technika, lett zongora, és akkor voltam először egyedül, utána jöttek fiatalok, azok a fiatalok kiszűrődtek valami úton, módon, és aztán megint jöttek új emberek, és aztán kialakult ebből egy dicsőítő csapat. És nyilván ez a dicsőítő csapat, ez egy folyamatosan átment egy szűrésen, tehát így jellemileg egymás között voltak egyetnemértések, vitatkozások, félreértések, hát nekem is olyan szintű jellembeli problémáim voltak, hogy nem mindig adtam át jól az infókat, sőt, mai napig is van ilyen, hogy nem mindig adom át azt, vagy félreértelmezik a kommunikációmat. Hát aki ismer, azért is tudja, hogy egy maximalista és egy erős személyiségű ember vagyok, de egyébként meg nagyon tudok szeretni, tehát általában, sőt, mindig a szeretet vezérel, nem szeretek megbántani embereket, de hát ugye azért te ismersz engem, hogy a világban is van egyfajta elismertségem, most ezt nem szeretem mondani, de a szakmaiságomból ítélve megtanultam azért már ezt közölni az egyházban is, de sokszor félreértelmezik. Na most ez ebben az időszakban még erőteljesebben megjelent, és ebből voltak problémák, de aztán az idő kiküszöbölte ezt, megismertük egymást, megszerettük egymást, és ez nagyon fontos a szolgálatban, hogy egymást megismerjük, meglássuk egymásban a Krisztusnak a munkáját, hogy én ne elsősorban az Armandót lássam, hanem a benned lévő Krisztust. Mert ha benned lévő Krisztust látom, és ha bármi van közöttünk, akkor nem a hibát fogom látni, hanem a Krisztust. És ez mindig bennünket a szövetségben tud benne tartani. Hát ehhez idő kellett, hogy megtanuljuk.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy gyönyörű, szép, dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Havas Lajos lesz az én vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, alias Csikó, köszöntelek téged.
1: Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel.
0: Azt mondtad, hogy prototípusok voltak ebben a dicsőítő csapatban. Mi is az a dicsőítő csapat igazából, és hogy jut be egy zenész egy csapatban? Egy ilyen gyülekezeti közösségben?
1: Szerintem minden gyülekezet vagy felekezetnek van egyfajta szerkezeti felépítése, és ezen a területen is, hogy hogyan tesznek be, vagy raknak be, rosszabb esetben raknak ki szolgálókat, de erről most nem beszéljünk. A lényeg az, hogy hogyan kerül be. Tényleg nálunk ez itt ebben a helyen, ez ennek volt egyfajta ilyen szabadsága, tehát tényleg próbálkoztunk, azért nyilván elővizsgáltuk az embereknek az életét, hogy azért akárki ne álljon be, tehát hogy legyen egy normális erkölcsi nézete, meg gondolata. Természetesen nem voltunk farizeusok, meg vallásosok, hogy most akkor ide csak olyan jöhet, akinek a glória a fején van, de azért nyilván vannak egy keretei ennek azért, hogy azok az emberek, akik mondjuk a közösségnek a részei, azok ne botránkozzanak be, hogy XY mit keres ott. Természetesen mindig, ugye, tehát Derek Prince, ahogy mondta, és nagyon jól mondta, hogy ahová beteszem a lábam, az nem tökélet. Az a gyülekezet már nem tökéletes. Tehát, hogy a gyülekezetnek, a Krisztus test aki benne vannak, azok nem vagyunk tökéletesek. Tehát nem tudjuk, ha valaki hibakereső, akkor mindenkiben meg fogja találni a hibát. Így van. Tehát mi úgy voltunk vele, hogy jöttek jelentkezők, szolgálók, és általában ezeknek az embereknek az életét ismertük. Hát nyilván ilyenkor följön a kérdés, hogy ez most mit nézzük, a szakmaiságát nézzük, a szellemi részét nézzük, hogy tud-e énekelni, van-e affinitása hozzá, mert ugye vannak olyan felekezeti látások is, hogy nem baj, hogyha esetleg nem olyan zenész, meg nem úgy énekel, egy kicsit hamiskás, de szellemileg jó legyen, és én ezt annyira ezzel azért nem értek egyet, tehát hogy aki ilyen szolgálatban van benne, a dicsőítés szolgálatában azért jó, hogyha van zenei tudása, és tisztán tud énekelni. Tehát, hogy azért, azért ez nagyon fontos, hogy az ne legyen zavaró.
0: Tehát akkor menjünk vissza egy picit, bocsánat.
1: Látom, ez érdekel ez a téma.
0: Kell az, hogy, igen, kell az, hogy erkölcsileg megfelelő ember legyen, tehát nem, ne botránkoztasson meg másokat. Másrészt pedig kell azért a zenei tehetség is.
1: Pontos.

0: hogy azért, sőt, Dávid annyira jártas volt egyben, még hangszereket is gyártott, meg készített. Tehát, hogy nem baj az, hogyha az ember képzi magát ezen a területen, és nem elégszik meg csak a minimális hangszeres tudással, de nagyon fontos, én inkább azt mondom, hogy a dicsérettel kapcsolatosan a dicséretnek a lényegét tudja. Mert
1: mi a lényeg a dicséretnek?
0: Hú, ez egy hosszú téma. Belemehetünk, de ez egy hosszú téma. Ahhoz, hogy a dicséret...
1: Röviden.
0: Nem tudom. De megpróbálom. A dicséretnek a lényege, oda kell visszamennünk, hogy hol találkozunk a legelőször az imádattal. Mert a dicséretnek a lényege az az imádat, hogy így van, hogy bevigyük az Isten a jelenlétébe az a közösséget.
1: Így van.
0: És ezen belül is az imádatnak a helyére, ahonnan jön ki a tanítás, a réma, az Istennek a szelleme, ahol megjelennek akár a csodák is. A gyógyulások, a szabadulások. Ahhoz viszont, hogy ezt megértsük, meg kell keresnünk az imádatnak a legelső kiindulási pontját, a gyökerét, a magját, és maga a Bibliában ezzel, ugye ez az imádat, ugye úgy mondjuk angol, hogy worship, ez legelőször, héberül lesz úgy mondjuk, hogy shaha, ezzel legelőször, tudod, hol találkozunk? Amikor Ábrahám vitte föl Izsákot feláldozni. Érdekes, nem? Azt mondta, hogy elmegyünk föl imádkozni a fiammal, és ott az imádkozás helyett a shaha szó van a héberben, az eredetiben, és ott az imádás van, és most azért nehéz téma ez, vagy nem nehéz, hanem hosszú téma, mert ebben egy komplett tanítás van, hogy megértsük azt, hogy itt szerepel.
1: Ahhoz tudni kell maga a történetet is.
0: Egyrészt, másrészt meg, hogy tudta megtenni azt Ábrahám, amit megtett, és ezáltal hogy lett a hitnek kegyelme. Az atya.
1: Igen. Igen, ez tényleg hosszú így. Talán lesz majd alkalmunk rá, hogy ezt kivesézzük egy másik műsorban majd, mert ugye most a te hitéletedre végig szeretnénk menni, de és valóban ebben, ha belemegyünk, akkor ezzel elmenne a műsoridőnk.
0: De csak
1: most.
0: Egyetlen egy mondatot hadd tegyek hozzá, ne haragudj, hogy a szabadba vágok, csak hogy ez megmaradjon, hogy azért a lényegében ennek a történetnek az a lényeg, hogy Ábrám azért tudta megtenni azt, amit megtett, mert ő tudta, hogy mi az imádat, és az imádat pedig az, amikor abba a dimenzióba kerülsz, amikor az ajándékozó kerül az előtérben, nem pedig az ajándék. Ez az imádatnak a lényege. Hogy nem az érdekek hajtják azt, hogy te az Úr jelenlétében jöjj, hogy Uram, add meg ezt, Uram, add meg azt, és azért jöttelek dicsérni, hanem az ajándékozó van az előtérben. És amikor ez a szívben oda kerül a helyére, az megnyit olyan dimenziókat, hogy képes vagy olyan dolgot tenni, amit te alapjáraton nem tudnál megtenni. Mert alapjáraton Ábrám nem tudta volna megölni a fiát. Feláldozni. Kellett egy dimenzió, amiben belépjen, és ez munkálta ki benne. Bocsánat.
1: Én erre szoktam azt mondani, hogy a dicsőítés az a hely, ahol végre te adhatsz valamit Istennek, hiszen nem tudunk neki semmit adni.
0: Így van.
1: Csak az imádatunkat tudjuk neki adni, és a dicséret az, amikor nem kérsz valamit Istentől, hanem végre adhatsz. De ez is már egy másik téma, belemenni abba, hogy ez is mennyire az Istennek a kegyelme, hogy megyünk mi adni valamit, és mégis ő megajándékoz minket triplán, mert kinyilatkoztat nekünk dolgokat, és betölt a Szent Lelkével úgy, hogy hát az csak azt tudja, aki átérezte már ezt. De ez is hosszú téma.
0: Meg még egy dolgot, hogy bekerülsz az Isten jelenlétébe, a kenet, az nem csak egy jó érzést ad, hanem meg is ítél. Tehát az felszíre hoz olyan dolgokat, megvilágít dolgokat, hogy ajaj, vannak itt ilyen dolgok, de ez a szeretet által van, az Isten szeretet által, hogy ebből változni kéne, abból változni kéne, és a szeretet kimunkálja magában a szabadulásnak a gyökerét.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most

0: ismét meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Havas Lajos lesz az én vendégem.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
2: Üdvözlöm a hallgatókat még egyszer.
0: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mi is az a dicsőítés. Kicsit kitértünk úgy a te életedből már, de az volt a lényege, hogy akkor egy gyülekezeti közösségben elkezdtél szolgálni, ott egyedül voltál, mint dicsőítésvezető, aztán jöttek, mentek emberek, voltak a dicsőítő csapatba, és úgy tértünk ki a témából, hogy feltettem azt a kérdést, hogy ki csatlakozhat egy ilyen dicsőítő csapathoz, vagy mi a szemszög, hogy van a felvételi idézőjelben, egy idézőjelben mondom a felvételit, hogy valaki csatlakozzon egy dicsőítő csapatban. Belementünk akkor ebbe a dologba, oké. Ha valaki belekerül egy dicsőítő csapatba, túlmentünk rajta, megfelel erkölcsileg, megfelel zeneileg. Mi a különbség a között, hogy valaki benne van egy dicsőítő csapatba, és valaki dicsőítés vezető?
2: Hát egyrészt ugye a dicsőítős vezetőnek van egy felelőssége a dicsőítő csapattal kapcsolatosan. Egyrészt, hogy legfontosabb része az, hogy az egységre törekedjen, hogy a dicsőítő csapatban egy egység létre tudjon jönni, hiszen ugye a Zsoltárok azt mondja, hogy oda parancsol áldást a mi Istenünk, ahol egységben vannak, az nem ahol jól muzsikálnak, nem ahol jól énekelnek, hanem oda, ahol egységben vannak. Tehát egyfajta pásztori munka is van ebben, hogy az akikkel szolgálsz, azokat ismerjed is. Hogy legyen egy bizalmi kapcsolat. Hogy amikor együtt szolgálunk, és a szolgált előtt beszélgetünk, és mindannyian jövünk valamilyen helyzetből, így van? Tehát mindannyian jövünk egy élethelyzetből. Nem mindenki jön mondjuk egy teljesen szuper állapotból, és jól esik az, hogyha mondjuk a dicséretvezető szívén hordozza a szolgálóknak, akikkel együtt szolgál, az, hogy segítsen neki abban, hogy az a szolgáló egy olyan állapotba kerüljön, hogy együtt egységre tudjanak kerülni. Mert amikor van egy Isten tisztelet, és 10 emberből 2 ember nem olyan állapotban van, az már nem tud egy olyan egységet kialakítani, mert az lejön az arcáról, lejön a mimikájáról, stb. És ami a legfontosabb, a szíve nem ott van. És én azt gondolom, hogy a dicséret az olyan, mint egy szellemi hadsereg, ami szorítja ki elsősorban a közösségbe azokat a szellemi erőket, amik nem odavalók, és ahogy beszéltük, hogy szántja is fel a terepet az Isten igének a befogadására, tehát egy mély szántást végez, tehát mi olyanok vagyunk, mint a nyomtató ökrök, megyünk előre a dicséretben, és tök mindegy, hogy most mivel találkozunk, mert biztos találkozol ezzel, hogy látod, és azért nem mindig olyan könnyű az, hogy te tök föltüzelve, fölajzva az Isten jelenlétében benne dicséred az Urat, és közben látod szemben, hogy ott meg az emberek szomorúan, szétverve, ahogy kijöttek otthonról egy szellemi ramat állapotban, és nem esik mindig olyan jól ez a dolog. De minket ez nem határozhat meg, mert mi egy szellemi hadsereg is vagyunk, és nagyon fontos, hogy ne hagyjunk részt a dicséretben. Tehát a dicséretvezetőnek törekednie kell arra, hogy akik benne vannak, azok egy olyan kapcsolatot ápoljon, hogy tényleg az az egység meg tudjon jelenni, hogy együtt, hogy figyelj, gyere segítek, gyere beszéljünk, stb. És ezért gondolom, hogy elsősorban szellemi fontossága van, és nem zenei fontossága ennek a történetnek.
0: Tehát akkor te foglalkozol külön a dicsőítő csapatoddal, ami, hogyha van ilyen, hogy szolgálsz egy dicsőítő csapattal, akkor az olyan, mint a gyülekezeten belül egy kis közösség lenne, aminek te vagy a pásztora, tehát hogy úgy lelkileg is gondozod azokat az embereket, akik részt vesznek a dicsőítésben, esettől vagy dicsőítésvezető?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy fontos része, akik bizalmat szavaznak nekem, és megkeresnek ilyennel, azoknak segítek. És nyilván, ugye azért nagyon jó is ez, mert emberek vagyunk, és látják azt, hogy nem vagyunk istenek. Tehát, hogy úgymond nem vagyunk tökéletesek, inkább ezt mondom, és mi is küzdünk hétköznapi problémákkal. Tehát nekem a szolgálatomban vannak olyan szolgálók, akik felé rendszeresen szolgálunk is, és ezek nem csak szolgatásaink, hanem barátaink is. És ami nagyon fontos, hogy elfogadnak a saját gyengeségeinkkel és hibáinkkal együtt, mint ahogy mi is elfogadjuk őket a saját hibáikkal és saját gyengeségeikkel együtt, mert nem ezekre tekintünk, hanem egyrészt az ajándékra, amik bennünk van, az értékeikre, és arra, amit a Krisztus elvégzett bennünk. Ha nem erről szól a dicséret, hogy egymásban a Krisztus felfedezzük, de meg merem kockáztatni, hogyha a gyülekezet nem erről szól, akkor gond van. Ahogy mondtad, off.
0: Ott off van. Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, aztán a következő órában is várunk benneteket nagy szeretettel. Köszönjük, hogy ebben az órában velünk tartottatok, és a következő órában is természetesen Havas Lajos lesz a vendégem. Úgyhogy tartsatok velünk.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt. Ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi azt, hogy ő majd tanít. Nem, célba érni, csak menni. Hidd el, nem más, csak ennyi, csak ennyi.
1: Rádió Dick, rólunk neked.
2: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak. Mikor vele vagyok, olyan happy minden. De ha távol vagyok, másul eli éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem tri a pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
3: Várom a percet, már rég múlt. Azt a lányt, aki a kezem után

0: hogy a családomnak jó legyen. Kemeklos elmúlva illa, kemeket észre nem
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági elemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A rendőrök nagy értékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jó hiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 személyt vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Ez a Trájó.
1: A 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
5: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged.
6: Üdvözlöm a hallgatókat.
5: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy még mindig a dicsőítés volt a téma, mert hogy dicsőítésben kezdtél el szolgálni. Említetted, hogy 10 évig csináltad ezt abban a gyülekezetben, először egy iskolában kezdtétek, aztán már máshol volt termetek.
6: Az Üllői úton, így van.
5: És akkor ott az Üllői úton már egy rendes gyülekezeti terem volt, nem ilyen
6: így
5: iskolaterem.
6: Van. Igen.
5: Na, ott 10 évig szolgáltál, ugye. Közben említetted azt is, hogy neked volt ugye a világi szemszögből, ugye zeneileg te egy nagyon elismert egy elöljáró virtuóz voltál, és vagy a zenei világban, és említetted azt, hogy a Gyüliben volt ebből komfortáció is, mert ugye nem, ez, hogy valaki dicsőítést vezet, és valaki egy nagyon profi zenész a világban, de ez mindenhol így van. Mindenki megküzd ezzel, aki nagyon tehetséges a zenében. Utána hogyan haladt neked tovább az életed, mert hogy 10 évig szolgáltál ebben a Gyüliben. Viszont nagyon sok ismert dalod van, ami elkészült stúdióban, és nagyon sok dicsőítő dal van, amit még mi is játszunk itt a rádiódikken, amiket te írtál, vagy akár másokkal együtt énekeltél duettben, vagy még többen, de hogy ez párhuzamosan már abban a 10 éves szolgálatban benne volt, vagy ezután a 10 év után jött az, hogy akkor te tudatosan stúdióban keresztény dalokat készíts?
6: Ez párhuzamosan szerintem benne volt, ugye 2009-ben bekerültem a Boyki Brothersbe, a Boyki Brothersnek a tagja lettem, aminek ma is szerves része vagyok. Ez egyrészt szellemileg új dimenziókat nyitott, ugye tudni való a Boyki Brothers és a Boyki tesókról, hogy ugye az anyateljel együtt szívták magukba az Istennek az igéjét, és nagyon sokat nyitottak az én látásomban, és hát ugye ott már elindult nekem egy folyamat, ott a Prima Sima díjat kaptunk, sok szakmai sikert kaptunk, meg ugye elindult a Balogh Rolékkal is egy amerikai turné, az amerikai turnét követte egy lemezszerződés New Yorkba, tehát közben elindultak egy ilyen szakmai sikerek a keresztény vonalon is. És hát nyilván ez magával hozta azt, hogy én ugye a világi zenéket azt leredukáltam az életemben, és nem azért, mert nem én most ilyen vallásos őrült lettem, hanem egyszerűen a belső igényem nem motivált arra, hogy én most ezeket a dalokat játszom, és úgy látom így utólag visszanézve, hogy valahogy, ahogy egyre jobban elmélyültem az Istennel való közösségben, kiszűrődtek olyan emberek az életemből, akik addig a részesei voltak. Nem történtek semmilyen fajta nézeteltérések, valahogy úgy hozta az élet, hogy tudod, jönnek emberek, mennek emberek az életünkből, stb. És aztán elindult egy zenei átrendeződés az életembe, aztán 10 év után úgy hozta az élet, hogy egy más közösségbe terelődött el az életünk, és ugye ez a másik közösség hozott egy másfajta látásmódot.
5: Ez, hogy átkerültél egy másik közösségben, jött egy másik fajta látásmód, ez zeneileg is kihatott az életedre? Vagy szolgálat részben?
6: Inkább szolgálat részben, szellemileg sok olyan tudást és titokra leltünk rá az igében és a tanításokban, ami nagyon sokat emelt minőségben az életünkben, és ezúton is szeretném a hallgatókat bíztatni arra, hogy tanulmányozzák a Bibliát, hogy keressék az Úrral való közösséget, mert nagyon fontos az Istennel való szerelemben, és az mellett, hogy bölcsességre jussunk, hogy aztán tudjunk a jó és rossz között különbséget tenni. Tehát zeneileg a kérdésre válaszolva nem történt. Sőt, ugye ott találkoztam egy zeneiséggel, ami nyilván valahol tartott, meg én is valahonnan jöttem, és valahol tartottam. Én abban a gyülekezetben beültem hátra, és 3 évig azt se tudták, hogy én ki vagyok. Tehát így mi nem jelentkeztünk szolgálatra.
5: Azt a mindenit. Na, ez egy nagyon érdekes téma, hogy akkor viszont aki bemegy egy ilyen közösségbe, és ott ül hátul 3 évig, azután hogy kezd el szolgálni abba a közösségbe, hiszen elkezdtél ott is, abban a gyűliben is kivetted a részed, és tagja voltál, de hogy ilyenkor mi van, mi zajlik egy embernek az életében? Hogy érezted magad, elsősorban most ez a kérdésem, aztán majd utána kitérünk rá, most ez a kérdésem, hogy az, aki szolgált már egyszer egy közösségben, hogy érzi magát utána úgy, hogy csak ül egy közösségben? Van különbség a kettő között?
6: Én jól éreztem magam, mert eleve, hogy abból az előző közösségből megfáradtan jöttem el. Tehát széthullva. És nem azért, mert ezért erről bárki tehetett, hanem egyszerűen 10 év folyamatos szolgálat után megfáradtunk. Ezért nagyon fontos a szolgálatban, hogy legyen feltöltődés, és a szolgálatnak van egy kerete, de az nem ugyanaz, ami a hétköznapokban megjelenik, keret, amit az Úrral való közösségben megnyerünk. Az nem ugyanaz. Tehát a szolgálói kenet, amit kapunk a szolgálatra, az a szolgálatra van, hogy egy szolgálatot megcsináljunk. De utána visszazuhanunk a szürke hétköznapokba, ahol kell az Istennel való közösséget építeni, és tehát kellenek olyan idők, amikor az ember tud pihenni is, nekünk ez elmaradt az életünkből. És megfáradtunk ebbe a dologba. És amikor megérkeztünk ide, ugye ebbe a gyülekezetbe, akkor mi annak örültünk a legjobban, hogy egy oázisba kerültünk, és most van a szellemi koktél, hátradőlünk, és élvezzük az igének az értékeit, és vesszük magunkba, szívjuk magunkba az Istennek a beszédét, és hú, de jó, hogy nem szolgálunk. De tényleg így volt.
5: És akkor ezután a megpihenés után pedig csak-csak azért beálltatok a szolgálatba, de majd erre kitérünk a következő szegmensben.
6: Rendben.
5: Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést, úgyhogy maradjatok velünk.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
5: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
6: Isten áldjon mindenkit.
5: Nos, ott hagytuk abba az előző szegmensben, hogy 10 év szolgálat után elmentetek egy gyülekezeti közösségbe, ahol leültetek hátul, és 3 évig feltöltődés volt az egész, egy csodálatos oázisban voltatok, és csak élveztétek az Isten tiszteletet. Mégis azután a 3 év pihenés után csak-csak jöttek még újabb dalok tőled a YouTube-ra, és mégiscsak szolgáltál egy gyülekezeti közösségben, mint Igen. énekes. Hogy történt ennek a megtörése, vagy mikor jött el az a pont, vagy hogy jött el az a pont, hogy 3 év után már elég nekem a feltöltődésből, ebből a nagyon jó állapotból, hogy itt vagyok és élvezem az Isten tiszteletet, és most már én is szeretnék ebből a sok feltöltődésből én is szeretnék adni.
6: Én nem jelentkeztem abszolút a szolgálatra, nekem nem volt tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem volt a vágyaim között, hogy dicsérjem az Urat, de nem volt bennem az az affinitás, hogy én most jelentkezzek. Én úgy vagyok vele, hogy az Úr ajánljon engem, meg az Istennek a szellem. Én így vagyok ezekkel a dolgokkal, és így volt ebben a helyzetben is. Jelentkeztem egy helyre, az pedig a keverőpult a hangtechnikában, mert nem volt ember, aki a hangtechnikai részben jártas lett volna. Ugye én stúdiósként mai napig dolgozom, és ugye azt mondtam, hogy szívesen segítek, hogy beállítani, és hogyha ott van, de még mindig nem zenészként, csak nem is tudták rólam, hogy igazából.
5: Akkor nem is producerként, hanem csak hangosítani a helyszínen.
6: Hangosítani, stb. És alakult úgy egy helyzet, valahogy a fülükbe jutott, hogy én ki vagyok, meg mi vagyok, meg stb. És a nem volt zongorista. És mondták, hogy nem lenne kedvem szolgálni, így helyettesíteni azt a hát mondom, az őszintén, hogy tényleg azt mondtam, amit mondtam akkor, azt mondtam, hogy nem biztos, hogy nektek jó az, mert ahol én megjelenek, ott kiverem a biztosítékot. Tényleg ezt mondtam. Isten adott egy olyan fajta betekintést a dicséretbe, és egy olyan vezetést, ami egy picit másabb, mint a megszokott. És ezt nem tudom, hogy most hogy nem, hogy fel kell nőni ehhez, vagy meg kell látni, vagy meg kell tanulni, de én másképp csinálom. Én mindig egyfajta ilyen picit ilyen kakuktojás voltam ebben a dologban, és akkor azt mondtam, hogy nem nagyon, ők mondták, hogy őket nem érdekli, menjek. És emlékszem rá, hogy mentünk a feleségemre az autópályán, és imádkoztam az úrhoz, hogy uram, tényleg nem éneklek, csak zongorázom, nem csinálok semmit, szépen elbújok, és eljátszom a dolgokat. És akkor most mondanám azt, hogy nem tudom, hogy, de hát így utólag az Istennek a keze volt ebbe, úgy alakult az Isten tisztelet, hogy volt egy pillanat, valahogy úgy terelődött a muzsikálás, hogy 100 zongorára maradt, és én ott álltam. És egyszer csak a háttérből, a kis elbújt formámmal az előtérbe kerültem, és az egész gyülekezet betöltekezett. Nem tudom, hogy mi történt, és így mondtam magamban, de tényleg nem hazudok, ezt mondtam, mondom, jól elbújtattál. Az úrnak. És így az alkalom végén jött oda a dicséretvezető, hogy ez kizár dolog, hogy te itt nem fogsz szolgálni, jövő héten várunk szeretettel, és akkor innentől kezdve te fogsz zongorázni. És akkor elindult ez a szolgálat.
5: Akkor már mikrofonnal. Már nem énekeltél is, nem?
6: Nem. Hanem volt egy alkalom, amikor a Szent Szelemnek volt egy nagyobb kiáradás, és akkor a pásztor megkért, hogy énekeljek. Na most ugye ez megint csak emelt ezen a dolgon, és akkor utána már énekel is. És ugye ott már nyilvánvalóvá vált a gyülekezet vezetés előtt az én ajándékom, a talentumom, és szerették volna, hogyha ez nagyobb előteret kap. Természetesen azért itt is megjelentek harcok, amit meg kellett harcolni a szolgálatban. Ezekben azért te is tudod, hogy belekerül a helyzetekbe, próbákba az ember, amit orvosolni kell, stb. De a lényeg, hogy talán 2 évre rá kaptam meg a dicséretvezetői posztot.
5: Tehát becsatlakoztál egy dicsőítő csapatba zongorásként, úgyhogy egyszer beugrasz.
6: Igen.
5: Helyettesíteni valakit. Igen. Azt követően lettél állandó zongorás, azt követően énekelni is kezdtél, és akkor 2 év alatt lettél dicsőítés vezető.
6: 3.
5: Nem mindegy, nem is az idő a lényeg, hanem az, hogy egy zongora helyettesítésből végül rá...
6: Igen, ez a inkább...
5: Rá dicsőítés vezető.
6: Igen. Tehát az úgy nyilvánvalóvá vált a gyülekezet számára az én ajándékom. Most független attól, hogy volt ott egy dicséretvezető, egyébként, akivel nagyon jóba vagyunk mai napig, és nagyon szépen tudtuk, én soha nem nőttem a feje fölé, mindig megvolt az a zalázat, sőt már úgy volt, amikor ez kiderült, hogy ő hívott föl, hogy írjam már össze a dicséretek felét. Ő, én, a másikat, ő. Tehát ilyen, tehát hogy egy bizalmat szavazott, tehát volt egy egészséges elfogadás.
5: Akkor ezt nem úgy kell elképzelni, mint amikor vannak zenekarok, és akkor a frontembert lecserélik, és akkor teljes veszekedés, kibukás, balhé, hanem itt akkor ez egy szeretetben teljes keresztény módon történt dolog volt. Tehát ő is úgy állt hozzá.
6: Persze, hát mondjuk a zongoristák részéről biztos, hogy volt valami kibukás, tehát hogy akiket addig ott szolgáltak, utána második vagy harmadik helyre kerültek, mert ugye a szakmaiságomból ítélve is jobb kvalitásokkal rendelkeztem, de hát nyilván én próbáltam azon törekedni, hogy mindenki szolgáljon, tehát hogy legyen egy forgó rendszer, mert okulva már csak abból az előző szolgálból, hogy én nem törekedtem arra, hogy én minden héten szolgáljam. Pont ebben a gyülekezetben azt találtam meg, és azt tanultam meg, hogy kell az a szabadság, hogy tudjam azt mondani, hogy most nem jövök. Most nem szolgálok, most pihenek, most hallgatom az igét, és szolgáljon más. Tehát, hogy ne az legyen, hogy a szolgálatot szolgálom, hanem, hogy, és ugye az évek során kialakult bennem az, hogy az életem az nem arról kell szólni, hogy én gyülekezetet vagy felekezetet szolgáljam, hanem az Istennek az ügyét. Mert hogyha ez a szemlélet alakul ki bennem, ez a szellemi millió, ez a szellemi látás, akkor én szabaddá fogok tudni válni arra, hogy az Isten bárhova le tudjon rakni. És én tulajdonképpen ezt leginkább a Boyki Brothersnél tanultam meg, megtaláltam meg, hogy elmentünk nagyon sok helyre szolgálni, meg meghívtak minket, és egy katolikus templomba ugyanúgy megjelent a Szent Szellemnek a jelenléte, amikor elkezdtünk énekelni. Mert a Szent Szellem az egy szabad személy, aki oda megy, ahova őt imádják.
5: Ezután, hogy te beleálltál ebbe a szolgálatba, tehát hogy te lettél ott újra a dicsítés vezető. Onnantól kezdve már a döntések is te rajtad állnak, hogy ki áll bele a szolgálatba, ki nem. Ugye ebben a közösségben már nyilvánvalóan jóval több zenész volt, mint az előző közösségben, nem?
6: Igen, igen. Ahogy az elején is elmondtam, felekezet és felekezet között is vannak szerkezeti formák, hogy hogyan épülnek fel, és gyülekezet között. Ahol ebben a gyülekezetben legelőször voltam egyfajta ilyen tehát egy műhelyként működtek ezek a dolgok, itt már volt egy rendszere a dolgoknak, ahol másképp működtek, mint az előző helyen. Itt ugye volt egy vezető, akivel nekem szimbiózusba kellett dolgoznom, meg átbeszélni dolgokat, volt egy tekintély fölöttem, és fölötte is ott volt a pásztor, és amikor meg már megkaptam a vezetői részt, akkor is ott volt, mint mentor, és ott volt a pásztor, tehát nem egyedül hoztam döntéseket, sőt, általában az embereknek a ki- és bejövetele, az nem az én feladatom volt, hanem aki fölöttem volt presbiter vagy pásztor.
5: Akkor nem csak zeneileg világították el őket, hanem akkor egy presbiter és egy pásztor is felbírálta azt, hogy ő...
6: Igen, igen, tehát nem az én feladatom volt. Nekem ott a vezetői rész az inkább abban mutatkozott meg, hogy zeneileg összefogjam a csapatot, és az Isten tiszteletben a szellemi vezetést ott vezessem a dicséretet. De hát nyilván, mondom, tehát itt volt egy rendszer, amiben nyilván az ember vagy beleáll, vagy nem áll bele. És azt gondolom, hogy kell egy egészséges rész mind a két részről, a vezetőség részéről és a maga a szolgál részéről, hogy ő ebbe bele akar állni, vagy nem. Tehát, hogy azzal sincs gond, ha valaki azt mondja, hogy ebbe a rendszerből nem tud mozogni, és abba is, hogyha tud mozogni.
5: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Havas Lajos lesz az én vendégem.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
5: 100.3 Rádió Dik. Romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged!
6: Üdvözlök mindenkit!
5: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy hogy mentél át a szolgálati dolgokon, hogy kerültél fel a csúcsra, úgymond, hogy dicsőítésvezető legyél, és hogy hogyan működik egy rendszer bizonyos gyülekezetekben, így a dicsőítésvezetés szempontjából. Na most, köztem mindig megemlítettük azt, hogy a Boyki Brothers Band benne voltál, illetve hogy...
6: Benne is vagyok.
5: Benne vagy, bocsánat. Mint hogy belekerültél, bocsánat, igen. Ez a helyes megfogalmazás. Belekerültél akkor, illetve hogy azért szólóban is, mint Havas Lajos megszólalhatnak dalaid, és a mai napig akkor te producerként dolgozol stúdióban?
6: Igen. Igen, tehát hogy a világi zene részéről megmaradt a háttérmunka, a produceri munka, így van.
5: A produceri munka ugye azt jelenti, hogy bemennek egy stúdióba felénekelni dalokat, akkor te azt felhangszereled, kimasztereled, kitisztítod
6: a hangokat. Mai napig is dolgozok az ismert előadókkal, ahogy azelőtt is, jelen pillanatban, hát ugye bizonyság az is, hogy jelen pillanatban a Burai Krisztiánnal producerelünk együtt, dolgozunk együtt. Most éppen a Király Viktornak a szólóanyagán.
5: Na, ez egy nagyon-nagyon-nagyon menő feladat, és az is egy ilyen hívő emberként állsz így a dolgok mellé. Mint producer, mint zeneszerző, szövegíró,

0: Ebből is, hogy ami kijön belőlem, azt a Szent Szellem ihleti, és nem az elmém. Tehát ott van például a Vágyom rád című dalom, ami például egy nagyon elfáradt, mély helyzetet ben írtam, és gyakorlatilag amikor elkezdtem zongorázni, csak az a szó volt, hogy elfáradtam, minden lépés nehéz, és írtam. Szent Szellem írta ki belőlem. Gyakorlatilag 2 perc alatt megírtam az egész dalt. És azért van rajta, azt gondolom, hogy az Istennek a jelenléte, mert nem az én elmémbőlnek a forgatásából jött, hanem hogy benne volt a szívem, de mégis, hogy egy mély helyzetet ír elő, benne van a reménység. Ugye úgy szól a refrén, hogy itt van minden, amit adhatok, itt van minden, amit adhatok, egy szívemet, csak te ismersz igazán, átadom neked. Tehát, hogy benne van a reménységnek, hogy mind a mellett, hogy egy nehéz helyzetben vagyok, a Szent Szellem mégis előhozza bennem, és akik hallgatják, mert nem én vagyok egyedül ezzel az életérzéseket. Tehát, hogy visszatérve a kérdésre, de nem akarok ebbe ilyen zenetörténeti áttekintésbe belemenni. Tehát, hogy ezeket a dalokat a Szent Szellem ihleti, a másik meg ugye, hogyha szöveget kell írnom, vagy dalokat mondjuk világi zenében, ezeket általában már nem én írom a szövegeket. A zenei részét ugye én a kezembe veszem, de én már egy picit idős vagyok a mai szlenghez, a nyelvjáráshoz. Én általában ezeket a Krisztiára, a Buraira szoktam bízni, hogy ő ezeket csinálja, és ez a két kombó, ez nagyon jól tud nekünk működni. Nagyon szeretjük egymást, már 20 éve ismerjük gyakorlatilag egymást, még amikor ő kijött.
1: Mióta dolgozol vele?
0: Hát már 20 éve dolgoztunk együtt, amikor ők kijöttek a... Hol is voltak ők? Valamelyik tehetségkutatóba. És a Streettel, ugye, amiben a Zoli is benne volt, a Mário, az Igni, meg ő. Én már akkor dolgoztam velük. És aztán így az élet egy picit elsodort bennünket, és most újra összehozott bennünket, és tényleg nagyon szerettem a Krisztiánt, mert csupa szívemben, és egy igazi jó barátom és testvérem. És hogy milyen érdekes, hogy ő például nem azt vallja, amit én, tehát itt vallásban, vagy nem keresztény úgymond, de mégis olyan szorosan mindenben számíthatok rá, és ő is számíthat rám, hogy ez egy olyan munkát eredményez, hogy ma már tényleg rövid időn belül olyan emberek kezdtek el megkeresni bennünket, ismert előadók, hogy felfigyeltek azokra a munkákra, amit elkezdtünk csinálni. Hát ugye a Viktornak is pont így jött ez a munka. Ma például a Király Linda hívott fel bennünket, hogy dolgozzunk vele.
1: Igen, ez egyébként nagyon érdekes, hogy azok a sztárok, akik ma a legnagyobb kereskedelmi csatornákon ott vannak főarcként, nagy részben ti készítitek nekik a dalokat, úgyhogy ez nagyon, nagyon nagy áldás országos szinten, és ezért is mondtam a múlt héten azt, hogy te egy nagy elöljáró vagy zenei téren is, romaságban is az embereknek, és ezért nagy megtiszteltetés számomra is az, hogy itt vagy, és bizonságot teszel. Folytatni fogjuk még a beszélgetésünket veled, most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, és aztán beszélgetünk még tovább, úgyhogy tartsatok velünk, továbbra is Havas Lajos lesz az én vendégem.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos alias Csiko az én vendégem.
0: Köszönöm mindenkit. Sziasztok.
1: Hogy jött egyébként ez a név a Havas Lajos mellé?
0: Hát konzis éveimben voltam, és már akkor Balassagyarmaton ugye ingáztam, Vácon tanultam konziba, és megkeresett engem a Lombos Marci barátom, aki most már úgy neveznek, hogy az egyik legismertebb, közismertebb szövegíró a popzenei szférában, és ő is balassagyarmati származású, és énektanító.

0: már keresett, és ott Balassagyarmaton engem ajánlottak. És akkor ugye én a konziba jártam ugye pozanosként, mert pozan szakon végeztem, de ének, az ének szakon is végeztem. A lényeg, hogy elkezdtem őt tanítani, és ő valahogy vissza akart ezt a szeretetet és ezt a törődést adni az én irányomba, és azt mondta egyik nap, hogy figyelj, összehoztam neked egy találkát Budapesten. És jó, oké, rendben, és mondta, hogy a Bársony Bálint szeretne veled találkozni, ő volt a Back to Black-nek az akkori szaxofonosa. És találkoztunk a Fészek klubban, és énekeltem neki, és hát Bálint az teljesen oda volt, ki volt, hívta az Erdély Andrist, a Back to Black-nek a gitársat, itt van egy cigány gyerek, Balassagyarmaton óriási tehetség, csinálnunk kell neki lemez, stb. És akkor elindult nekem ez a fajta karrier itt Budapesten, hogy az Erdély András és a Bársony Bálint elkezdtek nekem dalokat írogatni. És ültünk ott, és akkor mondták, hogy figyelj, mert ez ugye ez a 2000-es évek elején volt, akkor mindenkinek ilyen művész neve volt, nem tudom, hogy emlékszel-e, és akkor így, figyelj, valami nevet kéne neked kitalálni. Én is úgy voltam,
1: hogy... Hát én 99-ben születtem, Mora, úgyhogy...
0: Hát akkor még a csattogós lepkése csatolgattam. De a lényeg, hogy így mondták, hogy valami művész neve, és én is mondtam, hogy hát ez a Havas Lős, ez egy annyira hivatalos, és ők mondták, hogy Julio, mit szólál, hogy a Julio, vagy Romeo, és én fogtam a fejem, Istenem, miket beszélnek ezek, milyen nevet akarnak, és akkor nekem pattant ki a fejemből, hogy legyen Csíkó. Az ilyen spanyolos, ez közel állt hozzám, ugye azt jelenti, hogy kölyök, és hogy legyen, ez az, legyen akkor Csíkó nevet. Szerintem benne volt az is, hogy egy picit illuminált állapotban voltunk, és akkor ez kipattant, és így született meg ez a név, amit utólag, hát megmondom az őszintét, jobban szeretem a saját nevemet használni, de nagyon sokan így ismernek.
1: Igen.
0: Ezért így kénytelen voltam a Gaspelben is megtartani azt, hogy a Havas Lajos Csíkó, hogy az emberek tudják azonosítani, hogy ki az, aki énekel éppen. Tehát maga a név az így született.
1: Visszatérve a keresztény élethez, ugye ez a neved, te a gyermekeidet hogyan szeretnéd nevelni a jövőben, mik a jövőbeli terveid, és fontos neked az, hogy ők keresztényként éljék az életüket?
0: Elsősorban azt szeretném, hogyha a gyermekeim boldogok lennének. Ez az elsődleges célom. Na most ahhoz, hogy ez sikerüljön, és ez létrejön, hogy ők boldogok legyenek, meg kell értenem, és ezt azoknak a szülőknek szeretném tehát üzenni jó tanácsként, hogy nyilván mi is az úton vagyunk rajta, tehát vannak sikereink, meg vannak kevésbé sikereink, hogy tanulmányozzák ennek a mostani generációnak a létét, a viselkedéstanát, stb. Mert ott követjük el a legnagyobb hibát, hogy úgy akarjuk nevelni a gyerekeinket, ahogy bennünket neveltek. És ez nem jó irány. Mert az ő nulladik kiinduló pontjuk az nem ugyanaz, ahonnan mi kiindultunk. Nekünk nem volt telefonunk, nem volt okos telefon, mobil, stb. Nekünk volt a bőrfoci, stb. Nekik már másképp szocializálódnak. És ahogy Jézus mondta, hogy nem azt akarja, hogy ki kerüljünk a világba, hanem hogy megmaradjunk ebbe a világba, tehát meg kell tanulnunk a generációnkat is nevelni és megérteni. És azt gondolom, hogyha erre a titokra rájövünk, akkor az Istennek az igét is, és az evangéliumnak leginkább az üzenetét úgy fogjuk tudni átadni a gyermekeinknek, hogy az kívánatos lesz a számukra. Mert most mondjuk meg az őszintét, az én gyermekeim például nem keresztény suliba járnak, és világi suliba járnak. Hát találkoznak mindazokkal az impulzusokkal, és azokkal az élethelyzetekkel, szituációkkal, amik testidegenek a számukra. És nekik viszont meg kell tanulniuk azt, hogy ezekben a helyzetekben hogyan reagálnak. Ugye, ahogy te is beszéltél gyerekként, te se akartál kikerülni ebből a közegből, tehát ők is valószínű részesei akarnak lenni a bandának. Tehát ez nagyon fontos, hogy úgy legyél részese a bandának, hogy közben a bűnnek nem leszel áldozata. Tehát ezt nekünk, szülőknek felelősségünk, hogy egészségesen tudjuk őket terelgetni, hogy például van egy 14 éves lányom, ő pályaválasztás előtt áll, ugye nő a lányom, látom, hogy van egy testi átalakulás, érdeklődik smink, stb. Iránt. Most ha vallásos lennék, akkor azt mondom, hogy meglátok rajtad egy festékét is agyonütlek. Nem, ez hülyeség. Tehát mindig azt mondom neki, lányom, jó, rendben, oké, szépen egy szép sminket tegyél föl. Sokszor reggel mondom neki, hogy úgy nézel ki, mint egy gésa már megint. Tehát, hogy van ilyen is, hogy túl a célom. De hát most ezt tudod, humorral áthidaljuk. Tehát, hogy sok mindent a szeretettel, nem a majom szeretettel, hanem az Istentől jövő szeretettel át tudunk úgy hidalni, hogy aztán észrevesztem, hogy tényleg úgy néz ki, mint egy gésa, és tényleg a körömből is, a műkörömből is annyit tegyen, stb. Stb. És a fiaimnál is ugye ezt próbálom előtérbe helyezni, hogy én, tehát ami nagyon fontos, és nem szabad kihagyni ebből, hogy az elsődleges Isten kép a gyermekeink számára mi vagyunk. Tehát amit mi közvetítünk, ők úgy fogják elképzelni az Istennel való közösséget. Ha azt látják, hogy apa elérhetetlen, apától csak szigor kapunk, de szeretetet nem, és apa ilyen és olyan, akkor az Istent is úgy fogják látni. És ez nagyon fontos része az életünknek. Nem tudom, hogy mire kell még válaszolnom, ez az első kérdés, és ennyi. Jó.
1: Ennyi, igen, köszönjük szépen. Tehát akkor igyekszel jó fejapaként, keresztényként nevelni őket, nem taszítani el őket Istentől, hanem Krisztusi szeretettel nevelni őket.
0: Hát hiszen Krisztus engem is azt tolt előre, hogy Isten nem egy vádló apaként jelent meg az életemben, hanem egy helyreállítóként. Tehát azt tudom közölni, és ez nagyon fontos a kereszténység életében, szülők életében, hogy minél többet ismerjél meg Istenből, mert azt fogod tudni adni.
1: Ez egy nagyon jó zárószó volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és bizonságot tettél.
0: Én is nagyon köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, ti pedig ne felejtjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó, sziasztok!
0: Isten áldjon benneteket.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a Diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Roma diákok vezetik kortársaikat a holokauszt történetében. Látássérült látogatók, hangok és tapintható tárgyak segítségével fedeznek fel egy múzeumot. Budaörsi diákok a kitelepített svábok helyébe képzelik magukat, Pécsen pedig roma fiatalok beszélnek kortársaiknak a roma holokausztról. Ezek a programok elismerést kaptak hétfőn a Szép Művészeti Múzeumban, ahol megnyílt a múzeumok őszi fesztiválja. 9 pécsi gimnazistát készítettek fel arra, hogy végigvezesse kortársait a Porajmos Roma Holokauszt című vándorkiállításon. A Gandhi gimnázium diákjai a Janus Pannonius Múzeum programjában saját hangjukon beszélnek a történelmi tragédiáról a hozzájuk hasonló korú látogatóknak. A Kortársról Kortársnak című résztvételi projekt hétfőn múzeumpedagógiai nívódíjat kapott. A fiatalok felkészítése a múzeum és az amszterdami Anne Frank alapítvány együttműködésével valósult meg. Szintén nívódíjjal ismerték el a miskolci Hermann Otto Múzeum láthatáron túl inkluzív utazás a Hermann Otto Múzeumban című kezdeményezését is. Munkatársai látássérült emberekkel együtt dolgozták ki a foglalkozásokat, a résztvevők hangok, illatok, tapintható tárgyak és beszélgetések segítségével fedezik fel a gyűjteményt. A díjátadón elhangzott laudáció szerint 3 különböző témájú foglalkozáson összesen 175 látássérült látogató vett részt. A program már a tervezéskor figyelembe vette, mit szeretnének megtapasztalni azok, akiknek készült. A budaörsi helytörténeti gyűjtemény Mindent hátrahagyni című nívódíjas foglalkozása az iskolába viszi a múzeumot. A diákok egy-egy budaörsi sváb család helyébe kerülve követik végig az 1946-os kitelepítéshez vezető eseményeket. Döntéseket hoznak, mérlegelnek, majd személyes sorsokon keresztül ismerik meg, mit jelentett az otthon, a ház és a felhalmozott javak elvesztése. A foglalkozás a Gyűjtemény Bőrönd Múzeum nevű iskolákba utazó programjához tartozik. A 4. múzeumpedagógiai nívódíjat a Ferenci Múzeumi Centrum Inkluzív Családi Délelőtt című programja kapta. Eszerint a 10 alkalommal megtartott foglalkozásokon különböző igényű gyermekek és családok fedezhették fel együtt a kiállításokat. A szervezők a segédanyagokat és a feladatokat is a résztvevőkhöz igazították, köztük látássérült, hallássérült emberekhez, valamint hátrányos helyzetű családokhoz. Fesztivált szervező Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója Cseri Miklós a kutatással alátámasztott múzeumi tudás jelentőségéről beszélt. Arra figyelmeztetett, hogy a tárgy önmagában még nem mond el mindent, a hozzá kapcsolódó történet hitelességéért a kutatás és a múzeumi szakemberek felelnek. A Szép Művészeti Múzeum főigazgatója pedig azt érzékeltette, milyen nagy része lett a múzeumpedagógia az intézmények mindennapi munkájának.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 18-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai műsorban Nagy Béla hegedű művész mesél nekünk a jelenéről, a gyökereiről és a szakmai útjáról. Tartsanak velünk ma este is! köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést, megtiszteltetés veled beszélgetni.
4: Én is köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és téged, Andriskán.
3: Jelenleg horvátországi Esszéki Kulturális Centrumban vagy művészeti vezető. Mivel készültök mostanában ott a nagy közönségnek?
4: Hát most volt egy színdarab, amiben pantomim, meg táncjáték volt, és a zenét azt én írtam. Mozart alapján népi horvát motivumokkal, úgyhogy át kellett írni szegény Mozartot, sajnáltam, mert belenyúltam a Figaro nyitányba, és a kiséi zenébe, és abba írtam vele kollót, meg kislávos ízt adtam az egésznek, egy kis jazzest is, amit lehetett, belenyomtam mindent. Ilyen mixet csináltam.
3: Közönség általában hogy fogadja az ilyesmit?
4: Hát először néztek, hogy mi lesz most a Mozart, vagy most mi fog következni, de utána örjöntek. mert tettem bele a Liszt szerelmi álmokat, akkor tettem bele a szlovák nótát, akkor ez a kiséi zenébe volt. Akkor tettem bele horvát kólot, kimondottan horvát kólot, úgyhogy két hónapig csak is az interneten kutattam, meg könyveket bújtam, hogy mi legyen az, ami passzol a Mozarthoz, körülbelül a motivumok, a stílus, a hangzás, minden. Hát nehéz volt megcsinálni. Nagyon. De ett a közönség. Most is lesz három előadás belőle. Montenegróba, egy Belgrádba, utána megyünk állítólag Splitbe fesztiválra. Ez mind fesztiválok lesznek. És ott csináljuk ezeket a darabokat. Plusz még van egy kvintettem ott lent, amivel most volt egy koncert, amin Csajkovszki vonaszerenát játszottunk. Akkor volt Kretzsma, az egy ottani zeneszerző, Eszéken született egy hegedűs, volt annak a darabját, én hangszeretem át, mert egy szóló darab volt. Akkor csináltunk két Mozart divertimentót még ráadásul. Most legközelebb is szeretnék egy Sostakovics kvartettet, amit játszottuk a Fajlóny kamarazenekarra, csak úgy, hogy az át volt írva bőgör, plusz még blöngő is van benne, és sok mindent szeretnék ott csinálni még, mert ott van lehetőségem.
3: Egy picit térjünk vissza a múlthoz. Hogyan indult a hegedű iránti szenvedélyed, és mi inspirált arra, hogy művészi pályára lépj? Nyilván az családi indítatás
4: igen,
3: lehetett.
4: Igen, hát a nagyapám, illetve a dédnagyapám, a Radics Bélának a Ferenc Kóska által alakított népi cigányzenekarnak volt a segédprímása, úgy hívták, hogy Jeremiás Nagy Gyula. Ez benne van a Ferenc Kóska könyvében, van egy ilyen cigánykönyv, biztos, hogy ismered, Andis, egy ilyen piros borítású könyv, és ott van a nagyapám.
3: És ott van a cigányzenészek albuma.
4: Igen, azaz.
3: Markó Miklós. Igen. Az. 898, valahogy igen. Így, és azt akkor és abból jött egy hasonlás kiadás, igen, 100 évvel később. Az. És ott benne van a dédnagypapád. Hát ez óriási dolog.
4: Hát igen. A nagyapám az pedig az most ismertem meg, mert 46-ban meghalt, és én meg 56-ban születtem, és csak a nagyanyám, amikor mondta, hogy ott muzsikál a nagyapád, na megy a Rímnek a segédprímása volt, ez meg lehet nézni, a Facebookon is rajta van a magyari ott muzsikálnak.
3: Ez is egy híres felvétel, hát a Rákóczi indulót
4: ott muzsikálnak óriási. Együtt. Apám a csellista volt, az csak itt ott muzsikált a Suha Balog Jóska bácsival, tizenvalahány évet együtt lehúztak, utána muzsikált a Vörös Kálmán bátyámmal, ott is 10-12-t Máté Jancsival, akkor a Petrikkel, Petrik Józsi bácsival, a Sanyi bácsival is muzsikált, a Járok a Sanyi bácsival, az Asztóriában voltak. Hát sok mindenkivel muzsikált.
3: Tehát akkor így fel sem merült a kérdés, hogy akkor nem. Esetleg nem zenével fogsz foglalkozni.
4: Nem, édesanyámnak a testvére az a Szénási család, ott is a Simi az a Szénási Ferenc, ott a Brácsás, a Bőgös a Szénási Géza, a cimbalmos nem volt köztük, csak volt egy harmonikás, aki nagyon jó zongorázott, nagyon Szénási Andrásnak hívták, és volt a Szénási Sándor, aki a száztagúnak, a fia a száztagúnak, aki szervezte a zenekart, meg Utakatsz a menedzsere volt, nem tudom, de ők benne voltak, a Berki Laci van nagyon. az egészben. Akkor ott a Boros Lajos bácsi.
3: Tehát ez még a 80-as évek.
4: 83-ban indult az egész nekik. Úgyhogy körülbelül voltam ő a zenés családban.
3: Mikor kezdtél el foglalkozni akkor a hegedűvel? Nyilván akkor a rokonok, illetve édesapád kezdett el veled akkor foglalkozni elsőként?
4: Nem. Magamtól. Mert mondta anyám, hogy ott próbáltak nálunk a Suhával, akkor muzsikált apám, akkor a Royalnak volt egy, most nem tudom, Korintiának hívják, ott volt a nagy terem, és ott a Lépcső muzsikált, aki 12 tagú zenekarban muzsikált apám, ott muzsikáltak együtt, azt hiszem a Suha, Jóska bácsi, a Kálmán bácsi, akkor a nem tudom, nem emlékszem rájuk, mert 5 éves, 6 éves lehettem, de utána úgy végig kísértem az egészet, olyan 16-17 éves koromig együtt muzsikáltak, mikor én még konzis voltam. És utána apám elment a Vörös Károlyjal, elmentek a szociálóban, muzsikáltak nagyon sokáig, és akkor utána ott halt meg apám, az ott onnan vitték a temetőbe majdnem. Este még muzsikált, délelőtt szívinfarktus kapott, és elment, azt mondta, szevasztok. Én akkor akadémista voltam, mert...
3: Hogy kezdődött végül is a hivatalos zenei tanulmányod akkor?
4: Kérlek szépen úgy kezdődött, hogy elmentem a konziba, illetve anyám vitt a konziba, és mondták, hogy menjek át a tehetségesek iskolájába, az akadémiára. Megfogtam magam, és elmentem maradni a felvételizni. Nem akartam zenész lenni.
3: Tényleg?
4: Igen. És onnan jártam 2 vagy 3 hónapig, és akkor mondták, hogy akkor most már elég volt. És a következő évadot már a konzióba kezdtem. Ez volt a nagy rúgás nekem, számomra. Aha. És anyám volt az, aki nagyon erőszakoskodott, hogy már pedig erre a pályára kell lépned, mert ezt csinálták a dinasztia, meg ez, meg az, meg az. És így lett belőlem hegedűs. Anyámnak a brusztjára. Apám nem szólt semmit. Apám, azt emlékszem rá, hogy mikor 6 éves volt, amikor először muzsikáltam az akadémián, oda eljött, és utána eljött, 23 éves voltam, 22 éves voltam a tanárképzőben, ott tanított a lányi Margit, és mondta, hogy a Margit néni, hogy hozzám jössz, és sehova máshova, és eljött a záróvizsgámra. 22 éves voltam, amikor végeztem a tanárképzőn, és utána ő meghalt, és utána átkerültem az akadémiára, illetve már az akadémista voltam, akkor 1978-ban halt meg apám.
3: Nyilván nem azért nem hallgatott meg, mert nem érdekelte a fiának a produkciója.
4: Nem. Azt akarta, hogy ne legyek roma, hogy kávéházi zenész magyarul, hanem csináljam azt, mert mondták, hogy hát a roma élet az nagyon ide-oda, leföl, egyszer így, egyszer úgy, egyszer kop, egyszer hopp. Mert egyszer, tudod, mi volt azelőtt, hogy egyszer muzsikáltak, egyszer nem muzsikáltak, egyszer be kellett menni, egyszer köszönjük szépen, ennyi volt, és azt mondták, hogy anyám is, meg apám is, hogy meg főleg a nagyanyám, hogy ezt nem, köszönjük szépen ezt nem, mert a nagyapád az nem láttam egy hétig, vagy úgy jött az, ahogy csak föltámolygott a lépcsőn, mert kicsit piás volt, vagy sok pénzt keresett, de családja meg nem volt. Ennyit mondott a nagyanyám. Pedig volt 2 gyereke, alig ismerte a gyerekeit, azt mondta a nagyanyám. Éjjel-nappal muzsikáltak, magyarival vitték ide-oda-oda, és nem. Azt mondták, hogy nem. Vagy profi, vagy senki. Ez volt.
3: Természetesen a cigány zenészek is profig, igen, de egy egészen másfajta életet éltek.
4: Igen. De hát azért megismertem ezt a másik életet is, mert azért az nagyon érdekelt a cigány zene. Egy primásnak kell tudni, klasszikus kell tudni, romát kell tudni, balcert kell tudni, mindent. Mert állítólag az a jó primás, oda megy a vendéghez, akkor kérem, muzsikálja el a Kék Dunát, vagy a Deres Márogatyám. Bocsánat, hogy ezt kell mondanom, de tudom, hogy ez zsargon, de ez így van, és azt nem mondhatja azt, hogy primás, hogy ezt, bocsánat, ezt nem tudom, tessék mondani, hogy hogy van ez, vagy mi van.
3: Igen, igen.
4: Úgyhogy ott meg a memória nagy az a romáknál.
3: Másfajta képességekre van szükség.
4: Igen.
3: Egészen másfajta egész képességekre.
4: Más. Egész más technika, egész más az egész, de szerettem romákkal muzsikálni. mert ott tanultam meg gyakorlatilag hegedűnő. Ha lementem, kijöttem az akadémiára, és akkor mondták, hogy gyere, állj be egy kicsit. És akkor beálltam, és mondták, hogy hát még egy kicsit gyakorolnod kéne. És akkor, de ezt nem rossz zokon vettem, hanem tudod milyen, amikor az ember elmegy valahol, és azt mondják, hogy jó, de lehetne jobb is. És akkor kaptam ezt a döfést, hogy Istenem, ezek mit tudnak? Milyen az agyuk, meg milyen technikájuk van, hogy ezek hogy muzsikálnak, és alig gyakorolnak. De ha nagyon készülnek, akkor meg nagyon gyakorolnak. Ez a kétes, hogy egyszer így, egyszer úgy. De általában most a romáknak egy kicsit rosszabb a helyzetük, mert nincs az, hogy foglalkoztatják úgy a vendéglátóba. Nekem az a nagy sérelmem, nincs az, hogy kategória vizsga, mindenki művész, mindenki egedű művész, mindenki primás, mindenki mindent tud.
5: És egyformán.
4: És egyformán.
5: Igen.
4: És van nagyon magas szint, és van nagyon alacsony szint. Nekem ez fáj. Azelőtt úgy volt, hogy ABC kategória, meg volt a repülős. Most ez nincs. És sajnos ez mutatja is az egészet. Uh-huh. Van egy kép róla, hogy ez, Istenem, ez ilyen, ez olyan, ilyen, most elmegyek ide, meghallgatom, köszönöm szépen, ebből nem kérek. Vagy majd megyek egy étterembe, hallom, hogy hát itt azelőtt a lakatos muzsikát, most meg 10 kategóriával arrébb van az egész. Most én azt nem azért mondom, hogy más degradálják, hanem a színvonalat mondom. Mert másod akkor bementél a Járókasanyi bácsihoz, bementél a Lakatoshoz, bementél a, mit tudom én, Petrik Józsi bácsihoz, lementem, itt muzsikált a Huszár utcába, lementél, ott muzsikált az öreg, vagy lementünk bárhova. Szóval olyan zenészek voltak, hogy csodálkoztam rajtuk, hogy mit csinálnak.
5: Igen.
4: Apám egyszer mesélte, hogy itt volt a Krémer. És ők ott muzsikáltak fönn a Royalba, és a Krémernek a műsorát ott a Csohak Balogh Józsi bácsi elkezdte muzsikálni. És a Krémer letette a rántott húst, és kért egy kancsó vizet, és reggel 6-ig gyakorolt fönt a szobájába. Ilyen színvonal volt. Ezt csinálták azelőtt. És ezt meg tudták csinálni.
5: Azért ebben az időszakban, amiről beszélgetünk így akár a 60-as, 70-es évekről, egészen más volt a klasszikus zenészeknek is a helyzete, és nagyon kevés roma művész adta a fejét arra, hogy klasszikus zenét tanuljon. Más volt akkor a helyzet ebben a tekintetben is?
4: Más volt, mert arra emlékszem, hogy a konziban, amikor mentünk, ott olyan 120-130-an mentünk, és abban fölvettek 10 embert. A főiskolán, az akadémián, amikor beiratkoztam, én harmadikban mentem át, akkor körülbelül olyan 60 ember ment 5 helyre.
5: És hát most egészen más a túljelentkezésnek az aránya. Sokkal kevesebben jelentkeznek.
4: Kevesebben, de szerintem sok tehetséges a gyerek most ott van. Már most inkább a számítógép fele mennek az emberek, mint a zene, a komoly zene. Mert látom, nagyon nehéz a megélhetés a komoly zenében. Sok zenekar van, mert van a fesztivál zenekar, van a filharmonikus, van a rádiózenekar, van a koncertó, nagyon sok zenekar van, de nagyon nehéz bejutni. Most is az egyik ismerősöm ment le a győri filharmonikusokhoz, és ott is valami 30 vagy 40 ember volt egy helyre, uh-huh. vagy két helyre. Úgyhogy nagyon, nagyon dömping van most a zenészekből. Uh-huh. És gondolom ez miatt volt a affinitás, hogy ez inkább arra megyek, nagyobb a lehetőségem és a megélhetésem.
5: És valóban egyszerűbb, kiszámíthatóbb a klasszikus zenei pálya, legalábbis ez úgy látszódott még a 60-as, 70-es években.
4: Hát még a 70-es években igen, de már amikor jött a 83-89, ott a váltás, akkor már nehéz volt, mert ott már nagyon nagy volt a szelektáció. Mert tudom, amikor 83-84-ben alapult a fesztivál zenekar, akkor hívtak alapított tagnak. De nem vállaltam, mert akkor mentem külföldre. Uh-huh. Vagy 82, nem tudom, már valahogy így volt, és én mentem Olaszországba. És én nem vállaltam. Uh-huh. És amikor 90-ben megalakult a Fajloni Kamarazenekar, akkor a Fischer Iván külön üzent, hogy gyere, és én nem bírtam csinálni azt, hogy éjjel lemezezek, operaház, a kamarazenekarral ide-oda mentünk, fellépések voltak, és még plusz a fesztiválzenekar, ez nagyon sok volt nekem, és én úgy gondoltam, hogy a fesztiválzenekart én azt hagytam. De oda is nagyon nehéz volt bekerülni. Így ha nem ismertek, mert nem tudták, hogy ki vagy, külsős, nagyon nehezen jutott be oda is. Gondolom mindenhol így van most is.
3: Nagy Béla hegedű művész mesél nekünk a jelenéről, a gyökereiről és a szakmai útjáról. Most pedig következzék egy kis zene. A következő percekben Nagy Béla Megkötöm lovamat című feldolgozását hallgathatják meg a Magyar Operaház Fájloni Kamarazenekarának utolsó lemezéről.

0: Nagy Béla Megkötöm lovamat című feldolgozását hallhattuk a Magyar Operaház Fájloni Kamara zenekarának utolsó lemezéről. Most pedig következzék a hegedű művésszel készült interjú, melyben mesél nekünk a jelenéről, a gyökereiről és a szakmai útjáról. Tartsanak velünk a folytatásban is!
1: Voltál néhány versenyen is, még a zeneakadémiai éveid alatt. Melyiket emelnéd ki ezek közül?
2: Hát a Zágrávit. Uh-huh. Mert ott kaptam egy egyéves ösztöndíjat Erik Scheringtől. És ez szerintem ez nagy dolog volt.
1: Ez óriási, igen.
2: Csak a család miatt, szociális körülménye miatt nem mentem el. Inkább repülőre ültem, és nem mentem máshol. Finországba pénzt keresni.
1: Ekkor voltál a Kupiói Szimfonikus Zenekarnál, valamint a Helsinki Opera Zenekarban, igen, és a Finn Rádió Zenekarnál szólistaként.
2: Igen. Tehát az teljesen más világ volt.
1: Moszkvában is tanultál, az mennyiben volt?
2: Nem, nem tanultam, bocsánat. Én itt tanultam, azt Nyitkóznál. Itt Budapesten. Úgyhogy följött a Lányi Margithoz, és mikor fönt volt, akkor meghallgatott mindig. Mert az akadémián tanított, nagyon sokszor voltam bent nála, meg nagyon sokat tanultam tőle is, de főképp a Lányi Margittól. És közben Szentei Miklós is azért kontrollált rendesen. De én nekem a Lányi Margit az adta meg az egésznek a szájem ízét, mert nem tudom, nagyon sok növendéke volt. Oda járt a Szentei Miklós, oda járt a Véder Pál, a Kis Andris, a Bokor Tomi, aki nagyon-nagyon jó hegedült és soma gyerek volt, és arról 46 éves korában sajnos meghalt, de az nagyon nagy kiváló hegedűs volt, és a Margitnél azt mondta neki, az a top növendéke volt a Bokor. Mert hangba is, technikába is vert mindenkit. Én szerintem is, meg a Margit néni szerint is. Csak egy kicsit az élet az elbitte. Meg ő diszidált, lelépett, és a Frankfurti Rádiónak volt a koncertmestere és szólistája. Nagyon nagy dolog volt. Azt hiszem 80-ban lépett le a Bokor Tomi.
1: Kik voltak még azok a tanárok, professzorok, akik meghatározóak voltak a tanulmányait folyamán?
2: Hát Kovács Dénes főképp, ő minden hónapban kötelezett, hogy egyszer menjek be hozzá és meghallgat az akadémián. Hát főképp Mihály András, ide sorolom Petrovics Emilt is, nagyon sokat köszönhetek neki, mert ő tanított meg partitúrát olvasni, meg a zenének a szerkezetét, hogy hogy nézzem, mondta, hogyha maga szólistának készül, akkor teljesen másképp, más aspektusból kell nézni egy zenét, vagy ha koncertmester akar lenni, akkor így kell nézni, de ha beül a tutiba, akkor csak a legyszólamot fogja elolvasni, és számolni fog. Ezt Petrovics Emilnek köszönhetem, a tanár úrnak. És sajnálom, hogy lett volna egy olyan koncert, hogy Szokolai Petrovics és Bartók. És akkor halt meg ő. És nem tudtam megcsinálni ezt a koncertet. Ő átírta a Vonos négyesét kamarazenekarra, és azt szerettem volna eljátszani. Akkor a Szokolai tanár úr írt egy darabot, egy újat, de sajnos ez fúcsba ment ez az egész, mert mondtam, hogy ezt nem csinálom meg így, mert sajnáltam. Mert olyan szerencsém volt, hogy kamaraórán ott ült a Petrovics Emil, és hallgatott. És sok mindent. Úgy voltam beosztva, hogy a Szúnyog Baláshoz jártunk kamarára, és őnek a tanítványa volt. És akkor volt a kamaraórán, amikor ők váltották egymást a 23-as terembe, és mindig bejött előbb, hogy minket meghallgatjon, és a Volman Mira, aki a Slomo Mincnek volt a kísérője, én azzal dolgoztunk együtt, mint kamara, partner. De nagyon sokat tanultam tőle, gondolom a Mira is. Sokszor olyanokat mondott, hogy

0: Úgy maradtam.
1: A zeneszerzést, illetve ennek a művészetét, azt kitől sajátítottad el?
0: Hát egy az, hogy nagy részben a Petrovics tanár úr volt az, aki valamit kért, hogy csinálja meg, hangszereljen meg. Adott egy népdalt, és mondta, hogy csinálja meg. És akkor mondta, hogy hát ezt még lehetne így is, meg ebbe a stílusba, meg ebbe a stílusba. Úgyhogy együtt kaptam stílusgyakorlatot, harmóniát, összhangzattan, formattan, mindent tőle. Már fölírtam, volt egy kis füzetem, amit nem tudott senki semmiről, hogy mi, én mit csinálok, meg hogy hogy. Mentem hozzá, amikor volt egy kis luka, és akkor mondtam, hogy tanár, ez hogy csináljam, hogy írjam le, meg hogy hangszereljem. Hát, én azt ajánlom magának, nézze meg a Bach példatárat, és azt tanulmányozza, nagyon, egy. Utána meg egy kis modern zenét, nézze meg a Stravinskyt, hogy hangszerelt, nézze meg a Bartókot, nézze meg Gershwint, meg nézze meg, hogy Beethoven, Mozart mit csinált, hogy egy piciből hány taktust tudott csinálni, hogy hányféleképpen vezette le, hányféleképpen ment át hangmenekbe, hangnemenként, hogy mit csinált vele, hogy fordított, milyen fordításokat használt Bachnál. Nézzek meg egy korát, hogy hányféleképpen lehet csinálni egy témából, mit tudott csinálni. Ez adta meg a lökést errefele.
1: Akkor már egészen fiatalon tulajdonképpen nem csak a hegedű művészi pálya, illetve a zeneszerzői út érdekelt, hanem én azt gondolom, hogy a zenének a szervezése, a menedzsment része is szerves részét képezte az életednek, hiszen Pál Tamás karmesterrel a Budapesti Kamara Zenekart is megalakítottátok 1983-ban.
0: Igen.
1: Majd később, ahogy már említettük, 1990-ben a Magyar Állami Operaház Fájloni Kamara Zenekarát is. Milyen sikereket értetek el a két zenekarral?
0: Hát a Budapest Kamara Zenekar, Budapesten mozogtunk, és vidékekre mentünk. A Fájlonival csináltunk 67 CD-t hivatalosan, ami úgy ment ki, hogy Fájloni Kamara Zenekar.
1: Az hihetetlen mennyiség.
0: És nagyon sok sztár, nagy sztárral dolgoztam. Uh-huh. Legutoljára Domingóval volt egy koncert. 2006-ban volt egy ilyen monumentális felvonulás. De csináltam vele lemezt is. Spanyol zazuellákat vettünk fel vele. Akkor a nagy barátom, a Hozé Kúra volt. Ő is maradt is a legnagyobb barátom, mert csináltunk fel az Erkel Színházban egy olyan koncertet, amit élőbe közvetített a Magyar Televízió. Utána átvett az egész Európa, és utána megvették Amerikától kezdve mindenhol, és a Kurának csináltam egy Ave Máriát, amit én hangszereltem, egy Bach Kuno Ave Máriát, mert akkor ott 250 éves, azt hiszem, a Bach halála. És mondta a Kura, hogy nagyon szeretne egy Ave Máriát énekelni. És hozta különféle ilyen átiratokat, nem akarom sorolni, hogy miért, meg ezt, meg azt, meg amazt, és mondtam neki, hogy válasszá, mert meg volt hangzó anyagba, és azt mondta, hogy neki ez nem jó. És akkor mondtam, akkor jó, és olyan volt, hogy egyik nap gezdurba kérte, másik nap cizdurba kérte, a harmadik nap fizdurba, így ment az egész, és mondtam neki, hogy Hozé, nagyon szeretlek, nagyon szép vagy, nagyon elegáns vagy, nagyon szép fiú vagy, de ne csináld velem, hogy naponta, és akkor még nem volt ez a Sibelius, nem volt gép. Úgy kellett kézzel leírnom. És ennek az lett a vége, hogy akkor elénekelte, örjöntek az Erkel Színházba, és ő ennek a hatására olyan névjegykártyát csinált, amin ez az Ave Mária van, CD, ilyen kis névjegykártya, amit beteszel a CD-be, és pörög, és azon szól a Hozé Kúra, Ave Mária Fajloni Kamara Zenekarra. És ez volt neki nem tudom hány évig a belépője mindenhol. És nagy barátok lettünk, mert csináltam vele 3 koncertet, meg 2 CD-t, vagy 3 CD-t. Mert a tévé is felvett.
1: Milyen sztárokkal játszottál még? Hiszen ez óriási, akiket emlegetsz.
0: Hát Ramon Vargas volt, aki először belépett az életembe, ilyen nagy sztár. Féltem is tőle, 92-ben dolgoztunk együtt, akkor csináltuk a Figaro Szebélyei Balbét. Akkor Will Humburg volt a karmester, mindenki tudja róla, hogy reszkedtek tőle. Ő úgy jött ide Magyarországra, hogy a cseh filharmonikusokat otthagyta, és ezt a produkciót én megkaptam. mint Fajlani kamarazenekar. És elég kis tábba vettük föl, mert 8 prim volt, körülbelül olyan 40-45-en voltunk, és a Humboldt pedig szerette volna, hogy ez nagy zenekar legyen. És mondtam, hogy nem, ennyien leszünk, és csókolom. És a producer az nagyon méregbe jött rám, hogy ilyen kis zenekar van, és hogy miért mondom, itt mindenki 20. Ezek igászlóak, uh-huh. és mindenki tudja a darabját, és mindenki jó lesz. Ne félj Tamás, mondom, a Benedek Tamás volt, és mondom, ne féljél, és volt egy kis vitánk a Benedekkel, meg a Will Humburga, hogy ez nem szól úgy. És megcsináltuk az első próbafelvételt, mindent, kimentünk a kis Kuszkóba, ott meghallgat, és hát igaza volt. Ennyi. És utána mentünk tovább. És ez 94-ben a BBC-nek az évlemezét hozta.
1: Ez óriási siker.
0: Hát nagy volt, mert erre kaptuk meg a Magyar Állami Operaház Fajnoli Kamarazenekar címét. Uh-huh. De itthon nem tudta senki. Még én sem tudtam. Úgy hívtak fel az igazgatói irodára, hogy vétkeztem, és letette az ütő Pandi, Isten nyugosztalja, ő volt az igazgató akkor, de nagyon szerettem a Vandit, mert igazságos ember volt nagyon. Mondta, hogy ezt csináld, ezt ne csináld, most ide mehetsz, ide nem mehetsz, ezt csináljuk, most azt csináljuk, és úgy egyeztettük mindig az operán az ügy nevén ütközés. Uh-huh. És ez nagy dolog volt szerintem.
1: Tulajdonképpen az operaháznak a legfantasztikusabb zenészeiből alakult ez, igen, a zenekar.
0: Hát nézd, a két...
1: Ráadásul amúgy is össze voltatok, gondolom, szokva, hiszen a zenekarban, igen, amúgy is együtt játszottatok, ez olyan volt, mint egy nagy család, gondolom. Igen. És akkor a legjobb zenészek pedig egy kamarazenekart alkottak.
0: Igen, kiszúrtam a legjobb zenészeket, fúvósokat, és akkor mondtam, hogy ezt szeretném. Ezt vittem mindig az igazgató, azt írta a haját, hogy már megint mit csinálsz. Hát mondom, nincs lehetőségem próbálni, két próbálva, vagy három próbálva megcsinálni egy Domingo koncertet, ne haragudjálsz. Ezt mondom, ez lehetetlen. Mondom, behívok, mit tudom én, kicsodát, és akkor az így néz. De hát már előadás van, és hogy volt olyan eset, hogy játszottunk, és két vagy három kisegítőt kellett hívni az operába. Miattunk. Ez is sokszor volt fegyelmi, mert ilyeneket csináltam. Sokszor előfordult ilyen. Meg Párizsban 6 évig jártunk, úgyhogy ott is csináltunk 7 vagy 8 opera felvételt, francia zeneszerzők, meg olyan operákat, hogy Bizének követtük az Arlenis színát. Nem tudom, amiket csináltunk, mert nagyon sok volt, nem jegyeztem sosem, és csak mindig bementünk ezzel, csókolom, viszontlátás, és mentünk.
1: Meddig játszottál az opera zenekarban?
0: 28 évig. 2012-ig.
1: Mennyiben más egy opera zenekarban játszani, mint egy szimfonikus zenekarban? Vagy akár egy kamarazenekart is mondhatnék?
0: Hát kérlek szépen, hát az operában lent ülsz a áróba. Egy az, hogy nem látnak. Nem akkor a stressz, mint ha kiülsz a színpadra. Már ott is nagy stressz van, ha egy szimfonikus zenekarba beülsz, mert ott is egyforma vonó, egyforma minden. Akkor a koncertmester belép, akkor lépek be, nem előbb, nem utóbb. Figyelni kell ott is, de mert egy kamarazenekarnál, ha nincs karmester, akkor meg ha nem figyelnek rendesen, nincs kontaktusod az emberekkel, akkor szétmegy az egész. Akkor újra kezdhetik a koncertet. Szerintem az a legnehezebb, meg a vonos négyes. Szerintem a legnehezebb műfaj.
1: És melyik áll hozzád a legközelebb egyébként? Hát ha lehet választani.
0: Nézd, amivel én 22 évig vezettem a Fajlónit, és egyszer volt karmester, egyszer nem volt karmester, vinni kellett a stábot, megszoktam. Egyébként
1: itt koncertmester volt,
0: koncertmester, azért ezt mondjuk el. Igen. Megmondom neked őszintén, mindig a rollát lestem, hogy mit csinál. Mert mikor először bementünk CD felvételre, és akkor úgy szétesett alattam a talaj, mert nem volt karmester. Ahol szoktam, ott volt a Pál Tamás a Budapest Kamarazenekarban, az állandóan ott volt előttem, és mondta, hogy ezt így, ezt úgy, csókolom, viszont látom, amikor nincs előtted senki, és akkor mögöttem ül egy 21 tagú zenekar, ott van egy csembalista, ott van egy szólista, előttem, és valahogy igazodni kell az egészet, koordinálni kell az egészet, akkor olyan, mint egy repülőbe vezetsz, vagy egy rakétába vezetsz, akkor tessék, ez a jobb gomb, ez a jobb hajtómű, ez a bal hajtómű, és véletlenül a másikat nyomod meg, és nem a Holdra, hanem a Marsra. Ez olyan.
1: Milyen lemezeket vettetek föl a Fájlonival?
0: Baroktól kezdve modernig mindent. Szentpéteri Csillától kezdve Arvopert, Mozart, Christian Bach, Sebastian Bach, mindent.
1: 2006-ban kaptad a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetését. Ez mit jelent számodra?
0: Hát egy az, hogy elismerést. Az, hogy megköszöntem ezt a kitüntetést, mert ott ült a Várkonyi Matyi, az a Rockszínháznak a karmestere volt. Ott ültünk egymás mellett, és így néztünk, mert akkor csináltuk az Evitát. A Budapest Kamara Zenekarra csináltuk, meg ő volt az egésznek a művészeti igazgatója, művészeti vezetője és karmester volt, és úgy egymásra néztünk, hogy Matyi, te is itt vagy? Én is itt vagyok. És jött a Petrovics Emil, tanár úr, és úgy megölelt, és mondta, hogy na végre már valami díjat is kapott maga. és úgy ránéztem, mondom, tanár úr, mondom, megérdemeltem ezt a díjat. És úgy ránézett, és levetett, és legyintett, és ott hagyott. 2003-ban volt egy koncert, amin a Mádül elnök úr és a felesége ott ültek, mert a Hozé kúrával csináltunk egy jótékony koncertet a gyerekek számára, és ők voltak a védnökök, és akkor nagyon sok ilyen felajánlást csináltunk a kamarazenekarral, mert a Mádi Dalma mindig telefonált, hogy kéne játszani most ide menjünk most oda, és nagyon szívesen mentem, mert tudtam, hogy gyerekekről van szó. És tudod, mikor egy kisgyerekről van szó, és ott nekem nincs gyerekem, de amikor átértem azt, mikor jött a kisgyereket, úgy tolták be mankóval, meg tolószékbe, akkor úgy elszúrt a szívem, és mondtam, hogy nem pénzért, inkább én fizetek, csak hagyd legyek ott. De nagyon, nagyon jó esett, hogy így a gyerekekkel így tudtam, én nekem nincs gyerekem, az volt a problémám mindig, és nagyon szerettem volna legalább egy fiút vagy egy lányt, de hát nem úgy jött össze a feleségem, mert ezt jó Isten így akarta, szerintem abba bízok, meg abba is fogok, meg az vezet. Nincs kiszámíthatatlanul, már kétszer operáltak a szümelet, és még mindig itt vagyok. Tudom, ez nagy dolog.
1: A mai vendégem Nagy Béla hegedű művész volt, aki mesélt nekünk a jelenéről, a gyökereiről és a szakmai útjáról. A beszélgetésünk második részének érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Roma Szalon. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. A szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen be jelentést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 19-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ismét Nagy Béla hegedű művész mesél nekünk, a beszélgetésünk második részében a családjáról, a szakmai sikereiről és arról, hogy milyen rokoni kapcsolatban állt Cifra Györggyel. Tartsanak velünk ma este is!
4: Hogyan támogatod a fiatalokat?
5: Hát, megmondom neked őszintén, most van egy gyerek, úgy hívják, hogy Farkas Gergely. Most megy az akadémiára felvételizni Pécsre, vagy nem tudom, hogy beadta a pályázatát, de nagyon ügyes a srác. És mondta, hogy Béla bácsi, már nem bírom, ne kínozzon. De sajnálom őt, de próbálom úgy rávezetni az egészre, hogy mondom neki, Gergő, most romásra vagy brász. Most ne. Most legyél klasszikus, vegyél minden erőt, vegyél magadban mindent, könnyed legyél, karcsú és gyors és lassú, tud azt, hogy mi az, hogy lassú, nézd magadat a körbe, nézd, hallgass magad, vedd föl magadat, nézd meg, hogy mit csinálsz, sokat skálázat, ütemvágom a gyereket. Sajnálom, de abban az időben 20 éves. És ilyenkor engem a lányi Margit az aprított, magyarul. Mert tudtam, hogy bementem hozzá, tudod kívülről? Nem, akkor menjél haza. Vagy nem is, hanem bemész a szobába és megtanulod. És estig ott voltam, volt olyan, hogy a rendőrséggel keresletett anyám, és a lányi Margitnál ott gyakoroltam. Este 11:30-kor képzeld el, még szó tanulta. Mert mentem valami koncertot, és azt mondta Margit néni, hogy én nekem úgy kell, hogy hegedülj, hogy kirak, hogy nézzenek rád. És bejött, és ordított, és kiabált, és mondta, hogy nem így, így, nem így, így. És reggel 8:30-12 ott voltam nála.
4: Este fél tizenkettőig
5: kezded. De nem egyszer-kétszer, hanem ez így egy párszor. Mert olyan volt, hogy akkor jöttünk össze a feleségemmel, és mondtam neki, hogy gyere értem 6-ra. Mert úgy volt az óra, ami 2-től, vagy 4-től 6-ig. Mert 2 óránként jöttek a gyerekek, és még 8 órakor még hegedültem. És nyár volt, nyitva volt az ablak, és mondtam a feleségem, hogy hát hallottam, hogy még mindig ordít veled a Margit.
4: Egészen más volt a régi pedagógia, mint a mai. Miben látod a különbséget? Miben voltak mások a régi művészek, előadók, de akár még a tanárok is?
5: Kérlek szépen, nagyobb volt a követelmény. Nagyobb volt az alap. Amikor bekerültem a Margit nénihez, körülbelül olyan fél évet skáláztatott. Nem engedett semmit csinálni. Csak skála. És semmi más.
4: Mennyi idős voltál akkor?
5: 17 éves. 18 éves. 17-18. Már a konzumban jártam, de már ő hozzájártam fel a lakására. De nagyon sokat köszönhetek neki. Én három öreg asszonyra köszönhetem az életet. Az egyik a nagyanyám, aki támogatott mindenhogy, a másik a Margit néni, a harmadik pedig a Fajloni Nelli, aki megadta azt a lehetőséget, hogy az ő nevét vigyem tovább a Fajloni kamarazenekarral. Mert ha ő nem lett volna, akkor csináltunk volna egy kamarazenekart, és azt mondták volna, hogy jó, ez is volt, köszönjük szépen, viszontlátás. De mivel így letettük mindent az asztalra, hát gondolom, hogy megmarad. Sok minden megmarad azért. Lemezektől kezdve, felvételek, minden. Azért sok volt.
4: Nagymamádról nem meséltél még.
5: Vagy anyám? Hát az egy furcsa teremtmény volt. Megmondom neked őszintén. Mert azt mondta a férjének, a nagyapámnak, hogy őt ne tartsa. Ő saját magát tartotta, 2 gyerekét kineveltette, és önálló volt nagyon. És önbíráskodó volt nagyon. Törvényen kívül volt magyarul. Mert volt neki először, volt egy stand, ott először gyümölcs, virág volt, és utána átment csak virágba. És ott volt ez az üzlet, ahol 5 gyárnak a centrumában volt. Ugye a Vác úton olyan volt, hogy a Sóder gyár, az Elzett gyár, a Rikó köztetművek, a nem tudom milyen gyár volt még, a háta mögött volt a budapesti pékségellátó, és még nem tudom mi, 5 vagy 6 gyár volt körülötte, és ott volt a Bogyó néni, az volt a Hentes, volt egy tejcsárda, ott csak tejtermékek voltak, volt egy zöldségvirág, az a nagyanyámé volt, és még egy pékség volt. És az 5 gyár, ez oda járt hozzájuk. Reggel 7-kor nyitottak, és este 9-kor zártak. És ő neki az volt a heppje, hogy ne legyél roma, hanem csinálj normális életkörülményt, ne legyél az, mint apád, meg a nagyapád. Ne legyél roma zenész. Ő volt az, aki nagyon hajtott, hogy ez legyek. Meg anyám, főként. Mert a nagyanyám az fenomenális volt. Mindenben. Úgy az életben, mint az üzletben.
4: Cifra Györgyel milyen kapcsolatban voltatok?
5: Hát az nem akarok nagyzolni, meg nem akarok hazudni. Utána lehet nézni. A nagyapám és a Cifra György édesanyja, Nagy Júlia, úgy hívták, azok édes testvérek voltak. És tartották a kapcsolatot 1978-ig, mert apám akkor halt meg, és még vannak olyan CD, nem CD-k, lemezek, tudod, ez a bakelit lemez, ami ott van, hogy Cifra György Bélának, az volt apám. Én szerettem volna kimenni hozzá, csak akkor már nős ember voltam, mikor itt volt 81-ben volt itt a... Nem, 80-ban volt itt. És akkor felajánlotta, hogy menjek Párizsba, csak az volt a kritérium, hogy egyedül. De nekem már ott volt a gyűrű az ujjamon, és mondtam, hogy egyedül nem megy. Mint a Hoffi mondta. De hát sajnáltam, mert ő felajánlotta, hogy Szentgyiszbe ott az alapítványban, hogy ott leszek, ott kapok ösztöndíjat, kapok lakást, csak gyakorolni kell, megkoncertezni. Ennyi. Tehát én 80-ban nyertem Zágrába egy olyant, hogy Párizsba, Erik Scheringhez, és oda sem mentem el.
4: Ez egy ösztöndíj volt.
5: Ösztöndíj igen. Volt. Az lett volna. És nem vállaltam be. A család, anyám miatt. Nem akartam itt hagyni anyámat, közben meg itt kellett hagyni, meg pénzt is kellett keresni, meg minden. Befejeztem az akadémiát, és már rögtön mentem ki. Tudod a család? Az első. Egy pár ember már volt ilyen előttem, hogy feldobott mindent a családjáért.
4: Az operaház után mivel foglalkoztál? Melyik zenekarban játszottál végül is?
5: Kérlek szépen, az operában a pályafutásomat 2012-ben befejeztem, és 2012. szeptembertől 2015. december 31-ig a Samsung Törökvárosban voltam. Az is operaház volt, ott koncertmester voltam, azért egy pár helyen megfordultam Törökországba, és itt ottam ott koncertmester, meg szólista is, és utána nem bírtam, hazajöttem. Hiányzott a rántottos. A vines nincs.
4: Mennyi ideig voltál Törökországban?
5: 4 ideig voltam Törökországban. De amikor lejárt a szerződésem, én azt úgy vártam azt a napot, nem tudod elképzelni. Mert lett volna egy mexikói szerződésem, és a török operaháznak az igazgatója aláíratta velem, hogy írjam alá, és 2 nap múlva késett a mexikói szerződésem, és én Mexikóba szerettem volna elmenni, és aláírattak velem a török szerződést, azt mondták, hogy nem bontatott sor. És azért nem mentem el Mexikóba. És akkor inkább csapot-papot ott hagytam, és hazajöttem. És utána 2017-ben csináltuk ezt a nagyszabású Valaha madarak voltunk című előadást Pécsen, hogy a romák honnél jöttek, hova mentek, és mi lett belőlük. Ez nagyon jó volt, mert így megismertem azt a részét is a romaságnak, amit eddig nem ismertem. Képzeld el, hogy én nem tudtam, hogy a jöttek szájbőgő, nem tudtam mi az, hogy szájbőgő, nem tudtam mi az, hogy kanna, kanál, és akkor így a Balogh Józsival csinált, Balogh Józsival dolgoztam együtt, és ők gitárral így ütővel kísérték magukat. És mondta Józsikám, hogy hát ezt szeretném, ezt így lenne, és akkor úgy kellett megcsinálni a darabot, hogy már megvolt előre, hogy mit szeretnének, én nekem hangszerelni kellett. Most a klasszikust össze kellett tenni a jazzszel, meg össze kellett tenni ezzel a népzenével, amit Magyarországon nem nagyon kultiválnak. Most, illetve most már igen, mert most már úgy jönnek föl, de hát ez teljesen más zene, mint a gentry zene, amit a romák muzsikának az étteremben. Mert szerintem ez az eredeti cigányzene, amit ők csinálnak. Vagy erről vitatkozhatnánk, mert ott van a Bartók, aki lement Erdélybe, elment Törökországba, elment ide-oda, leírta a nótákat, és az a nagy dolog, hogy én Törökországba találkoztam olyan magyar népdallal, ami törökül ott ment. Érted, hogy mert mivel 450 évig itt éltek a törökök, vagy onnél jött ide, vagy innen ment oda. Most ezt nem tudod megmondani, de nagyon sok olyan népzenével, például bementem a barátom, volt egy hangszerész barátom, és szólt valami zene. Mondom, mi az Isten, ez nagyon ismerős. És mondom, mi ez? És tudod, van a törököknek van a ballama, meg dob, meg az a nagy csörgő dob, minden, és nem hiszod el, a Bartók Béla táncitjének az utolsó tétele ment török zenébe. És én úgy maradtam. Ha hiszed, ha nem. Mondták, hogy hát sajnos 10 évig ide járt a Bartók, ott van neki háza, meg ott volt neki háza, valahol nem tudom hol, ott élt, gyűjtötte a darabokat, mindent a darabjaihoz gondolom, onnan hozta a keleti zenét, azonnan hozta be Európába, de nagyon jól megcsinálta, nagyon irigylem. De ott is kaptam egy CD-t, amin 2000 török népdal van. Képzeld el. És ami belehallgattat, itt-ottam, ott mondom, ezt is ismerem. Hogy van ez, hogy Magyar és Törökország, az most mi van? Híd van a két kultúra között, vagy mi van? De biztos, hogy valami volt, mert nagyon sok olyan téma van, ami megegyezik az ő népzenéjükkel. És én nem akartam elhinni, mondom, én bolond lettem, vagy mondom, hogy mi az Isten van? Megbolondultam, vagy átmentem Balkánba, vagy mi van? És sajnos ez van. Ez az élet. De nagyon sokat köszönhetünk Bartóknak.
4: Meg az ő gyűjtéseinek.
5: Igen, hát pontosan.
4: A keleti gyűjtéseinek. Igen. Nagyon sokáig volt Törökországban is, úgyhogy...
5: Igen.
4: Hogyan látod a népzene és a klasszikus zene crossover műfaját? Van ennek jövője?
5: Hát szerintem csak annak van jövője. Megmondom neked miért. Mert megyek a kocsival megyek az úton, és mit hallasz? Csak a dobot hallod, meg a basszus gitárt, hogy szól, és már ha nagyon gyorsan elmegy mellettem egy autó, csak azt hallod, hogy pik-pap, bum, bum, bum, bum, és mit csinálsz? Ott van az a klasszikusok jazzbe, az nagyon jó lenne, ez a londoniak csinálták, abban is az van, hogy a klasszikus zenét különben nem hallgatnák meg. Most, amit csináltunk gyerekeknek, műsort, abban nem ismer, hát gyerekek, 5-6 éves, 10 éves gyerekek, honnan tudják, hogy ez a kis éjj zene. De mivel egy picit tettem bele ütőt, az ütős gyereket azt megbolondítottam, mert ma a lábába tette a csörgődobot, a lábával csörög, van neki egy ilyen digitális dob előtte, van előtte 4 timpani, van előtte egy jazzerko, van előtte 4 cintányér, és van, ahol egyszerre kell kezelni neki mindent. Mert a kisei zenének a vége az a Hacsatúrján kartánc. Úgy csináltam meg, hogy azt rátöttem, és utána visszamentem még egyszer a kisei zenébe. És ő neki úgy csinálta, hogy előtte van még egy szlovák nóta van előtte, táncolj, az van előtte, és ő neki abban még jazzbe át kell menni. És meg kell neki fordulni, úgyhogy az egyik kezével ezt üti, a másikkal már a timpani van a kezübe. A harmadikkal meg be kell neki dugni még a lábába, az okniába, még a csörgődobot, képzeld el. Mert ilyen hosszú csörgődobot hozott, ilyen nem is csörgődobot, hanem hosszú csörgőt, amivel tudja így a lábát így ráza, hogy az egyikkel a cintányér megy, a szerkó, meg a timpani. Együtt van neki minden. Ja, még ott van, még a digitális dob is ott van előtte. Úgyhogy nem tudod megúszni ezt annélkül, hogy a modernet, a klasszikus, vagy a régi velötözt. Nézd meg ezeket a fantasztikus filmeket. De a mostanit. Például a Gyűrűk ura. Nézd meg, hogy a régi össze van téve a modernnel. Mert a kard is, ott van a melyik az a másik, a Csillagok háborúja. Kard. Mivel kardoznak? Lézerkard. Mi volt az előtt? Vaskard. Tehát össze van téve a kettő. Érted, hogy ezt is ugyanúgy kell összerakni, hogy most ebből kifejlesztem ezt, és akkor ebből csinálok ezt. Úgyhogy ilyen fúziót kell csinálni belőle. És úgy kell összenézni az egészet, hogy passzoljon. Mert ha nem passzol, akkor nem ér egy forintot se. És szerintem ez, hogy keresel hozzá, ehhez keresek ezt, ehhez ez óriási munka. Tehát nagy anyagot kell ismerni ahhoz, hogy össze tudjál rakni egy ilyen mixet, egy crossovert magyarul.
4: Akkor megfordítom a kérdést.
5: Mondjuk.
4: Mi lesz a jövője a klasszikus zenének?
5: Hát itt nagyon profinak kell lenni. megmondom neked miért. Mert most már, hogy bemegyek egy koncertre, látom, hogy úgy ki van dolgozva egy embernek egy zongora verseny, egy hegedű verseny, egy fúvola, hogy nincs benne gigszer, nincs benne, teljesen steril, egy, kettő, nincs az, hogy memória zavar, vagy ez, vagy az, vagy amaz, és még plusz még a művészetét, a sajátját még hozzá kell tenni ahhoz. Mert különben nem ér semmit. És ez nem professzionális szinten van kezelve, akkor megett az egészet a fene szerintem. Nem mennek be emberekre, mert ha mondjuk, mondod, hogy Maxim Vengerov jön, akkor tudják, hogy ki az a Vengerov, aki az a réteg. De már akinek nem nincs annyi a pénztárca, vagy elmegy egy Vengerov koncert, csak a rádiót hallgassa, de szerintem még az is jó, ha egyenesbe közvetítik, akkor meg, nagyon sokan meg tudják hallgatni azt az embert, meg azt a művészetet, amit csinál. De az a probléma itt, hogy pénzkérdés most már a jegy. Mert egy család elmegy, legalább egy ilyen 100-150 ezer forint, négy tagú családnak a jegy, hogy annyit fizet. És azt nagyon kevésen engedhetik meg maguknak.
3: Most hallgassunk meg egy kis zenét Gypsy Paganini címmel Nagy Béla feldolgozásában, amelyen Nagy Béla, valamint Kálai Ernő hegedűművész és Lakatos György fagott művész játszanak. Paganini 24. ámul kapricsolya a hegedű irodalom egyik legismertebb és legvirtuózabb darabja, amely nem csak Paganini páratlan technikai képességeinek állít emléket, hanem óriási hatást gyakorolt a zenetörténet későbbi alkotóira is. A darab egy témára írt variáció sorozat, amely tökéletesen megmutatja a romantikus korszakra jellemző technikai bravúrokat, ugyanakkor zeneileg is rendkívül inspiráló. Számos nagynevű komponista feldolgozta ezt a bizonyos kapriszt. Többek között Liszt Ferenc, Johannes Brahms, Szergej Rachmaninov, Witold Lutoslavski és természetesen Nagy Béla, akinek a feldolgozását a következő percekben fogjuk majd hallani. A 24. kaprisz idővel szimbólummá vált, a technikai mesterség, a zenei szellem és a kreatív újraértelmezés jelképévé. Így szinte minden generáció újra felfedezte magának, legyen az a romantika, a 20. század, vagy akár a kortárs zene.

0: Művésszel, aki mesélt nekünk a családjáról, a szakmai sikereiről és arról, hogy milyen rokoni kapcsolatban állt Cifra Györggyel.
1: Törökországból hazajöttél, és végül is hogy kerültél ki Eszékre?
2: Kérlek szépen úgy, hogy ott koncertmester hiány volt, mert nyugdíjba ment az egyik koncertmester, és ketten voltunk koncertmesterek, és ott volt a Suha Tóni Bőgös, kisegített, és mondták, hogy nincs koncertmester. És mondta, hogy itt van egy, és felvettek koncertmesternek. Mondták, hogy jó leszek itt. 5 évig voltam koncertmester ott színháznál, most meg a kultúrcentrumban vagyok.
1: Milyen terveid vannak még a kultúrcentrumban, illetve ennek a folytatásaként?
2: Kérlek szépen, hát most szeretnék egy olyan koncertet, egy modern koncertet, Stravinskyt, Bartókot, kicsit majd megyek le most, tálalni fogom a programot. Most már lehet állítólag, mert az igazgató azt mondta, hogy nyugodtan lehet játszani, oroszokat is szeretnék, Glazunov, Monos Négyes, Borodyint. Vagyunk 4, akik úgy csináljuk ezt, alapítottuk az egészet, mikor volt a Covid, mert Horvátországban először mi álltunk ki 5, van egy harmonikás barátom is, és kiálltunk és Piazzolát játszottunk a Covid végén, és úgy ültünk ki, hogy 1,5 méterre voltunk egymástól a színpadon, és a nézők meg 2 méterre ültek a székekkel. Székek 2 méterre voltak letéve, és le volt téve 50 vagy 60 szék, mert nem fér több úgy el. Ez a színháznak az udvarán volt, Horvát 1 kijött, riportot csinált mindenkivel. Akkor még nem beszéltem, mert most sem beszélek úgy horvátul, nem tudnék riportot csinálni, és fordították, hogy mit mondtam. Horvát 1-be. Horvát TV 1-be. És utána felvették és leadták. És mi voltunk az elsők, akik kijöttünk Horvátországba koncertezni. Így. Képzeld el? De hát az kegyetlen volt ott lenn. Bezárva. Nem mehett az utcára 8 óra, akkor az kegyetlen.
1: A Covidot Horvátországban töltötted akkor?
2: Igen, úgyhogy lementem, 3 hónapig ment a színház, szeptembertől muzsikáltunk, megcsináltuk a Csárdás királynőt, és utána stop. Szeptember, október, november 9-én volt a bemutató, és akartam csinálni egy másik darabot, és jöttem már Pécsről Eszékre, és a Vámos megkérdezte, hogy hol voltál. És mondtam, hogy Pécset. És nem Olaszországban? Mondom, nem. Pécset voltam, mert mondom, ott voltam egy tárgyaláson. Csinálni akartunk tovább egy másik darabot. A Valaha Madarak folytatását akartuk. És mondja, hogy biztos, hogy ott voltam? Mondom, biztos, mert nincs benne az útlevelemben, hogy hol voltam, mert állítólag beütik, vagy mit tudom én, mit csináltak ott. És jött 2 olasz, a vonaton volt, azt leszállították, rögtön karanténba rakták, akik onnén, arról a felülről jöttek, onnén Horvátország másik, Zágráb után, azok is voltak, vagy 4-en vagy után, azokat is rögtön karanténba. És képzeld el, a vonaton maradtunk 4-en vagy 5-en. Úgy érkezett meg Eszékre a vonat. Ez a nagyon nagy dolog volt azért. És ezután volt 3-4 hónap, hogy szobából ki, 8 órakor jött, volt olyan is, hogy már nem bírtam, lejöttem, mondom, fölhívom valakit, beszélek vele, mert megörülök fönt, és fölöttem megállt egy drón, megnézte, hogy ki vagy, és utána jött oda a rendőrautó. És kérdezte, hogy mit csinálsz? Mondom, hát telefonálok. És beszélsz horvátul? Mondom, nem, magyar vagyok. Jó, akkor add ide a személyigazolványt. Még szerencsére, hogy levittem a személyigazolványomat. És akkor, tudod, 4 éves szerződésem volt, adtak egy személyigazolványt. És odaadták a személyigazolványomat, és a kapuig kísért, képzeld el, a rendőrautó, hogy menjél haza. Ilyen volt Eszéken. A határig elmehették kocsival, és utána visszafordítottak. Úgyhogy nem jöhették ki Eszékről. Se ki, se be. Lezárták a várost, mondták, hogy itt összesen, nem tudom, 20-30 ezer ember él.

0: vagy annál több éleszéken, és abból 170 ember kapta meg a Covidot. Hogy így leszeparáltak az egészet. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog volt ott. Megélni ott az egész Covidot, bezárva. És felhívott az igazgatónő, hogy Béla csinálna egy koncertet? Mondom, persze, miért? Mikor? Hol? Mert már tudod, se hegedülni, négy fal között megőrül, se tév, már untam a tévét. Pedig volt, ha magyar, 6 vagy 7 magyar adó volt, néztük a feleségem, mondom, elég volt, lemegyek sétálni. És úgy lehetett lemenni, hogy meg voltak korlátozva, hogy 60 éves, mint itthon Magyarországon, csak ott nagyon betartották. És a mentél maszk nélkül, már szóltak, húzta elő a maszkot, hogy tedd föl. Bementél valahova, mindjárt, abban a pillanatban, hogy kezet mossál, lábadat, átmenni, ilyen, tudod, ilyen le volt téve azon mennyi át, ilyen klóros vízzel. Úgy mehettél be az élelmiszer üzletbe. Nagyon szigorúan vették ott lent. És nagyon, nagyon ellenőriztek az embereket. És én voltam azt hiszem a 75. aki az oltás listán szerepelt, mivel én emberek közé mentem, mondták, hogy a polgármester szólt, hogy neki egyet. Ez volt a széken.
1: Ez mindenkinek egy nehéz időszak nagyon volt, én azt gondolom. Szerencsére túl vagyunk rajta, és azóta azért lehet dolgozni, lehet a művészettel foglalkozni. Kik azok a zeneszerzők, illetve előadók, akik hatottak a művészetedre, akár zeneszerzőként, akár szólistaként?
0: Nézd, szólistaként nekem két hegedűs, az verhetetlen, szerintem az egyik a hangban az a Michael Rabin, technikában meg a Leonid Kogán. Ezeket tartom nekem számomra, akik a szívemhez nőttek úgy, de nagyon sokan, mert ott van Szigeti, az is nagyon tudott hegedülni, Bubait is hallottam Sarazatét is, mert voltam Moszkvában, és az volt a happen, hogy ezeket a historikus lemezeket akkor lehetett kapni. 1 rubel 20 volt egy lemez, vagy 1 rubel 60, és abból hoztam 45 vagy 46 darabot, nem tudom, és a Vámos azt mondta, maga micsoda? Kereskedni akar ezekkel a lemezekkel? De ott volt Gillestől kezdve mindenki. Misa Elman, tudod, ilyen nagy segedűsök mindenki. De mégis azt mondom, hogy én nekem a szívem csücske az a Michel Rabin, vagy Michael Rabin, meg a Leonid Kogan. Illetve még egy kicsit oda tenném a Ricsit, mert az meg, amit művel a hegedűn, az
1: borzasztó.
0: Igen, az kegyetlen. Olyan fiatalkori felvételé, azok meg szerintem az utánozhatatlan. Számomra. Lehet, hogy most rosszat mondtam, meg degradálok mindenkit, de nekem ott az a három ember, aki zongorában, meg a Horowitz, Cifra, meg Oscar Peterson, és Art Tatum. Énekben ott van a Ella Fitzgerald, akit nagyon szeretek úgy hallgatni. Most is a kocsiba jöttem, az benne van a... Na, szeretnék csinálni egy olyan jazzes változatot a Dudas Matyira. Legközelebb azt csináljuk Bábbal. De úgy szeretném, hogy kicsit amerikaiba átmenni, mert jó van azt úgy megcsinálni, hogy nem csináltam még úgy senki. Meg Ambézi, ilyenek... Nem tudom sorolni neked, mert nagyon sokan vannak így, akik jó zenész. Én nagyon szeretem a rossz zenét is meghallgatom, mert abból tanulok. De a jó zenét azt azért hallgatom, hogy mit tudok onnél lopni. Nekem ez a hitvallásom.
1: Zeneszerzők ki az, akik a legjobban hatottak rád, vagy akiket a legszívesebben játszol?
0: Nézd, a legnagyobb, az szerintem az Bach volt. Ő hozta be ezt a formát, ezt az egészet harmóniával, és meghallgatod, akkor nagyon sok 8, 9, 10, 11, 12 együtt szól nála, és mégis jó. Modernben sok mindenki, de ha nagyon modernre gondolsz, ott van Ötvös Péter, Ligeti, ezek nagyon, nagyon tettek a zenéért, szerintem, a zenetörténetért. Mert például effekt zenét nem tudott, szerintem nem tud úgy írni, mint Ligeti. És annak, ha kihajtod a kottáját, akkor csak ilyen satírozott vonalakat látsz, meg ezt csináld, meg azt csináld, utasítások vannak, és mégis jó. Ez, hogy csináld, azt nem tudom. De nagyon jó. meg szerintem a Stravinsky, aki megcsinált ezt a löketet, meg Bartok, az az irány.
1: Hol lehet téged mostanában esetleg hallani, játszani? Netán Magyarországon.
0: Magyarországon, megmondom neked őszintén, nem nagyon. Most lesz egy, lesz, mindenféle fesztiválokra küldenek minket. Úgyhogy az én darabommal is, meg Quintettel is, vagy igen, Quintettel, már egy szerbőgös gyerek jön hozzánk mindig, az a újvidéki rádiónak a szólamvezetője, a Novi Sadi rádiónak a szólamvezetője, nagyon jó bőgös, és muzsikálhatsz vele romát is, mindent, tud mindent, klasszikust is, pillanat alatt fordít a gyerek, nagyon jó füle van, nagyon szeretem a színisát. De itthon nem nagyon. Illetve szeretnék majd egy koncertet még csinálni, mert már 69 vagyok, úgy gondolom, hogy már 75 beérem, és utána csókolom, viszont látásra. Lakattal lezárom a Hegedűnet.
1: Hát megmondom őszintén, azért én reménykedek benne, hogy nem így lesz, mert azért szeretném még hallani téged nagyon sokat. Minden esetre megtiszteltetés volt számomra, hogy bejöttél hozzánk beszélgetni. Köszönöm szépen, nekem egy nagy élmény volt ez a mai este.
0: Én köszönöm, hogy meghívtál, Andris. Nagyon szépen köszönöm, és búcsúzom a kedves rádió közönségtől is.
1: Köszönöm szépen. Nagy Béla hegedűművész mesélt nekünk a családjáról, a szakmai sikereiről, és arról, hogy milyen rokoni kapcsolatban állt Cifra Györggyel. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A békési cigány vendéglő nyerte a Pacal BL-t. Lezajlott a Pacal turista oldal által meghirdetett Pacal BL döntője. A fináléba a Zamárdi Balázs Bisztró és a békési Kira vendéglő jutott be. A döntőben szavazni akár csak a korábbi szakaszban a vendéglőkhöz tartozó emoji bejelölésével lehetett. Az internetes szavazásoknál gyakori jelenség, hogy tulajdonképpen már az elején kialakul egy tendencia, elhúzza az egyik fél, és az eredmény később sem változik. A Pacal BL döntőjében borult ez a hagyomány, a szavazási versenyben hol az egyik, hol a másik fél vezetett. Mind a Balázs Bisztró vezetője Mészáros Balázs, mind a Kira vendéglő vezetője Ásós Géza a mérkőzés délutánján is üzenetben fordult az oldalukat kedvelőkhöz, hogy szavazatukkal növeljék az esélyeiket. Nem mulasztották el egymást is üdvözölni, a pacalfőzők világát ugyanis szoros barátság köti össze. Nem csak a Pacal útlevél, amelyen jelenleg 10 étterem szerepel, hanem nagyon sok személyes találkozás is hozzájárult ennek a barátságnak a kialakulásához. A döntő délutánján, amikor még nem lehetett tudni, melyik csapat kerül ki győztesen a szoros küzdelemből, Vastag Balázs, a Pacal turista vezetője nem csak a fináléról, hanem a Pacal BL egészének jelentőségéről is beszélt. Ez a Pacal BL önmagában nem csak egy verseny, és nem csak egy szimpátia szavazás, hanem egy olyan misszió része, amely bekívánja mutatni a magyarországi pacal fogyasztást, illetve felhívja a figyelmet azokra a helyekre, ahol érdemes pacalt fogyasztani. A Kira vendéglői lett a trófea. Hatalmas, fordulatos csata végül a Kira vendéglő az ország első cigány vendéglőjének győzelmével zárult. A békési vendéglő 3736, a Zamárdi Bisztró pedig 2894 szavazattal zárt. Érkezett még 5 semleges, egyik csapat mellett sem állást foglaló ölelés emoji is, ők nem szavaztak, csak szeretetüket küldték. Ásós Géza szerint léleksimogató volt a békésiek támogatása. Ásós Géza a győzelem után élő bejelentkezésben mondott köszönetet mindenkinek, aki szavazott a döntőben, azoknak is, akik a Balázs Bisztrót támogatták. Gyerekek, az Isten áldjon meg mindenkit, aki szavazott, akár ránk, akár Balázsra. Rendkívül hálás vagyok mindenkinek, nagyon szépen köszönöm. Különösen sokat jelentett számára a békésiek támogatása, mint mondta, korábban sokszor úgy érezte, hogy a helyiek egy része lekezelően tekint rá, itt van a Géza, kit érdekel, a verseny azonban más tapasztalatot hozott. Nagyon sok békési szavazott ránk, lélek simogató volt látni, élőben követni és csodálkozni, hogy na hát, ő is, meg ő is, és ő is szavazott. Olyan is, aki még soha nem tette be a lábát az étterembe, ezt nagyon fontos dolognak tartom, mert azt hittem, hogy ez a fajta empátia már kihalt. Nyilatkozta. Géza a győzelem mellett természetesen a döntő másik résztvevőjéről, Mészáros Balázsról és a csapatáról sem felejtkezett meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Tajnamuk devla, temera, andeluma, trububa, ketemera.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
3: Vast.
2: És mivel kettő van...
3: Vasta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta!
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam.
3: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Híres roma nők példaképek a művészetben és a közéletben. A roma történelem és kultúra számos olyan női alakot őriz, akik tehetségükkel, kitartásukkal és bátorságukkal nem csak saját közösségükben, hanem nemzetközi szinten is ismerté váltak. Az egyik legismertebb roma nő ez Marece Bova, akit világszerte a roma zene egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. 1943-ban született Skopjéban roma családban. Már gyermekkorában megmutatkozott különleges ének és zenei tehetsége. 10 éves korára már komoly sikereket ért el, később pedig több mint 5 évtizeden keresztül lépett fel Európában és a világ számos más részén. Ez Marece Bova nem csak kiváló énekesnő volt, hanem a roma kultúra egyik fontos nagykövete is. A roma nyelvű dalokat olyan színpadokra vitte el, ahol korábban kevés roma előadónak volt lehetősége megjelenni. Egy másik különleges roma nő, Ceira Stoica volt. Az osztrák roma származású művész, író és festő gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és több koncentrációs tábort, köztük Auschwitzot, évtizedekkel később művészetével kezdte feldolgozni és bemutatni mindazt, amit átélt. Ceira Stoica munkásságának egyik legfontosabb üzenete az emlékezés volt. Festményein és írásaiban nem csak a roma holokauszt borzalmait örökítette meg, hanem a háború előtti roma élet szépségeit és emlékeit is. Művészetével hozzájárult ahhoz, hogy a roma áldozatok története ne merüljön feledésbe. 1992-től az ausztriai roma és szinti népirtás elismertetésének egyik fontos szószólója lett. A roma női irodalom egyik jelentős alakja Katarina Taikon is. Svédországban született roma családban és színésznőként, valamint íróként vált ismerté. Munkásságában gyakran jelentek meg a roma közösség életének nehézségei, a diszkrimináció és az oktatás fontossága. Életútja azt mutatja, hogy az irodalom és a művészet nem csak önkifejezésre, hanem társadalmi változások elősegítésére is alkalmas lehet. A híres roma nők történetei között fontos helyet foglalnak el azok is, akik nem feltétlenül a színpadon váltak ismerté, hanem a roma közösségek jogaiért és társadalmi elfogadásáért dolgoztak. A roma női aktivisták munkája azért is jelentős, mert egyszerre képviselik a közösség érdekeit és a nők társadalmi helyzetének javítását is. Ez már a Cepova zenén keresztül, Ceira Stoica a festészeten és az íráson keresztül, Katarina pedig az irodalom és a társadalmi szerepvállalás segítségével hagyott maradandó nyomot. Történeteik azt bizonyítják, hogy a roma nők nem csupán a roma kultúra őrzői, hanem annak alakítói és megújítói is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Időjárás.
5: Október 1-én észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli-délkeleti szél. A délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: Közlekedési hírek.
5: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál lezárták a félútpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávba lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Nekünk, neked. Rádiódik.
1: Én biztonságban vonják ott,

0: Rádió Dix, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. 7 óra múlt, csütörtök van, és igen, a hír igaz. Október 1-je van a mai naptól kezdve. A mai napon a Malvinok ünneplik nevenapjukat, úgyhogy nekik nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni. Függetlenül az októbertől, hál' Istennek az elmúlt egy hétben mondhatjuk, hogy ez az indián nyár dolog visszaköszöntött, ugyanis 20 és 25 fok közötti hőmérsékletek vannak. Most már azt mondom, igen, hogy egy hete, és még ki is tart. Ez jövő hét ilyenkorig tulajdonképpen, utána jön egy kis esőzés, de akkor is csak 22 fokig hűl átlagban hőmérséklet, és október közepétől, pontosan 15-től jön egy erősebb lehűlés, akkor már nem 25 fok lesz, csak 15-16 fok. Na, az már igazi ősz. De a múlt héten, ezen a héten és még a jövő hét bő felénél, sőt, majdnem mondhatjuk, hogy az egészénél még élvezhetjük ezt a jóval 20 fok fölötti hőmérsékletet. Például a kokáira mai napra is 25 fokot írnak maximum hőmérsékletnek. Én azt gondolom, hogy ez október 1-hez képest nagyon baráti. Ma van az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlés határozata alapján ezt a napot az idősek világnapjaként tartják számon 1991 óta, tehát 35 éve. Ma van a zenei világnap is. Yehudi Menuhin világhírű hegedű művész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét a zene világnapjának nyilvánította 1975-ben, ez pedig 51 éve van így. 485 éve született El Greco, a görög származású, spanyol festőművész, a manierizmus mestere. Aztán 157 éve a világon elsőként az osztrák-magyar monarchiában bevezették a postai levelező lapok használatát. Gervai Mihály országos posta főigazgató rendelvényeinek megfelelően került forgalomba. Magyar és német nyelven a magyar koronás címer díszítésével volt ez kapható. Illetve 146 éve volt, hogy Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozat gyártását, tehát 1880-ban. Szerintem nagyon érdekesen és izgalmasan kezdtük ezt az október 1-jét, menjünk is ennek tükrében tovább, jöjjön egy kis zene, aztán nem sokára jövök én.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódi.
1: Hamarosan 7:30 üt az óra. Jó reggelt ismételtem mindenkinek. A harmadik kerület Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Lezárták a harmadik kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A Radl árkot idéglenesen megnyitották, és egyirányú lett a Cserepes utcától a Klapka utcáig a közeli parkoló lezárása miatt. A negyedik kerület Fóti úton kifelé a Megyeri út után sávlezárás nehezíti az áthaladást, mert vízvezetéket javítanak. Az ötödik kerület Petőfi téren az Erzsébet híd előtt egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. Ez ugye szintén az ötödik kerületben található. Na jöjjön egy kis zene, aztán roma hír.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok zenei világa. Hajdú András volt az, aki jó érzékkel észrevette, hogy a sokféle magyarországi cigánycsoport látszólag heterogén népzenei anyaga valójában két, jól körülhatárolható műfajcsoportot alkot. Lassú, lírai dalt és a táncdalt. A lassú dal jellemzői hagyományosan 6 vagy 8 szótagos sorokból áll, dallamvers szaka 4 soros, ereszkedő szerkezetű, dur vagy moll tonalitású. A cigány népdalok előadása sokkal lazább, elengedettebb, dallamváltozatai, ritmikai, hangszín és hangerőbeli árnyalatai sokkal gazdagabbak, mint amit az európai népek dalainál megszoktunk. Az ének és a zene a cigányok számára mindig szertartás, ünnep, sőt révület. Az énekesek legtöbbje olyan átéléssel énekel, hogy ismétlésre képtelen. Egy-egy dallam minden megszólalaltatáskor versszakról versszakra állandóan variálódik, újabb és újabb formát ölthet, a lassú dalok általában igencsak hosszúak. Hangsoruk többnyire dur vagy moll, sajátos vonásuk a negyedik dallamsor utolsó előtti hangjának hosszú megnyúltása, majd rövid szünet után ugyanennek a hangnak rövid ismétlése. Ezt követően lehet csak lelépni a szintén hosszabban kitartott záró hangra. Általában gyakoriak a tempóváltások még a dallamsorokon belül is, de sokféle fokozatát találják a teljesen egyszerű és szinte színpadiasan minden hangra másféle nyomatékot adó előadásmódnak is. Balladaszerű dalok és meseszerű balladák. A cigány dalok sokszor balladaszerűeknek hatnak, de nem igazi balladák, hiszen szövegelemeik mozaikszerűen cserélődnek. A meseszerű balladák a nyelvterületen való tartózkodásuk alatt élénkebben éltek, mára már alig fellelhetőek. A csenki testvéreknek sikerült a legtöbbet gyűjteniük ezekből püspökladányban. Szerkezetük a ma használatos lassú daloknál kötetlenebb, variáltabb, az állandó sorismétlésekkel a versszakok duplájukra is duzzadhatnak. A Száz szegecske című balladában az elvakult férj megcsonkítja hűtlennek hitt feleségét, de gyermekeik a jóisten segítségével meggyógyítják ártatlan anyjukat. A cigány népzene másik fontos műfaja a táncdal. Itt válik igazán fontossá az önellátó zenélés módja, mivel nem használnak hangszereleket, az énekeseknek maguknak kell gondoskodniuk a cigánytáncok zenei kíséretéről. A dallamot kevés szöveggel, hangutánzó szótagokkal fölaprózva énekelik, amely előadásmódot a cigányok nagyon plasztikusan pergetésnek neveznek. A többnyire szintén négysoros táncdallamok versszakainak ismétlései során újabb és újabb virtuózan énekelt változatok keletkeznek. A táncdalok szövege általában vidám, csipkelődő, az énekes itt is kiszól a dalból, a táncosokat bíztatja, hol csak néhány szóval, hol ritmikus táncokkal. A

0: Dallamok alapritmusa az úgynevezett esztam, amely kevés népzenében van jelen, de amelyet a hangszeres cigányzenéből is ismerünk. Az énekeseknek és a táncosoknak mindig szükségük van az alapritmusok hangoztatására. A pergetett táncdallamban az énekes gyenge hangsúlyt ad lábdobbantással, a páratlan nyolcadokra és a virtuóz új pattogtatással hangsúlyozza a párosokat. Éneklés közben a táncost is bíztatja. Az énekszólam és a ritmus kíséret általában nem áll meg magában. Van mellette több úgynevezett szájbőgő szólam, amely egyrészt tovább bonyolítja a ritmus aszimmetriáját, másrészt a hangzás színesíti. A szájbőgő szólam elnevezését a vonós cigányzenekarban használatos kísérő hangszerről kapta. Egyes formái csak kísérő hangon kísérik az énekes, de az is előfordul, hogy több énekes akár két, három szólamú akkordokat is fölépít.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diplomahírei.

0: Rádió Dick.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Elindult a belső vizsgálat a kultúráért felelős miniszter Tar Zoltán a szakmai és etikai átvilágítás idejére mentesítette a munkavégzés alól Kisbé Attilát, a Budapesti Operettszínház főigazgatóját. 2026. szeptember 29-én nyilvánosságra hozott döntést hónapok óta húzódó belső feszültségek előzték meg. A munkavégzés aloli mentesítés nem jelenti a főigazgatói megbízatás végleges megszűnését. A Budapesti Operettszínházban a társulat súlyos szakmai, etikai és gazdasági panaszai, valamint a színházon belüli elhúzódó konfliktusok miatt azonnali belső vizsgálat indult. A tiltakozó dolgozók és művészek szerint Kisbé Attila igazgatása alatt az új produkciók művészi minősége jelentősen visszaesett. Problémaként nevezték meg a csökkenő előadásszámokat és az alacsony nézőszámot is. A társulat tagjai kifogásolták a színházon belüli pénzügyi folyamatok, az alacsony fizetéseket, valamint nyílt levélben határolódtak el a pénzügyi vizsgálatokkal és hűtlen kezelés gyanújával érintett szereplőktől. A dolgozók, színművészek kinyilvánították, hogy a színház vezetősége elvesztette a szakmai és emberi bizalmukat. A feszültség oda vezetett, hogy több művészt megtagadta a fellépést az operett forgatagon, a társulat pedig alternatív, titkos ülés szervezett a problémák rendezésére. A kulturális tárca vezetői, Tar Zoltán miniszter és Nagy Ervin államtitkár jelezték, hogy a birtokukba jutott információk és a dolgozói jelzések súlya miatt elkerülhetetlenné vált a hivatalos szakmai és etikai átvilágítás. Nagy Ervin a hivatalos közösségi oldalán friss tájékoztatást adott, miszerint felfüggesztik egy időre az igazgatót. Az Operettszínházban folytatott belső vizsgálatok idejére Kisbé Attila igazgatót mentesítjük a munkavégzése alól, áll Nagy Ervin közleményében. Na most pedig zenélni megyünk, és 8 után jövök hozzátok vissza egy kis programajánlóval, addig is közlekedés, időjárás és egyéb nyalánkságok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Hogy vagy?
1: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
2: A pered.
1: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
2: Vaszt.
1: És mivel kettő van...
2: Vaszta!
1: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
2: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta!
1: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlos esze?
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az Utcu felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programba 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az Utcu hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot. A részvételt alkalmanként 10-20 ezer forinttal támogatják, a találkozó hosszától függően. A 3 és 10 év közötti gyermekek számára a foglalkozások idején gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Olyan jelentkezőket keresnek, akik vállalják, hogy a teljes, több hónapos folyamatban rendszeresen részt is vesznek, jelentkezni október 5-ig tudnak az Utcu Alapítványnál, messenger üzenetben, vagy pedig a megadott e-mail címen. A jelentkezéskor telefonszámot is kérnek, az alapítvány munkatársai kapcsolatba tudjanak lépni a jelentkezőkkel. A közelgő kutatásról Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense is beszélt egy külön vele elkészített interjúban. Arról kérdezték őt az interjúban, hogy milyen romaügyi referensnek lenni. Szeretem, mert nagyon sokrétű. Foglalkozom a roma gyakornokokkal, pályázatokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartással, események szervezésével is az egyik legfontosabb feladatom most a roma stratégia monitorozása. Sok minden történik egyszerre, ami nehézség, az inkább az, hogy egy ötlettől a megvalósításig néha hosszú az út, nyilatkozta.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. a 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a fél útpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál lezárták a fél útpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsatérnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Október 1-én észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli-délkeleti szél. A délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-nóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Szép jó reggelt kívánok ismételten mindenkinek. 8 óra múlt jön a program ajánló. Megáll az idő a Corvin moziban. Kultikus magyar filmekkel idézik meg 1956 örökségét. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára az 56 films, vagy 56 films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16-18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepelnek, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönségtalálkozók és beszélgetések követnek. Vászorra került többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignici Réka, a 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar Schiffer Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 1956-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 1956 történetét és örökségét. Úgyhogy még egyszer, a dátum október 16 és 18 között zajlik a 70. évfordulóra, az forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára rendezett 56 Films, ugye ez az 56/70 címmel. Na és ha már mozi, akkor csak még egy kis zárójel, a Cinema City-be is tudok nektek azért ajánlani filmeket, igaz, hogy ott egy picit más tematikában, de ott is rengeteg új film került a mozikba, például az Átkozott boszorkák 2 című film, ugye Sandra Bullock és Nicole Kidman főszereplésével. Ez egy régebbi filmnek a folytatása, nem is tudom pontosan, hogy hanyas volt az első rész, de nem mostani, tehát legalább egy 15-20 évvel ezelőtti film volt, és hát a hölgyek is megértek, ugye, mint a jó bor, és ennek is lett most egy folytatása. Ugye Hollywoodban ez most nagy divat, hogy új filmek helyett inkább régi, már-már szinte feledett filmeket folytatnak, és akkor abban van egy kis izgalom, akkor megnézi az ember az első részt is, mert hogy nagyon régen látta, és akkor most pedig mozikba dobnak egy folytatást ugyanazokkal a színészekkel, akik nyilván ugye értelemszerűen, ahogy a film is, ők is ugye picit megöregedtek, hogy így mondjam, de mind a kettőjük csodaszép, tehát Sandra Bullock is és Nicole Kidman is álomszép nők, úgyhogy azt gondolom, hogy rajtuk nem fogott az idő vasfoga. Na, rajtam viszont igen, úgyhogy megyek egy kicsit zenélni, utána jövök vissza a friss közlekedési infó.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Jó reggelt kívánok ismételten, 8:30 lesz nem sokára. A 6. kerületben csatorna felújítás miatt lezárták a Városligeti Fasort a Bajzó utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. Lezárták az 5. kerület Kozma Ferenc utcát épületfelújítás miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik, a Kossuth Lajos tér megállót áthelyezték. Aztán lezárták a fél útpályát a 22. kerület Dévény utcában a Háros utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 141-es autóbusz, valamint a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Dévény utca és a Veselényi utca megállót a Savoya park felé. A Podmanicki utcában, a Terész körút közelében mindkét irányban lezárják a belső sávokat csatorna javítása miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerület Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál. Lezárták az érintett útszakaszt. A 36-os autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti az Akácfa utca megállót. Jöjjenek nem sokára a nyelvoktató leckék, kösz kívánatra, viszont addig zene.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia Hajni, boldog új évet!
3: Szia Ármándó, boldog új évet! Hogy mondják nálatok, hogy boldog új évet?
2: Nálunk azt úgy mondják, mint mondtam már, hogy nálunk nagyon fontos a szerencse, nem azt mondjuk, hogy boldog új évet, hanem szerencsés új évet, és ez úgy van, hogy Bachtalo Nevo Bers.
3: Bachtalo Nevo Bers.
2: Így van. Ezt így szoktuk mondani, ugye a névo az új, a bers az az év, és a Bachtalo a szerencsés.
3: Hogyha új év, akkor gondolom, hogy sok minden újat fogunk idén is tanulni, viszont biztosan az ünnepeknek is, ahogy most említetted, vannak külön nevei, ezeket vesszük sorra a héten.
2: Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Hamarosan 9-et üt az óra. Jó reggelt kívánok ismételten mindenkinek. Utoljára egyedül ugye ebben az órában, mert a következő blogban már kettesben várunk benneteket itt az éterben. Na, egy kis felhívás, elég fontos felhívás, ugyanis kezdeményezte a forgalmazó az Ocean Nivo füstölt sonka fogyasztói visszahívását, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel ezen a héten. A 90 grammos kiszerelésben kapható termék fogyaszthatósági ideje 2026. 10. hó 1-e, vonalkodja, ezt most nem olvasom végig, gyártója a Funkció Kft. A készítményben önellenőrzés során Listeria monoctigonis baktériumot mutattak ki. Indokolták az intézkedést. Az MH Magyarország Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását, az NKFH nyomon követi, ugye ez a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Listeria monoctigonis fertőzés kezdetben influenza-szerű tüneteket, lázat, izomfájdalmat, hányingert, hastmenést okozhat, súlyosabb esetekben pedig idegrendszeri panaszokkal, például fejfájással, tarkókötöttséggel, zavartsággal vagy akár görcsökkel járhat. Különösen veszélyeztetettek a várandós nők, idősek és a legyengült immunrendszerű személyek, akiknél a fertőzés komoly szövődményeket is okozhat. Amennyiben valaki a fent megnevezett termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt nem ajánlatos elfogyasztani, sőt kifejezetten arra kérik önöket, titeket, hogyha vettetek ilyen Ocean füstölt sült sonka nevű 90 grammos készítményt, akkor azt inkább dobjátok ki. Az a legbiztosabb, inkább az ember szerintem szabaduljon meg az ilyentől minél hamarabb, nehogy valami komolyabb gond legyen, jó? Na, zene következik, és ahogy már mondtam, 9 után pár perccel pedig süsül.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyészi nyomozásban hétfő este őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki dr. Hankó Balázs országgyűlési képviselőt és társát, akiket bűnszövetségben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítanak. Az ügyészség indítványozta mindkét gyanúsított letartóztatását, mivel a súlyos büntetési tétel és a kiterjedt kapcsolatrendszerük miatt tartani lehet a szökésüktől, valamint a bizonyítás megnehezítésétől. A kényszerintézkedés és elrendeléséről a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája 2026. október 1-én hoz döntést. Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Kodruta kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az Európai Ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás nyomozásával foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásának szabályait alakítják ki, az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. A 2022-es tanárkirúgások évfordulóján szeptember 30-án tartott belvárosi megemlékezésen Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az állam nevében nem várt módon bocsánatot kért az elbocsátott pedagógusoktól. Az eseményen a polgári engedetlenség és a civil mozgalma kulcsfigurái gyűltek össze a Kölcsey Ferenc gimnázium előtt, hogy megünnepeljék a közös kiállások sikereit és tisztelegjenek a kiálló tanárok előtt. Lannert Judit hozzátette, tudja, hogy még mindig sokan félnek, de arra kérte őket, véleményezzék bátran a tankerületi vezetők elbíráláshoz közelítő pályázatait. Menesztik a NAV bűnügyi vezetői Domokos Ferenc dandártábornok főigazgatónak és helyettesének Szűcs Gábor László ezredesnek indoklás nélkül vonták vissza a megbízatását. A döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak. A döntést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően azonban nem köteles indokolni a NAV vezetése, írja 24.hu. Az uniós tagállamok jóváhagyták az Omnibus X csomagot, amely a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint több ponton gyengíti a peszticidek jelentette egészségügyi és környezeti kockázatok elleni garanciákat. Az új szabályokkal egyes peszticidek engedélye akár 15-25 évig is érvényben maradhat, miközben hosszabb türelmi időszakok és lazább eltérési szabályok is életbe léphetnek. A szervezet szerint különösen aggályos, hogy mindez néhány nappal azután történt, hogy több mint 500 tudó tiltakozott a peszticid szabályozás tervezett lazítása ellen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Október 1-én észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli-délkeleti szél. A délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: Közlekedési hírek.
2: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál lezárták a félútpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 20 perccel csütörtök van, és október első napja. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. És ahogy erőt beköszöntött egészséget. Az október, azzal együtt bejött a felső légúti megbetegedések ideje is.
1: Igen.
2: Mint ahogy halljátok a hangomon.
1: Igen, sajnos Zsuzsinak ugye a gyereke az iskolában. Hát én már gyerekek, én itt ülök az ablakban, ne féljetek. Feleségemnek üzenem, hogy ne féljen, nem viszem haza. Igyekszem a Zsuzsit a lehető legtávolabb tartani magamtól,
2: olyan
1: de hát nem
2: messze
1: tudok
2: ülök,
1: mit csinálni.
2: Olyan
1: én már jobban
2: ülök,
1: kiülni az ablakba tudnék csak esetleg, de tárva nyitva az ablak, és a lehető legjobban ki vagyok húzódva.
2: Bizony. Úgyhogy ha holnap, ne adj az Isten, nem jönnénk, akkor a Gyuszinak átadtam, amit át kellett.
1: Nem.
2: Reméljük nem.
1: Nem, én mindenképpen jelen vagyok, remélem a legjobb. Ha tudom ezt, akkor hozok maszkot, de hát nem tudtam, hogy beteg vagy te is, meg a gyereked is. De sajnos az iskolákba, ahogy elkezdenek közösségbe járni a gyerekek, rögtön elkezdődik ez, hogy ilyen gyengék a gyerekek, ez szinte hihetetlen számomra, hogy így egymásra, hogy rá tudják rögtön ragasztani, nem? Tehát, hogy három, vagy mióta van iskola? Pont egy hónapja. És mondtad is, hogy már a fél osztály nem jár iskolába.
2: Hát már azért nem írtak például dolgozatokat, meg témazárókat, meg, mert nem tudta a tanárnéni, meg doktornéni. A tanárnéni azért nem tudta megiratni, mert tényleg a fél osztály már hiányzott. Nézd, hát én úgy látom, hogy az én gyerekemet amennyire csak lehetett, még lögdöstem be a héten, hogy menjen, tehát így nem volt annyira rosszul, meg annyira beteg sem, viszont azért úgy voltam már vele, hogyha már így reggel úgy kell fel, hogy fáj a torka, akkor már úgy vagyok vele, hogy jó, oké, akkor most ezt az utolsó két napot a hétből, akkor bírjuk aha, ki otthon. Ja, illetve hát nem otthon, hát hoztam magammal, mert nem hagyom otthon.
1: Igen,
2: mert
1: de ő nincs benne, aggódjatok.
2: De például nincsen láza, tehát ez nem jár lázzal. Tehát tényleg nem csak a falevelek kezdenek el októberbe hullani, hanem valahogy a zsepik is egyre gyorsabban fogynak.
1: Igen,
2: ilyenkor.
1: Igen, csak furcsa még, mert hogy nagyon jó idő van, hát ma is 25 fok lesz, gyerekek.
2: Ez nem az
1: végig.
2: Időtől függ.
1: Hát én értem, látom, nem csak mondom, hogy nagyon fura.
2: Ez nem az időtől függ. Itt jön egy vírus, mert ez valójában vírus, ami végigfertőz mindenkit. Tehát, hogy ha valaki egy ilyen vírust bekap, akkor az végigmegy az osztályon, végigmennek a családtagokon, és lehet neked bármilyen erős az immunrendszered. Tehát, amikor egy háztartásban laksz valaki beteg, akkor
1: többé-kevésbé elkapott. Nekünk volt olyan feleségemmel, hogy egymástól nem kaptuk el, az nagyon furcsa, véletlen nagy szerencse volt, de volt ilyen, hogy az egyikünk beteg volt, a másikunk meg nem kapta el, úgyhogy nagyon nagy szerencse, de hát ezek szerint nálatok ez sajnos nem tud megtörténni ilyenkor általában, hogyha gyerek beteg, akkor mindig te is elkapod, pedig te is elég erős immunrendszerű embernek tartottad magad.
2: Mindig is annak tartottam magam, de hát figyelj, a gyerek az egy olyan, aki oda bújik, közel van,
1: hát ilyenkor nem
2: meg
1: szabad.
2: Veled alszik.
1: Ja, hát na, ilyenkor nem szabadna.
2: Hát ez nem így működik, hogy szabadna vagy nem szabadna. Még nincs gyereked, Gyuszi,
1: ja, hát
2: és
1: nincs.
2: Remélem, hogy majd lesz egyszer, aztán utána majd mindent másképp fogsz látni,
1: lehet,
2: amikor majd apa
1: lehet.
2: Leszel, hogy mit szabad, meg mit nem, mert tök jó az, amikor az embernek van egy elképzelése gyerek nélkül.
1: És nem valósítható meg.
2: És mindent átír a gyerek, tehát hogy így nekem annyi ideológiám volt, hogy majd én milyen leszek, milyen szülő leszek, hogy fogom csinálni. Hát abból körülbelül, abból a 10 pontból megvalósult, ha a fele, akkor jó arány.
1: Jó,
2: a
1: hát
2: következetességem
1: persze,
2: az meg azt meg tudtam valósítani, nem mindig az se. Tehát van, amikor abban is tök ilyen gyenge az ember. Ez attól függ, hogy milyen éppen az aktuális idegrendszered.
1: Igen, meg mennyire erőszakos a gyerek, aki hogyha ki tudja harcolni, hát ugye minden gyerek
2: hát
1: a maga
2: nagyon
1: nemébe.
2: Erősnek kell lenned.
1: Igen, hát tudod, én magam is sokszor erőszakos voltam gyerekként, én tudom magamról, úgyhogy nyilván nem könnyű.
2: Szóval vírusok okozzák egyébként a torokfájást, a köhögést, ezeket a felső légúti betegségek, és tehát önmagában attól, hogy valaki fázik, attól még nem kapja el a nátát. Ez nagyon sokszor ilyen tévhit, mert hogy megfázás így effektíve állítólag nincsen. Tehát ezt mondják az orvosok is. Tehát a hűvösebb hónapokban viszont tényleg többet vagyunk zárt térben, közelebb egymáshoz, így hát a légúti vírusoknak sokkal könnyebb dolguk van, mint igen. egy mondjuk egy osztály esetében is. És hát lehet, hogy nem a mi osztályunkból indult el, hanem egy másikból.
1: Akikkel találkoznak szünetbe. Ja. Hát igen. Persze, hát ez mindig így van, ahol nagy közösség van, de egy nagy munkahelyen is így van ez sajnos, hogyha dolgoztok egy helyen 20-an, 25-en, 30-an, és csak elég, ha az egyik beteg, az beviszi, összeérintkeznek, stb.
2: Hát ez iskola, igen. És tehát, hát ősszel tényleg elindulnak az influenza, meg a más egyéb légúti vírusok, úgyhogy amit tehetünk, az tényleg a rendszeres kézmosás. És látod, a gyerekek esetében sajnos van, hogy ott sincs meg a rendszeres kézmosás. Ott is van, hogy mit tudom én, tüsszent egyet, nem teszi oda a kezét. Tehát főleg még kicsi, de nem is kell kicsi gyereknek lenni ahhoz. Hát hány felnőttet látok, hogy nem teszi a keze elé, vagy az orra elé a kezét tüsszentéskor. Szóval a rendszeres kézmosás, szellőztetés, elegendő alvás és pihenés. Bár azt gondolom, hogy ettől függetlenül még akkor is elkapja az ember, hogyha alszik 12 órát. Tehát ezek van, amit nem lehet kikerülni.
1: Hát reméljük, hogy azért még tudjuk húzni. Én is úgy voltam vele, amikor véget ért így a hivatalos nyár, hogy mondom, most jön majd az a korszak, az az időszak, és ezt talán mondtam is itt a rádióban is, hogy most jön majd az az időszak, amikor persze. majd a metró mindenki fújja az orrát, köhög, íze, minden. De mondom, ahol még jó idő van, mondom, ez majd kicsúszik október végére.
2: Nem, mert hát már, ezek szerint mert nem, már nem látod, mert ki. Már reggel azért hűvös van, reggel igen. azért, és hát ugye utána néztünk már nem egyszer, hogy miért a hideg okozza ezeket a megbetegedéseket. Hát azért, mert olyankor a hideg elkezdi az ornyák a hártyát irritálni, elkezd jobban folyni az orr, és akkor így indulnak be a betegségek is, a felső légúti betegségek.
1: Hát minden esetre vigyázzatok magatokra, a Zsuzsival találkoztam, most ne csókolgassátok, mintha amúgy meglátnátok hát meg az utcán, és halál összecsókolgatnátok.
2: Meg Gyuszikám, nem fogunk együtt aludni, abban biztos lehet.
1: Az igaz.
2: Úgyhogy ilyen közel kerülni nem fogunk egymáshoz, úgyhogy így talán nem kapod el. Volt már egyébként ilyen, hogy emlékezz vissza, tavaly nagyon köhögtem, és nagyon sokáig egy elhúzódó köhögésem volt, és nem kaptad el.
1: Hála jó Istennek, le is kopogom. Így volt, tényleg akkor nagyon sokáig volt neked valami ilyen köhögés, és emlékszem, és szedtél mindent is, mézes teákat is, stb.
2: Az orvos semmi nem tudott segíteni.
1: Ez nem most volt, január körül, vagy valami, nekem az, hogy minden lényeg az,
2: de még az is lehet, és emlékszem arra is, hogy
1: Nagyon hideg volt.
2: És figyelj, nagyon hideg volt, és szabadtéri színpadon egy csomó koncertünk volt akkor, és emlékszem, hogy énekeltem, és az a hang, az a reketfazék hang, meg valamit beszóltam így a mikrofonba, beleszóltam, és interneten fönn van egy csomó helyen, és az a reket hang, mintha nem is az én hangom lett volna, szóval igen, az egy hosszan elhúzódott, több hónapos köhögésbe torkolódó valami vírus volt, igen, lehet, hogy ilyen. Covid volt.
1: Lehet, hogy már ilyen legyengült Covid igen. volt, amúgy
2: de
1: simán
2: azért,
1: lehet.
2: De azért tudod, a Covid még mindig támadja a tüdőt.
1: Persze, hát most is volt a híradóban is valamelyik nap, azt meg feleségem mesélte pont, hogy nagyon megint vissza mondják, hogy most ahogy jön az ősz, vagy itt van már az ősz, hogy visszatér, a ilyenkor újra jön a Covid, de ez már nyilván egy picit az egy gyengébb
2: hát
1: verziója,
2: az mint
1: volt.
2: Hát nyilván de... miatt nagyon sokat mutálódott, tehát úgy, hogy gyengült ez igen. a vírus, és erről hát Rusvai Miklós már nem egyszer faggattuk, kérdeztük itt adásba.
1: Zaklatjuk őt ezzel.
2: Onnan tudjuk, tehát onnan is van ez az információnk, tehát nem hasraütésszerűen mondjuk csak ezt, hanem tényleg egy olyan virológus úr.
1: Így van, virológus úr
2: mondta ezt el számunkra, ezt az információt, ami tényleg egy megbízható forrás.
1: Ez így van. Hát nem tudunk más tanácsolni, tényleg vigyázzatok magatokra. Egyel könnyebb kikerülni, igen, hogyha mondjuk nem megy az ember közösségbe, de hát mivel dolgozni kell, ezért ez valószínűleg egy kicsit kikerülhetetlen történet. Próbáljunk meg még vigyázni magunkra, mert ez a hétvége még annyira szép lesz. Használjátok ki, menjetek ide-oda, aki beteg, az ne menjen sehova. Viszont aki nem beteg, az tényleg 25-26 fok lesz hétvégén, gyerekek 3-án, 4-én, úgyhogy még ezt a hétvégét ezt meg kéne tolni, én azt mondom, úgyhogy...
2: Csak ezen a hétvégén ne legyetek betegek, utána már lehettek.
1: Hát utána már ne legyetek akkor se, de akkor már úgyis sok otthon ülős idő lesz, úgyis hát, majd később.
2: Lehet
1: de...
2: otthon betegeskedni.
1: Igen, de ez a hétvége csodaszép.
2: Egyébként úgyhogy... én azt tudom még javasolni, hogy ilyenkor, amikor beteg az ember, akkor nagyon meg kell emelni a C-vitamin dózist, tehát a bevitelt,

0: neveztetés, meg úgy a friss levegő azért az ilyenkor azért az segít, mert amikor tél van és akkor betegszel, meg akkor is kell szellőztetni, de az, amikor beengedi az ember azt a mínusz 10-12 fokot, hát az úgy sok minden, csak nem jó érzés szerintem. Most meg azért ez a drága, finom 23-25 fokos levegő azért az úgy szerintem segít az emberem.
1: És szerintem még a betegségben is, úgyhogy ha egy picit még van alkalom arra, hogy a napra kifeküdjünk, akkor a D-vitamin az még vissza tudja húzni ezeket a ha már beteg valaki.
0: Igen, igen. Na, viszont most elmegyünk kettő darab zenére, és mindjárt jövünk hozzátok még vissza.

0: indulunk. Völgyi Zsuzsi javában fésül, Maka Gyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap, 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra múlt 38 perccel, vissza is jöttünk hozzátok, ahogy ígértük.
2: Na már itt is vagyunk ebben, csodaszép időben.
1: Bizonyám.
2: Október 1.
1: Október 1, itt van a nyakunkon már, ahogy mondtam, tegnap ugye szeptember utolsó, akkor most mondhatom, hogy szeptember első napján üdvözlünk ugye nagy szeretettel mindenkit. Ma van a zenei világnap, Zsuzsi is, én is imádjuk ezeket a világnapokat, hogy minden napra van valami világnap.
2: Mondtad szeptember első napján.
1: Tényleg? Bocsánat, október első napján. Visszafelé utaztam az időbe.
2: Hát a szeptember az már régen elmúlt. Október első napja.
1: Bocsánatot kérek,
2: azt október első azt akartad mondani, hogy a legőszibb hónap első napja. Októberben, gyerekek, október senkit ne tévesszen meg a Gyuszi.
1: Nem. Októberben.
2: Na milyen világnap van?
1: Zenei világnap van, méghozzá 51 éve, ugyanis Yehudi Menuhin világhírű hegedű művész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét a zene világnapjának nyilvánította 1975-ben. Plusz ma van az
2: jó
1: idő.
2: Jó rég. Már akkor indultak ezek a világnapok.
1: De még szerintem még régebben is találhatunk, ha nagyon keres az ember, de mindenre van tudod. Hát ezen mennyit szoktunk üzenni, hogy a bal kézen kisújon viselő gyűr, a bal kisújján gyűrűt viselő emberek világnapja, meg ilyenek is vannak.
2: Jaj,
1: már. És amúgy ma van az idősek világnapja is, azért ezt is azt tegyem
2: na,
1: hozzá.
2: Jó egészséget kívánunk minden idős embernek.
1: Az ENSZ közgyűlés határozat alapján 1991 óta, tehát 35 éve van a mai napon az idősek világnapja.
2: Óriási.
1: Szóval zene világnap is van, meg idősek világnapja is van a mai napon. Illetve ma kezdték el, képzeljétek el, az elektromos lámpák sorozat gyártását, egész pontosan Thomas Alva Edison, ugye 1880-ban, tehát akkor kezdték el az elektromos lámpáknak a gyártását.
2: Na de nagyon hogy a kérdésre azért még visszatérjek egy kicsit, az első világnap, a legkorábbi, máig ismert nemzetközi emléknap, a nemzetközi nőnap volt, amelynek első változatát 1990-ben tartották az Egyesült Államokban, majd 1911-ben több európai országban is megtartották. Úgyhogy viszont, hogyha az ENSZ által létrehozott világnapok közül gondolok valamire, akkor azt is meg tudjuk nézni, hogy melyik az. Kíváncsivá tettél most tényleg, mert már minden van. Van állatok minden. Világnapja. Na hát az ENSZ legelső hivatalos nemzetközi napja az 1947, tehát ez, a nőnap az korábban volt. Uh-huh. Október 24-én tartották meg először is, és az alapok, ennek az az érdekessége, hogy 24-ét jelölte ki ENSZ napnak, tehát hogy ENSZ világnap volt.
1: Tehát a világnap úgyhogy világnapja. Tulajdonképpen. Tehát ez most akkor így nagyon leegyszerűsítve, lebutítva a történetet.
2: 1945. október 24, viszont az első, legismertebb és legnagyobb világnap a nőnap, úgyhogy ne feledkezzünk meg arról, hogy az 1909-ben történt meg a legelső nőnap.
1: Amúgy tényleg hihetetlen, hogy ilyen régre nyúlik ez vissza. De mindegy, persze ezek, ami a nőnap, anyák napja, még akár ez is, hogy a idősek világnapja, bár most mi most odamész egy időshöz, és azt mondod, hogy hey, Marika néni, boldog világnapot, vagy mit mondasz?
2: Tehát, nem tudom, hogy miért egyébként ilyenkor miért nem akcióznak, hogy aki nyugdíjas, az mondjuk kaphat annak a zöldség, gyümölcs, az ma, vagy a patikába.
1: Valami, igen.
2: Vagy a patikába. Ez a legjobb, nem?
1: Igen.
2: A patikába ma, mivel idősek világnapja van, ezért 27%-kal olcsóbban vehetik meg az idősek a gyógyszert.
1: 27%? Hol élsz? Örülnének szerintem, hogyha 5%-ot kapnál.
2: Pontosan.
1: 27.
2: Na figyeljet, szóval néhány durva. Ismert világnap.
1: Na.
2: Március 22, a víz világnapja.
1: Nagyon jó.
2: Jó, tetszik?
1: Igen.
2: Április 2, az autizmus világnapja.
1: Uh-huh, igen.
2: Április 22, a föld napja. Áprilisban van egy csomó. Április 29, a tánc világnapja.
1: Ja.
2: Óriási. Május 15, a család nemzetközi napja. Tehát családi Opa. Nap, jó? Május 31, dohányzásmentes világnap.
1: Akkor figyeltél? Nem szabad rágyújtani.
2: Május
1: igen.
2: 31. Tehát június 14, véradók világnapja. Mindenre van világnap, meghalok. Szeptember 29, a szív világnapja. Ez most volt. És nem számoltunk be róla.
1: Nem.
2: Elfeledkeztünk a szív világnapjáról, gyerekek. Október 1.
1: Most pont véletlenül láttam meg ezt az idősek világnapját is.
2: Október 1, az idősek nemzetközi napja.
1: Na.
2: Hm? Október 10 lesz még ebben a hónapban a mentális egészség világnapja.
1: Jó, köszönjük.
2: Tetszik? Október 16, tele vagyunk októberi világnapokkal, élelmezési világnap.
1: Tehát meg kell etetni valakit, vagy nem tudom, vagy ennek mi, tehát ezeknek mi, mert mindjárt mondok majd én is egy pár dolgot, mert hogy ezeket a legtöbbet, például az autizmus világnapja, vagy a tánc világnapja, ezt az ENSZ határozta meg, viszont vannak olyan világnapok, amiket nem az ENSZ, hanem magánszemélyek, civil szervezetek és marketing kampányok hívtak életre. Csak hogy a teljesség igénye nélkül, mondok egy-kettőt, a láblógatás világnapja augusztus 10-én van.
2: Nem már, hagyjál!
1: Igen. Ne. Figyelj, vannak ennél sokkal jobbak. Nemzetközi ölej meg egy macskát nap, június 4-e.
2: Várjál, előbb mondjuk el tényleg a komolyakat, amit tényleg az ENSZ vezetett be.
1: Jó, és aztán nem jöhet a dilizés. Mint azok, igen.
2: Figyelj, mert azért, figyelj, november 14 a diabétesz világnapja, oké. November 20 a gyermekek világnapja, rendben van. Nem tudom, hogy miért nem gyereknapom van.
1: Hát ezért mondom, hogy ez is mert egy ilyen fura.
2: Szerintem minden, tehát a világon mindenhol a gyereknap az úgy ugyanakkor van.
1: Május első vasárnapja, utolsó. Igen.
2: Május utolsó vasárnapja, anyák napja.
1: Ja,
2: és
1: nem.
2: Május.
1: De? Igen?
2: Igen, május tudom. Utolsó vasárnapja az anyák napja. Szerintem azt
1: lehet,
2: mindenhol
1: nem
2: a világon
1: tudom.
2: Így ünneplik.
1: Valószínű.
2: És van a vége, december 1, az AIDS világnap. És akkor jöjjenek ezek a civil szervezetek. Miket csináltak? Láblógatás világnap?
1: Láblógatás van ilyen augusztus 31-én, az most volt nemrég, reggeliz tortát nap. Kérem szépen. Nemzetközi beszélj úgy, mint egy kalóznap, szeptember 19-e. Amikor munkahelyen és az online térben. Ahoj! Jarr, meg ilyenek. Tessék, úgy elutánoztam.
2: Ez mikor lesz? Mert én úgy beszélek.
1: Már volt, szeptember 19. Már volt.
2: De lehet, hogy úgy beszéltem, csak fel se tűnt.
1: Lehet, direkt, már érezted, hogy itt van valami. Aztán azt mondja, Párna csata világnap, ez április első szombatja. A világ számos nagyvárosában, köztük néha Budapesten is, hatalmas szervezett köztéri párna csatákkal emlékeznek meg erről a napról.
2: Á, nem bírom. És rendesen kimennek az emberek és párna csatáznak a köztereken.
1: Hát ezek
2: visznek
1: szerint...
2: azért párnát.
1: Na most mondd meg. Ilyenről viszont tényleg hallottam Amerikában, most vagy a filmek mutatják ezt így, vagy tényleg igaz, de lehet, hogy tényleg igaz. Nemzetközi vidd a kutyádat munkába nap.
2: Akkor június 23. Minden, akkor nekünk minden hétköznapi nap ilyen.
1: Igen, hát neked.
2: Nekem.
1: Azt mondja, nemzetközi tréning ruhanap. Na ez meg az én napom mindig. Főleg, amikor már hűvösebb van, akkor mindig mackóba vagyok.
2: Óriási.
1: És végül, de nem utolsó sorban.
2: De ez nemzetközi, érted? Tehát, hogy
1: nemzetközi. Annyi mondom, hogy igen, ezt azért tisztázzuk az elejét, hogy ezt nem az ENSZ vagy hivatalos kormányzati szervek alapították, hanem magánszemélyek, civil szervezetek hívták ezeket életre. És március 21-én van a felemászokni világnap, bár a Down-szindróma világnapjaként a társadalmi elfogadás szimbolizálja a felemászokni viselése, önmagában a kezdeményezés vizuálisan a legszórakoztatóbbak közé tartozik. Tehát ilyen is van. Nagyon-nagyon durva ez, gyerekek. Nagyon durva. Tehát, hogy hát ilyen ja, várjál, még van egy, azt még hagyd mondjam egy zárójelben.
2: Ne menjünk el mellette.
1: Palacsinta a fejen nap. Ez február 28-a.
2: Na, jó,
1: elmondom a történetét.
2: Na.
1: Ez a nap eredetileg egy népszerű internetes mémből és egy szatirikus naptárból indult ki, de a köztudatban összefolyt a hagyományos mozgó dátumú húshagyó keddi palacsinta nappal, amikor valóban szoktak palacsinta feldobó versenyeket rendezni. Hát gondolom azt, hogy tudod sütöd, és így földobod, és ki mennyire tudja magasra, és el is kapja.
2: Igen.
1: És palacsinta a fején, gondolom, hogy ez ilyen vicces volt, hogy földobták, valaki alát, és ráesett a fejére, és
2: az jó meleg lehetett.
1: Vagy hogyha kicsit olajosabbra hajtod, akkor így folyt le rólad az olaj, kicsit nyers, akkor még a tej is, úgyhogy biztos, hogy szexi dolog ez.
2: Hát, nagyon érdekesek ezek, hogy...
1: Nagyon.
2: De valószínűleg ez a sok balgaság már azért jött létre, mert már az embereknek is feltűnt az, hogy mindenre is van egy világnap. Persze, nyilván tök jó az, hogy van ma idősek világnapja, van az autizmus világnapja, amik azért bizonyára fontosak. És ezekről meg kell emlékezzünk. Na de hogy ennyi minden legyen. Na mindegy.
1: Mindegy, értem.
2: Tudod, mit nem találtam meg? Az alkoholmentes világnapot.
1: Az ugyan, van, ez nincs? A dry november, vagy hogy mondják.
2: Igen. De hát ez nem nyilvánították.
1: Száraz november, igen.
2: Nem nyilvánították világnapnak.
1: Nem, mert ez nem egy hónapig találtam. Tart.
2: Ja, egy egész hónapig igen. Neked szárazon kell lenni.
1: Hát, hogyha követed ezt a izét. De ez is, most erről hosszan is lehetne beszélni igazából, hogy aki hogy is mondjam, most például van ilyen, hogy ahogy a merák világnap, meg hogy fölhívják a figyelmet, meg minden. Tök jó, de igazából te, mint nő, nem azért fogsz elmenni egy ilyen szűrésre, mert mondjuk láttad egy kampányba, és fölhívták rá a figyelmedet, hanem azért mész el, ha ne adj Isten, egyik fürdésnél mondjuk érzel magadon valami furcsát, valami csomót, akkor fölfogod magad, fölhívod az orvosodat, és elmész hozzá. Tehát, hogy nekem ezek, hogy most azért, én azért menjek el mondjuk egy prostata szűrés vizsgálatra, mert én ma van ennek a világnapja, és én láttam a kampányát.
2: Figyelj, nekem ez volt nekem egyébként nem, ilyen, hogy láttam a Merák kampányt, és aztán utána bejelentkeztem.
1: Igen? Aha, jó, akkor igen. Neked pont volt
2: tehát
1: ilyen.
2: Volt, igen, tehát, hogy hatással volt rám, sőt.
1: Akkor
2: sőt,
1: visszaszívom a terészedre, de...
2: Nem is csak rám, hanem ugye a környezetemben lévő nőkre is ezek egyébként hatással tudnak lenni. Lehet, hogy ha mondjuk látnál valami ilyen felhívást, ugye egyszer csak így elkapnám, mert ezek úgy bemennek úgy egy kicsit a tudatalattidba, tudod? Ja. Mondjuk látnál egy olyat, hogy a prostatarák megelőzésére, és akkor itt egy férfi vagy egy színész nagyon komolyan beszél erről, és akkor még szimbóluma is lett, mert hogy rengeteg elhalálozás van, amit meg lehetne előzni, és akkor így mondanák nektek férfiaknak, akkor lehet, hogy te is úgy oda néznél, és akkor így azt mondanád, hogy hó, hát én még nem voltam szűrésen. Na jó, hát akkor éppen lehet, hogy ideje elmenni, mert közelebb vagyok már a 40-es korhoz, és lehet, hogy érintett vagyok ebben a
1: benne,
2: betegségben,
1: persze,
2: témában.
1: Abszolút, jó mondod, amúgy van ilyen is.
2: Nekem volt ilyen konkrétan.
1: Ettől függetlenül
2: nem
1: én
2: tudom, lehet,
1: azt gondolom, hogy
2: rám hatással tudnak lenni,
1: lehet.
2: Tudod ezek.
1: Igen,
2: meg a...
1: rám nem.
2: Ó, rám igen, nem. Tehát én látok nem. Egy reklámot, hogy szedjél D-vitamint, akkor úgy szedek. Ha igen, akkor, hát, úgy, reklámban... akkor úgy érzem, hogy van alapja ezeknek.
1: Étel rám is hatással van, hogyha látok egy olyan, de tényleg, hogyha mit tudom én, például most legutóbb láttunk egy olyan Mirelit húsit, amit én aztán meg is vettem, és tegnap megkóstoltuk. Nem dínos most sajnos, hanem ilyen kis koci, ilyen kis gombócka, de nagyon
2: és
1: finom.
2: Látjátok, nem és lőttem annyira mellé, hát tudom, hogy a dínósat szereti.
1: Szerettem. Tudod, nekem mindig vannak ilyen éráim. Volt egy dínóhúsos érám, most úgy nem, de majd lehet, hogy visszatér. Én nem mondom soha, hogy nem. Sosem mondom azt, hogy soha.
2: Majd amikor gyereked lesz, visszatér a dínós éra.
1: Látod, nem gyerek nélkül is megettem ezeket, úgyhogy rá
2: tudnám
1: fogni. De akkor
2: még gyerek voltál.
1: Aha, tavaly. Szóval igen, rá tudnám fogni, hogy gyerek miatt teszem, de nem, mert magam miatt. Na jó.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
3: Vast.
2: És mivel kettő van...
3: Vasta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlos lesz a...
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Híres roma nők példaképek a művészetben és a közéletben. A roma történelem és kultúra számos olyan női alakot őriz, akik tehetségükkel, kitartásukkal és bátorságukkal nem csak saját közösségükben, hanem nemzetközi szinten is ismerté váltak. Az egyik legismertebb roma nő Ezma Recepova, akit világszerte a roma zene egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. 1943-ban született Skopjéban roma családban. Már gyermekkorában megmutatkozott különleges ének és zenei tehetsége. 10 éves korára már komoly sikereket ért el, később pedig több mint 5 évtizeden keresztül lépett fel Európában és a világ számos más részén. Ezma Recepova nem csak kiváló énekesnő volt, hanem a roma kultúra egyik fontos nagykövete is. A roma nyelvű dalokat olyan színpadokra vitte el, ahol korábban kevés roma előadónak volt lehetősége megjelenni. Egy másik különleges roma nő Ceira Stoica volt. Az osztrák roma származású művész, író és festő gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és több koncentrációs tábort, köztük Auschwitzot, évtizedekkel később művészetével kezdte feldolgozni és bemutatni mindazt, amit átélt. Ceira Stoica munkásságának egyik legfontosabb üzenete az emlékezés volt. Festményein és írásaiban nem csak a roma holokauszt borzalmait örökítette meg, hanem a háború előtti roma élet szépségeit és emlékeit is. Művészetével hozzájárult ahhoz, hogy a roma áldozatok története ne merüljön feledésbe. 1992-től az ausztriai roma és szinti népírtás elismertetésének egyik fontos szószólója lett. A roma női irodalom egyik jelentős alakja Katarina Taikon is. Svédországban született roma családban és színésznőként, valamint íróként vált ismerté. Munkásságában gyakran jelentek meg a roma közösség életének nehézségei, a diszkrimináció és az oktatás fontossága. Életútja azt mutatja, hogy az irodalom és a művészet nem csak önkifejezésre, hanem társadalmi változások elősegítésére is alkalmas lehet. A híres roma nők történetei között fontos helyet foglalnak el azok is, akik nem feltétlenül a színpadon váltak ismerté, hanem a roma közösségek jogaiért és társadalmi elfogadásáért dolgoztak. A roma női aktivisták munkája azért is jelentős, mert egyszerre képviselik a közösség érdekeit és a nők társadalmi helyzetének javítását is. Ezma Recepova zenén keresztül, Ceira Stoica a festészeten és az íráson keresztül, Katarina pedig az irodalom és a társadalmi szerepvállalás segítségével hagyott maradandó nyomot. Történeteik azt bizonyítják, hogy a roma nők nem csupán a roma kultúra őrzői, hanem annak alakítói és megújítói is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a fél útpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál lezárták a fél útpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
5: Október 1-én észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli-délkeleti szél. A délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: Egyesül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap, 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 14 perccel, csütörtök van, és október első napja, szép délelőttöt mindenkinek.
2: Hello, sziasztok!
1: Na, mielőtt belevágnánk a témába, azért azt hagy mondjam el nektek, minden reklám nélkül, hiszen nem kaptam tőlük egy fillért, hogy reklámozzam őket, viszont ugye, hogy jön még nem sokára majd ugye a Halloween, hát nem igazán magyar ünnep, ugye nálunk minden szentek van inkább, viszont az egyik virslid gyártó cég, akkor inkább így mondom, kiadott egy szellemes ízek,
2: Szellemes ízek,
1: és az virsli, most kapaszkodjunk meg, koromfekete, tehát nem azért oda van égve, hanem gyárilag fekete a virsli.
2: Akkor én és már az, nem enném meg.
1: És figyeld most, mert ezek után pláne nem, de én se. Az egyik chili krémmel van töltve, maga a virsli, úgy kell kifőzni. Ez még csak azt mondom, hogy még ezt még egy rudat megkóstolnék. És most kapaszkodjunk meg a másiknál, gyerekek, full gál szerintem, áfonya.
2: Na hagyjál.
1: Áfonyával van töltve. Áfonya ilyen kis
2: darabok. Tudod
1: darabok,
2: miért?
1: Az kívül van, de belül ez a mántásszer. Krém, ja.
2: Lekvár.
1: Hát nem lekvár. Jam, igen. Tehát tudod, ilyen kis krémszerű, ilyen picit masszívabb krém, áfonya krém van beletöltve a korom fekete virslibe, plusz áfonya darabkák vannak kívül, ilyen minike.
2: Nem gondolom, hogy elszínezze.
1: És a kifőzéstől ezek így kidudorodnak, tehát ilyen kis dudoros lesz a virsli, áfonya dudoros, beleharapsz, és belül pedig picit nem folyik, mert azért masszív krém, de hogy úgy ott van benne az áfonya ízű, édes.
2: Bár én szeretem ezeket a ízé csoki csirkét, meg ezeket, tudod, én szeretem az édes ízeket ötvözni, hát megeszem az IKEA-ba is, ingyen reklám, köszi IKEA.
1: Tehát
2: ott is megeszem a svéd húsgolyót az áfonya lekvárral, sőt a kamembert is szeretem áfonya lekvárral. Te is.
1: Azt én is, de
2: azért ez elég bizarr.
1: Ez nagyon bizarr. Másik... Csak úgy el akartam mondani, mert ezt tegnap láttam egy influencernél, hogy ő megkóstolta.
2: És ízlett neki?
1: És mondta, hogy fullundorító, és meg is mutatta, onnan tudom, hogy ilyen darabkák vannak rá, ő is kifőzött egyet, és akkor megmutatta, hogy így néz ki. Beleharapott, és mondta, hogy fullundorító, és hogy érzed a virsli ízét, azt a virsli ízt, de azon felül érzel ilyen édeskés, áfonyás, hát nem is jam, de mondom, ilyen krémszerű valamit.
2: Nem kell.
1: Fúj!
2: És most gondold el, hogy egy felnőtt ember, akinek azért többé-kevésbé azért beleférnek így az ízek kavalkádja, mert azért látod, te is megesszük a Hawaii pizzát, igen, megesszük az édeset a sóssal, tehát azért szeretjük, sőt, a gyerekem például szereti a Mekiből mártogatni a fagyiba a sült krumplit.
1: Hát azt mindenki persze szerint. Mert nem
2: na,
1: mindenki,
2: én nem.
1: De
2: na,
1: sokat.
2: Én nem. Én vagyok, igen, lehet az 1%-a az emberiségnek, aki ezt nem szereti. Na minden esetre kifőzöl egy ilyet, gondolom méregdrágán megveszel egy ilyen fekete vízslit, megfőzöd a gyerekeknek Halloween bulira, azt mindegyik félrelöki. De jó érzés, amikor beleölsz egy csomó pénzt. A másik, mennyi színező anyag lehet benne. Jó, hogyha van benne áfonya, akkor lehet, hogy ez valamelyest elszínezi, de nem tudja annyira elszínezni a virsli színt. Tehát nekem már azok, amikor vannak ilyen fekete hamburgerek, tudod, amikor a buci fekete. Nekem ezektől az az érzésem, hogy annyi színezőanyag és annyi elbetű kerül már akkor így bele abba az élelmiszerbe, hogy viszolygok, és azt érzem, hogy hát ez minden lehet, csak nem egészséges.
1: Hát igen, én is azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fura ételek, de hát ez van, és azt most gyártja, mondom, egy itthoni híres virslit és egyéb felvágottakat, és egyéb ilyen húskészítményekkel foglalkozó cég, nem mondom ki a nevüket, és most erre kiadták erre a halloweeni külön kiadásos virsliük, de hát ez még mindig nem jön ahhoz szerintem, amik a világon terjengenek bizarr ételek, mint például ez a száznapos tojás, ugye ez egy kínai történet, amit akkor a tojást hetekre vagy hónapokra agyag, hamúsó és méz keverékbe ágyazzák, a tojás fehérje sötét barna zselévé, a sárgája pedig zöldes, fekete, krémes, ammónia szagú masszává alakul. Ugye ez a híres száznapos tojás.
2: Már nem tudnám megint, de ammónia szag, azt tudjátok, a húgyszag.
1: Na, Szóval vannak ilyenek, illetve van még például Szardíniában egy jutejből készülő sajt, amelyet szándékosan sajt légylárvákkal fertőznek
2: meg. Na most
1: meg.
2: Tényleg muszáj a gyomromat fölforgatni?
1: Csak ha már följött, ezt gondoltam egy pár perc erejéig, még egy kicsit gusztustalankodok, aztán abba hagyom.
2: Mit a gyerekek?
1: Már följött. Így...
2: Ettél már fikát?
1: Hát így körülbelül. Na, hát az még azt gondolom, hogy a kevésbé. De vannak a híres ételek is, amit viszont nagyon sokan szeretnek, mert talán ezekről a sajtokról, meg ez a száznapos tojás, ez tényleg egy ilyen nagyon ilyen kivételes dolog.
2: Jó.
1: De például Svédországban van ugye a hamár svédeket említetted, a húsgolyót, náluk van ez a nagyon híres Sturmströmming, nem tudom, jól mondta, Sjurströmming, ez egy erjesztett bűzös hering, amelyet a rothadási folyamat során keletkező savak tesznek jellegzetessé. A világ egyik legbüdösebb étele,
2: amit kimentem hányni.
1: Szóval igen, de ez híres például. Undorító. Tehát, hogy ez Svédországban ez egy elterjedt étel. Hanem is annyira, mint nálunk mondjuk a lecsó, vagy nem tudom, de hogy ez egy híres étel.
2: Én a halaknak a szagát sem bírom, tehát nagyon sokszor, amikor van egy üzletközpontban, vagy ilyen bevásárlóközpontban halpult, akkor azt úgy bármennyire is szeretem mondjuk a rákot, de annyira rossz a szaga, hogy befogott orra kell, hogy elmenjek a jégbe ágyazott halas pult előtt, mert egyszerűen nem bírom azt a halszagot. De milyen érdekes a kérdés, nem? Hogy a hal egész életében a vízbe fürdik, azt mégis büdös.
1: Ugye? Igen. Na, érdekes dolog ez igazából. Igen, hogy, nem, mert nincs nála tusfürdő. Most azt, hogy úszik csak a vízbe, azt tudod, az önmagában nem tisztítja. Aztán van ilyen izlandi hónapokig szárított grönlandi cápahús, az Izlandon található, ilyen rothasztott cápahús tulajdonképpen. Dél-Koreában van élő polip, amelyet a közvetlen a tálalás előtt darabolnak fel, így a karjai még a tányéron és a szájban is mozognak.
2: Na, nekem ez egyébként állatkínzás.
1: Hát,
2: nekem ez állatkínzás. Én állatvédő lennék, én ezeket nem engedélyezném. Ezt hogy?
1: Hát figyelj, igazából...
2: Tehát nem lehet.
1: De ez is milyen érdekes, hogy ázsiai ország. Most például ez a polip. A többi az voltak ugye ilyen északi országok, ilyen balti országok is, meg nem tudom, de hogy ez például, amit most utoljára mondtam, ez egy ázsiai, ez egy koreai
2: Kína.
1: Cucc.
2: Korea. Kínában vannak érdekességek. Én ugye ott a street foodon, tehát hogy amiket úgy láttam, tapasztaltam, mindent is rádobtak a grillre. Fekete skorpiótól kezdve, a tarantulapók, tényleg minden volt azon a grill lapon.
1: Igen.
2: Egyszerűen patkány is, tehát nem hittem a szememnek, hogy ezt tényleg mindent jó ízzel megesznek. Aztán Tájföldön ugye az ízesített szöcskék, ami olyan, mint egy patogatott kukorica, úgy is tálalják, úgy is van kirakva.
1: De tényleg, azt mesélted, arra emlékszem, igen.
2: Megkóstoltam.
1: Igen, azt mondtad, de emlékszem, most ez a popcornos verzió miatt emlékszem
2: megkóstoltam.
1: Rá.
2: Maga a fűszer az elképesztő jó, amit rászornak. Tehát ez tényleg valami nagyon-nagyon jó kis ilyen iszkavalkád. Viszont maga, tehát mivel kitines az állat, tehát ezért olyan tényleg, mint hogyha a popcornnak csak azokat a száraz köpködős részeit ennéd meg, semmi értelme. Uh-huh. Tehát, hogy így, nem ettem meg egy egész öcskét, csak tényleg így picike kis lábát úgy megkóstoltam az íze kedvéért, de elengedtem nagyon gyorsan.
1: Helyes. Nem. Most például ebben a celeb vagyok, menj ki innen be is, ugye
2: kell
1: etettek.
2: Kell kajálni ott, mi?
1: Persze, aha. Egyszer volt még eddig csak ilyen feladat. Egyszer volt ilyen, lehet, hogy be is fejezték, vagy nem tudom, mert tényleg hétvégén ugye már vége is a műsornak, és egy ilyen feladat volt, hogy ki kellett gurítani egy számot, és akkor azt, ami a szám mögött volt étel, azt meg kellett tennie PSG Oglinak. Fú,
2: na,
1: hát már nem is
2: emlékszem,
1: rán? De ilyen agy volt, meg ilyen nem, tényleg nem tudom, mert olyan gusztustalanul nézett ki, hogy csak tényleg azt néztük, hogy le a kalappa, hát ha ezért lehet valaki előtt le a kalappa, de hogy figyelj, minden további
2: nélkül.
1: Ez nem
2: érdemel tiszteletet.
1: Minden további nélkül. Majdnem hányt, de végül mégse, úgyhogy így...
2: Dehogy is, ez nem érdemel tiszteletet, ezt emlékszel, amikor kint voltam az Ázsia forgatásán, ott ugyanezt megcsinálták velünk, deciével kellett volna a férgeket megenni, lenyelni, kísérőnek egy kis tekilával, aztán mentünk tovább, akkor ott volt egy kis enyhébb feladat, a legerősebb halapenyó paprika, és nálunk is volt agyvelő, meg csirkeláb, amit jártak ott a legyek, meg ott az a csirkeláb nem egy ilyen puha csirkeláb volt, mint amit a mama kivesz húslevesből, hanem egy ilyen kemény, egy ilyen meg se főtt, nem tudom, hogy hogyan volt elkészítve, meg agy. Vagy sertésagy, vagy nem tudom, vagy csirkeagy, de agyat tálaltak hozzá, és... De ez, hogy nálunk is voltak gusztustalanságok, és pont azt éreztem, hogy attól nem leszek én jasz megmenő, hogy utána 3 napig sárgasággal kezelnek majd a mexikói kórházba. Tehát
1: és érdekesség, hogy ezt a srácot, ez a PSG Ogli nevű srác ette meg, nem lett semmi baja. Tehát, hogy én magam is furcsáltam így tévén keresztül, hogy ahogy néztem, rosszul lettem, és azt éreztem, hogy engem is rögtön vinnének engem már rögtön a fiúmeibe kéne, hogy vigyenek már, mint a temetőbe. Mert én nem tudom, az én gyomrom sokszor, tényleg én is nem vagyok például halas típus. Tehát én is, ahogy mondod, hogy elsétálsz a halpult előtt, én is rosszul vagyok tőle. Tehát, hogy is ráadásul ilyen ételek, és akkor tudod, hiába ilyen tészta ágyon adták neki, volt, amit saláta ágyon, mit tudom, én raktak rá ketchupot, meg mit tudom. Tehát nem tudja elnyomni az ilyen
2: nyers
1: valami ételnek az ízét. Nem, azért, tehát, hogy...
2: nem. A másik pedig az, hogy nem tudhatod, hogy miután leálltak a kamerák, hogyan csandáztak ki magát, vagy hogy hogyan lett rosszul. Nálunk se volt bevágva például az, hogy akkor a Hegyes Bercinek az akkori barátnője annyira rosszul volt, hogy ott a főtéren, ahol ezeket a street foodos, idézőjelben street foodos undormányokat kellett volna elfogyasztani, megenni, a lány megette, vagy megevett belőle jó párat, és aztán utána ott a nyilvános WC-be fetrengett, meg hányt, meg minden baja volt.
1: És akkor felmerül a kérdés, hogy megérte? Ugye?
2: Na bennem azonnal ez, és akkor ott próbáltak minket ott tolni a szerkesztők, hogy de csináljátok meg a feladatot, vagy büntetés lesz. Mondtam, hogy hát akkor legyen büntetés.
1: Igen. Hát elég, mert büntetés, ha rosszul vagy, hát nem kell, akkor köszi szépen.
2: Hát mondom, miért akartok mindenképpen, mondom, a mexikai kórházba rakni bennünket? Mondom, miért célotok ez? Nem értettem, hogy ebben mi a jó?
1: Értem ezt, hogy mert nézőként se jó ez, tehát, hogy ezt nem is értem én se a tematikát, sem az Ázsiában, sem a celeb vagyokban, amikor ilyen feladat van. Mert az, hogyha ilyen poénos feladat van, mint valamelyik nap volt ilyen, hogy beküldték őket kettesével ilyen full sötét terembe, és meg kellett fogdosniuk dolgokat, de ilyenek voltak benne, hogy próbababa, mackó, mármint nem igazi, hanem plüss, mit tudom én, dinnye, nem is tudom már, és akkor tudod, közben így ijeszgették őket, és akkor elhitették, hogy jaj, azt óvatosan fogjátok meg, mert mit tudom én, rád ne tekeredjen, és akkor csak egy izévos slag, de elhitették, hogy kígyó.
2: Na, ezek jók.
1: Persze, és ez vicces nézőként is. De az nem vicces, amikor tényleg egy majom agyvelőt odaraknak valaki elé, hogy ezt most edd meg, 20 másodperc alatt, különben nem kaptok csillagot, és akkor nem kaptok ma vacsorát. És akkor, de ez volt a feladat.
2: Inkább ne egyek.
1: Hát ez volt a feladat, tehát, hogy így, és akkor így, és akkor nem tudom, tehát hogy én ott lennék egy ilyen táborba, ott lennék egy ilyen játékba, én nem haragudnék arra, aki nem tenné meg, ugye? És akkor inkább azt mondom, hogy jó, akkor ne vacsorázzunk, de gyerekek, inkább. Ne legyünk már, itt vagyunk Kolumbiában.
2: Nem vagyunk állatok, nem, hogy mindent meg kell enni.
1: Igen, tehát, hogy, és ez nem értem a szerkesztők részéről, hogy ez miért poénos?
2: Nem tudom.
1: Kinek vicces?
2: Nekik lehet, hogy ez tök poén, vagy nem tudom, csinálhatnának már egy közvéleménykutatást nézői szemben, hogy szeretik ezt a nézők, vagy nem. És ott emlékszem, hogy Alekosznak volt még a kedvese Réka, aki remegő kézzel sírva, de letolta, mindent letolt, tehát, hogy megevett mindent. Én úgy álltam, így néztem végig, és így ezen gondolkodtam, hogy ha emiatt én nem leszek népszerű, mert nem ettem meg mindent, akkor ne legyek népszerű. Tehát akkor hol érdekel engem, hogy most ki fog engem az interneten megdicsérni, hogy hú, de ügyes voltál, Zsuzsi, nem tudtál élni 6 deci férgeket. Az igen.
1: Ugye, kettő, meg hogy most ezért igen, ki mond ilyet, vagy ki dicsér meg ilyennél, vagy nem tudom, tehát ki az ember,
2: de ügyes
1: aki...
2: voltál.
1: Hú, de is akkor
2: ez
1: utána
2: igen,
1: nem
2: vagy
1: tudom.
2: Gyomrod, öcsém.
1: Igen, hogy kapsz utána egy kitüntetést, vagy szobrot állítanak, hogy Csepelem, mert megettél 3 szöcskét, vagy... Tehát nem tudom, ezeket tényleg úgy annyira megkérdem. Már összeírom egyszer a kérdéseket, és hát, ha találunk tényleg egy szerkesztőt, aki hajlandó velünk beszélgetni őszintén. Mert ugye egyszer már volt az a kérdésem, amit mondtam, hogy mi alapján válogatnak híres és nem híres embereket különböző műsorokba.
2: Igen, akkor Katona Andort hívtuk fel, és akkor Katona Andor az Ázsia Expressnek a kreatív producere állt rendelkezésünkre, és akkor elmondta, hogy igen, hát, hogy miért is.
1: Igen, ő azzal indokolt, emlékszem, hogy mondta, hogy ki milyen népszerű mondjuk Instán, vagy TikTokon,
2: mekkora
1: vagy
2: izé. Mekkora követése, igen, mennyi elérhetősége van.
1: De vannak olyanok, akik nem is feltétlenül TikTokoznak. Na mindegy, szóval ez még egy kérdés, illetve ez, az Ázsia és a celeb vagyoknak a producereit vagy szerkesztőit kérdezném arról, hogy a feladatok kitalálásában, mert persze ez is egy licensz, azért abszolút ne felejtsük az, el, igen. De hogy így miért vicces, mert tegnap például olyan feladat volt, hogy ráraktak állatokat, amiket kidobtak dobókockával, egy ilyen teráriumban volt a keze, keze, lába, lába, feje az illetőnek, tehát csak a teste volt szabadon, és GVM és Szalai Vivian voltak kirakva, és amit kidobtak állat, az bekerült a különböző teráriumba.
2: Gondolom, ilyen a csótány.
1: Csótány, madárpók, és rák, kicsi krokodil, de be volt gumizva a szája, persze. Bizony. Bizony.
2: Ez komoly.
1: És Szalai Vivien nyert, úgyhogy le a kalappal. Na, az tényleg le a kalappal, mert én például, ahogy csak a pókot hozták volna közel, nem rakják rám, csak hozták volna közel, már én már a kolumbiai reptére lettem volna.
2: De miért
1: volna.
2: Ki lehetett húzni magad? Tehát ugye azt lehetett

0: én például, de az legalább vicces így kívülről, így tényleg így otthon ülsz a kanapén, azt mondod, hogy ó, úristen, rárakták a madárpókot, jaj, hál' Istennek, hogy mi nem, és úgy azt így elnézed, az úgy nem gusztustalan, azon úgy el vagy. De az, amikor mondjuk meg kell enni mondjuk azt a madárpókot, ne adj Isten, na az már szerintem nem vicces.
1: Nem, ezek az evős játékok, igen. Igen, ez egy licensz, és valahol igen, akkor Andor azt mondta, hogy vannak kötelezően bekerült játékelemek, amit kötelező bevinni, amire nem tudják azt mondani, hogy nem, viszont az elemeket, a játékelemeket ők válogatják össze, ők válasszák ki, hogy mi kerüljön, vagy mind menjenek végig a magyar játékosok. Hát gondolom, ilyenkor azért úgy nagyjából tényleg, szóval, hogyha összességében veszem, akkor nem volt egyszerűen maga az Ázsia végigvinni, végigcsinálni, egy napot is végigcsinálni, iszonyat fárasztó, de maga a játékokat élveztem, tehát, hogy ami nem volt evős
0: persze,
1: játék.
0: Persze.
1: Én élveztem azt, hogy osztrigákat kellett kiásni a tengerpartról, kerestük ott, mint egy kincset, kiástunk egy csomót, majdnem azt a feladatot például meg is nyertük. Csak ott a Brunoék egy-kettővel előztek be minket. Akkor szerettem például azt, ez egy csomó jópofa játékot tudnak kiválasztani, de igen, valószínűleg ezek az evős játékok, ezek eddig nem voltak benne. Tehát, hogy az eddigi nálunk már volt, de az előző évadokban én nem nagyon láttam ilyen. Mm. Hát volt mondjuk, de volt, de nem ilyen gusztustalanságokat kellett megenni, hanem mondjuk helyi erőknek a mit tudom én, az olyan nevezetes ételeit, amiket nem minden nap szeret és nem népszerű, például, mint nálunk a pacal. Hogy most nálunk lenne egy Ázsia forgatás, és akkor...
0: Akkor tudja, hogy adnának pacalt.
1: Igen, akkor ezt meg kell lenni, ez pacal. És mi ez? Hát ez marha belsőség. És akkor próbáld meg...
0: Gyomor.
1: Igen. Próbáld meg megenni.
0: Igen. Én is egyetértek ezzel, meg mondom tényleg, tehát, hogy én is, amiket látok így játékok, most a celebben, mert például a farm, az megint más. Ott például nincs ilyen feladat. Ott meg rohadt unalmasak a feladatok, viszont cserébe, meg ugye ott azt kell nézni, vagy ha nem kötelező nézni, de ott azt tudod nézni, hogy alakulnak a
1: szocializációt nézni.
0: Igen, hogy tulajdonképpen hogy alakulnak a csapatok.
1: Idegen emberek kikivel, hogyan tudnak szocializálódni és csapattá
0: verni. Hát, vannak, igen, akik ismerik egymást, vannak, akik nem, igen, de hogy igen, ez a szocializáció tulajdonképpen, amit mondasz. De ott például meg rohadt unalmasak a feladatok, például szerintem.
1: De a játékok tehát, nem, például a szükségi játékok nem. Nagyon ki vannak találva, és ott ez egy nagy játszótér.
0: Igen.
1: Én szerettem ott is a játékokat. Nagyon sokat nevettem.
0: Volt olyan feladat, ami nagyon izgalmas és nagyon jó, de volt olyan feladat, ami viszont rohadt unalmas volt. Tehát, hogy amikor így már a tizedik percen mutatják a tévében azt, hogy nem sikerül, mert egyszerűen nagyon nehéz feladat, és nagyon már szinte azt kell, hogy mondjam, hogy szemét feladat.
1: És ti csak 10 percet láttok, és én ott voltam két és fél órán keresztül.
0: Hát gondolom, ezt akartam, hogy gondolom, forgatják egy-két-három óráig.
1: 2,5 órán keresztül raktuk a Fülöppel azt a Babilon tornyát, ami egy logikai játék, hogy ilyen korongokat raksz egyikre a másikra, kicsire nem rakhatod a nagyobbat, nagyobbra kicsit, van egy szabálya, mindegy, és ugye a nézőknek ebből 10 perc is unalmas, de nekünk az ott 2,5 óráig tartott, és mondtam, gondolom, a Fülöpnek, hogy ragd már ki, könyörögve kérlek, és azt mondja, hát nem tudom, mondom, hát, én se tudom.
0: Hát tegnap is kb. Ez volt már, hogy volt ez a végigmenés a pallóson, vagy ilyen egyre szűkülő pallóson, és akkor, hogy egy bottal fölrakni egy háromszög alakú kis...
1: És akkor leborul, megélj,
0: kellett fölrakni. Hát sokaknál a 2-3 nem ment, és tényleg, ahogy összevágták, hogy csinálták, és a végén már az egyik párosnál engedményt is tette a Demcsák Zsuzsa Gáspár Zsolti páros, hogy mondták, hogy jó, elég 6.
1: Mert ez órák.
0: Ja, mert hogy a sokkal jobb. És
1: mert akkor... már lementek órák, tehát akkor már hát órák teltek el.
0: Hát biztos vagyok benne.
1: Persze.
0: Biztos vagyok én is abban, holott én nem voltam, de én is egyértelművé tettem magamnak.
1: Hát a legvégső játéknál is volt olyan, ahol órákat ültünk, több órát ültünk. A Csuté és Dudás Miki mérkőzött meg, már nem is tudom, a döntőbe jutásért, igen, az utolsó háromba, hogy kijut be, és akkor ott is volt egy olyan nehéz játék, hogy a fiúk már szakadtak, tehát, hogy és mindig leborult, mindig ilyen egyensúlyjáték volt, dominókat kellett kirakni olyan asztalra, ami

0: te tartottál kézzel két oldalról egy kötéllel, vagy középről egy kötéllel, és mindig leborult, és itt már úgy sajnáltam őket, hogy meg magunkat is, hogy úristen, itt
1: tűnünk,
0: meg az operatőrök, most képzeld el, abban hát a meleg pajtába nyáron ömlött mindenkiről a víz, az operatőrök végig állták, a stáb végig, akkor mi is, és a játékosokról már ne is beszéljünk.
1: Hát bizonyám, bizonyám, úgyhogy én ezt se értem amúgy, hogy miért kell ennyire ilyen nehéz feladatokat adni.
0: Ezek nagyon nehéz. Ezek nagyon-nagyon nehéz játékok.
1: Nem
0: nehéz
1: izgalmas feladatok. Ez se, tehát, hogy még nézőnek sem izgalmas. Aztán most el is mondtad azt, amit amúgy biztosan sokan sejtettünk, hogy ez így van, hogy ott nektek ez hosszú órák forgatása,
0: nagyon.
1: Mire ez adásba kerülve megvágva 10 perc, persze. És abból is az is rengeteg
0: és
1: belőle.
0: És senkinek ne legyen illúziója azzal kapcsolatban, hogy ott azt mondja egyszer csak a műsorkészítője, na jó van, figyeltek, oké, akkor álljunk meg, tartsunk egy pihenőt, nincs pihenő. Nincs pihenő, és ezt addig kell csinálni, amíg meg nem csinálja valaki.
1: Valaki. És ha nem csinálja meg senki, addig
0: nincs.
1: Ott vagytok, akkor karácsonyig ott küldtök.
0: Igen.
1: Na ez a szomorú, és azért mondom, hogy ezt a részét se értem, ez egy picit ilyen erőszakos, ilyen megerőszakolása ezeknek, hogy vannak feladatok, például tegnap a Béci mérkőzött meg Lorenzóval, ugye a felnőtt filmes családból származó fiatal emberrel, és Béci nyert. De tudod, mennyi volt a játék? 25 másodperc. Szögeket kellett kihúzni időre egy fadeszkából.
0: Igen. Ez a játék már volt Open és Pákó között.
1: A szögek kihúz, a tucsok.
0: És akkor ki kellett húzni, vagy 20 darab szöget, ugye, ami be van ütve.
1: Fú, többet szerintem, ilyen hosszú sorba volt, de mindegy is, hogy 20 vagy 30 vagy 40, teljesen érte. Figyelj, 20-30 másodperc volt az egész játék. Na,
0: azért, mert pörgött, ennek van egy technikája. Van egy technikája ennek a szög kihúzásnak is. Ugye ráérzel,
1: Béci nagyon elkapta.
0: Ráérzel a technikájára, akkor tudod. Mert
1: így patintott, hogy pak, így kicsit megferdítette, és így kifele ilyen csukló mozdulat, pak.
0: Úgy is kell.
1: És figyelj, a Béci pak, végigment rajta.
0: Mert hogyha ezt elkezdett fölülről húzogatni, nem jön ki.
1: Azt csinálta a felnőtt filmes rác. És,
0: hát a Béci már húzott ki egy pár szöget, akkor ezek
1: lehet.
0: Szerint.
1: És figyelj, rendesen izgalmas volt, gyors volt, tempós volt, a játékosok is izgultak, a legtöbben a Béciért. Mi is otthon ízeltünk, hogy na, gyerünk, ízeltünk. Volt egy slungja. De az, amikor már tényleg tizedik perce azt nézett, hogy végigmegy a pallón, rárak egyet, leborul. Háromig eljut, akkor borul le. És akkor a Demcsák is, meg a Gáspár Zsolt is. Jó, akkor kezd előről.
0: Nagyon
1: vissza
0: rossz.
1: Vissza kell menni. Akkor
0: összeszedni.
1: Akkor szedd össze magad.
0: Igen.
1: Tudod, és
0: nagyon rossz.
1: A tizedik perc, tudod, borzasztó unalmas nézőként is.
0: Hát még akkor gondold el, hogy amikor ott téged nem engednek el, tehát hogy nem az van, hogy te félreállsz és feladod, az a legnagyobb szégyen szerintem, amikor valaki csak félreáll és feladja, senki
1: igen.
0: Nem adja fel. Soha senki nem adta, én se adtam fel.
1: Na, engem ezért nem hívnak, miért lennék
0: soha
1: az
0: nem
1: első.
0: Soha nem adtam fel.
1: Miért lennék az első, amikor már 142-szerre fognék neki, akkor letenném,
0: nem
1: és megmondom, hogy jó van gyerekek, föladtam, nyert a másik,
0: nem,
1: csak haladjunk
0: nem, mert
1: már.
0: Érzed a műsor készítőjén, hogy akkor nagyon kikapsz, ha te ezt fölmered adni.
1: Akkor nagyon kikapsz.
0: Persze.
1: Térdükre fektetnek és elfenekelnek.
0: Igen, mert ők nyilván szeretnék, hogy te tovább juss és csináld a műsort, jól csináld a műsort, mert látják benned azt, hogy nézet vagy. Hát,
1: ja, sem ám
0: nem, akkor is hajtanak, tényleg hajtanak. Hát
1: na
0: minket
1: jó.
0: Például az Ázsiába Katinkával úgy hajtott a szerkesztőnk, mert ott mindenkinek megvan a saját szerkesztője,
1: igen.
0: Aki ott van veled, ott kísér végig, az is végig szaladja az utat, végig jön a kamerással, egyébként imádtuk őket, Zolit és Marcit, innen is csók, tehát végig, az operatőrünk az végig szaladt, érted, úgy, ahogy mi is, ő a kamerájával, Zoli is, tehát, hogy ők is ilyenkor belefogynak, és hát a legjobb pillanatokat ilyenkor nyilván az a szerkesztő vágja, aki végig veled van, ismer már, mint a tenyerét, és nem hagy, tehát, hogy nem az van, tehát, hogy leültem egy picit az útszélére, és mint a lovat, hajtott minket.
1: Nézd, én elhiszem, meg mondom, itt is látom, hogy tényleg mindenki küzd, mert minden, de mindegy, egy szónak is száz a vége, mert lassan búcsúznunk kell, már legalábbis erre az órára, hogy tényleg én azért elgondolkoznék a helyükbe, hogy picit sűríteni, nem ilyen nehéz feladatokat, picit egyszerűbbet, szórakoztatót, mint múltkor a képkereső játék is izgi volt, a víz eljuttatása, hogy közben folyt a kancsóból a víz, de úgy kellett eljuttatnod A-ból B-ből, hogy megteljen a másik kancsó.
0: Figyelj,
1: ezek jó játékok.
0: Vannak jó, játékok, meg nyilván van, amit nem minden tudnak elkapni. De azt azért tegyük hozzá, hogy például a Farm az nem licensz műsor, hanem az abszolút magyar gyártmányú.
1: Igen.
0: És ott a játékokat is az Olá Ákosék találják ki, Olá Ákos Katona Andor találja ki a játékokat.
1: Gondolkozhattak volna még rajta, mert mondom, nem izgalmas.
0: De a legtöbb játék nagyon jó pofa.
1: A legtöbb játék, azt mondom, hogy ilyen 70-80%-ban a jó játékok vannak az zömében, hál' Istennek, de az a maradék 20% az 20-30%
0: az... Hát ez nehéz, azért meg kell küzdeni.
1: Igen. Na jó, viszont mi most tényleg erre az órára befejeztük a mondandóinkat, és 11 órakor folytatjuk.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Megfontolásra visszaküldte az államfő a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet. Baka András bár egyetért a szakmai önkormányzatiság megerősítésével, kifogásolja, hogy a jogszabály korlátozná a kamarai tisztviselők szabad megválasztását. Az államfő szerint a független szakmai szervezetek autonómiáját leginkább az szolgálja, ha a tisztújítás szabályairól maguk a kamarák dönthetnek. Emellett arra is figyelmeztetett, hogy a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépés nem megfelelő átmeneti szabályozása miatt egyes orvosok akár adminisztratív okokból is elveszíthetik szakmagyakorlási jogosultságukat, ami veszélyeztetheti a betegellátás folyamatosságát. Baka András elnök ezért a törvény újbóli mérlegelését kérte a parlamenttől. Közleményben határolódott el az állami támogatások felhasználásától a Most vagy Soha kreatív producere. Rákai Filip leszögezte, hogy ő is a sajtóból értesült az eljárásról. Hivatalos megkeresést korábban nem kapott, így a részletekről nem kíván találgatni. Közlése szerint a filmnek kizárólag a kreatív producere volt, a gyártási feladatokhoz nem volt köze. Az adóhatóság szeptember 24-én rendelt el a nyomozást költségvetési csalás gyanújával. A produkcióra a Nemzeti Filmintézet több mint 4,7 milliárd forint közvetlen támogatást adott, ami a közvetett adókedvezményekkel együtt meghaladta a 7 milliárd forintot. Jelentősen előrelépett a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education legfrissebb világranglistáján. Az intézmény a 247. helyre került, így bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé. A tavalyi rangsorban még a 272. helyen szerepelt. A lista több mint 2200, 118 országból érkező felsőoktatási intézményt értékel. Az oktatás, a kutatás, a kutatások minősége, az ipari bevételek és a nemzetközi orientáció alapján. A Semmelweis a kutatások minőségét tekintve különösen jól szerepelt, ezen a területen a 166. helyet szerezte meg. Az egyetem szerint az előrelépéshez a tudományos teljesítményjavulása és az erős nemzetközi kapcsolatok is hozzájárultak. Csalók élnek vissza a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében, ahol a szervezet lakhatási programjában résztvevő családoktól adatokat, iratokat és felvételeket kérnek el. A karitatív szervezet közleménye szerint az elmúlt hetekben mintegy 100 településről többen is megtévesztve működtek együtt az idegenekkel. A Máltai Szeretetszolgálat arra kéri az érintetteket, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, minden esetben kérjék el tőle a szervezet hivatalos igazolását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Október 1-én észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli-délkeleti szél. A délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: Közlekedési hírek.
2: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál lezárták a félútpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: A mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Hoppá!
1: Szevasztok, hey!
2: Na ne! Nem igaz?
1: De igaz.

0: Tudta, Fölgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap, 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 17 perccel, csütörtök van, és ugye október 1-e, október első napja. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit.
2: Itt is vagyunk, sziasztok!
1: Szerbusztok, szerbusztok! Na, egy picit az iskolák és az iskolák közti különbség, egész pontosan a japán oktatási rendszerről lesz egy picikét szó, mert én azért, aki már hallgat bennünket régóta, azt tudhatja, hogy én nagy japán rajongó vagyok, olyan szempontból értem ezt, sajnos még nem voltam. Lehet nem is leszek, mert megnéztem egyszer 26 óra Tokióba az utazás repülővel, úgyhogy lehet, hogy ezt ki fogom hagyni az életemből, de...
2: Egyszer kibírhatnád, hogyha annyira kíváncsi vagy.
1: Én úgy lennék kíváncsi, tudod, hogy a picit ott lenni, tehát hogy így átvenni azt, amit ők képviselnek, mert nekem nagyon sokban az európaihoz képest egy sokkal magasabb szinten vannak ők, tehát hogy minden téren, közbiztonság, oktatás,
2: ez
1: munka,
2: nem is kérdés.
1: Minden
2: hát
1: szinten
2: fölöttünk vannak. Teljes dimenzióugrás lenne, megérkeznél teljesen. Oda, ezt nem hinnéd el, hogy ez ugyanaz a világ, amiben én élek?
1: Elhiszem, hogy így lenne, mert tényleg ezt látom minden képen, videón, cikkekben, amiket olvasok, mert tényleg érdekel ez a japán kultúra dolog, és nagyon irigylem az ő mentalitásukat, és az ő... Jó, a munkább annyira nem, mert a munkájuk az nagyon kemény, tehát ők úgy dolgoznak 10-12 órát, hogy az nekik a minimum, szóval, hogy azért olyan szinten
2: na,
1: nem irigylem őket.
2: Na, valamiben nem menné bele annyira, mi?
1: Valamiben annyira nem, de az élet más területén képvisel dolgaik viszont 100-szor fölöttünk vannak, és nem csak a magyarok, hanem úgy alapvetően európai.
2: Globálisan, igen.
1: Fölött, igen. Sőt, Amerika fölött is. Szóval, az első ilyen például, ami különbözik, hogy az iskolákban nincsenek takarítók, hanem a diákok takarítanak maguk után.
2: Milyen érdekes, pont ezt akartam mondani, mert ezt kimondottan tudtam, hogy ott nem azért nem tartanak takarító személyzetet Japánban, mert hogy sajnálják rá a pénzt, hanem ezzel is egy ilyen edukációt vezetnek be a gyerekekbe.
1: Megtanulják a közös mindenki felelősséget vállal a közös terekért.
2: Igen.
1: És nem véletlen, hogy például most idén is ugye volt a világbajnokság Amerikában, a futball világbajnokság, és minden öltöző úgy volt hagyva, mint hogyha világháború. Nem, azt akarom mondani, hogy minden öltöző úgy volt hagyva, nem, az amerikai világbajnokságon minden futballöltöző úgy volt hagyva, mint hogyha világháború lett volna, kivéve a japán nemzeti csapaté, akik érre összehajtva a mezüket, érre összehajtva a törölközőket, a nem tudom, és úgy hagyták maguk mögött. Ez például itt Európában elképzelhetetlen lenne. Elképzelhetetlen. Hát ahogy kinéznek a köztereink, az utcáink, meg nem tudom, hát elképzelhetetlen lenne ez.
2: Hát nem csak a takarításban, ők másban is tényleg tehát hogy így a fontos már az, hogy gyerekkorban miket vezetnek be egyértelműen egy gyerek életébe, és amit megszokik egy gyerek, olyan felnőtté válik. Tehát hogyha te megszoktad azt, hogy te mindig rád van szólva, hogy hajtsd össze a ruháidat, vagy ne lépjél át a szemeten, amit mondjuk elejtettél, ha nem vedd fel, akkor te fel fogod venni később is, mert ezt szokod meg. Tehát az, hogy a gyerekként miben szocializálódsz, az nagyon meghatározza a felnőtt korodat.
1: Maximálisan igazad van, maximálisan, és ez a japán rend igazából, hogy nekik tényleg azért is tanítják, ahogy te is rávilágítottál, meg itt a cikk is, hogy a közös terekért közös felelősséget kell vállalni, és erre tanítják már a kisiskolás japán gyerekeket, hogy bizony, ott nincs takarító, nem is ismerik gyerekként meg ezt a fogalmat, hogy mondjuk kiöntöd a tejet most egy magyar iskolába, akkor azért jó, nagyjából fölítatod, de majd jön a takarító néni, és majd föltakarítja. Szólsz az osztályfőnöknek, hogy kiömlött, föltakarítottad, amennyire tudtad, de hogy bizony azt majd föl kell mosni, mert köbben ragadni fog. És akkor bejön a takarító Gizike, aki majd fölmossa. Na hát Japánban ez nincsen, és ahogy Zsuzsi is nagyon jól rávilágított, már gyerekként megtanulják ezt a fajta felelősséget, ami hát sajnos az európai oktatásból például hiányzik. A következő is, bár az még talán annyira nem, az még talán Európában is jellemző tud lenni, hogy az ebéd az egy közösségi program.
2: Hát
1: a japán iskolai
2: is egyébként.
1: Mi azért mondom, hogy az még talán nem is ennyire kívülálló, bár itt írják, hogy a japán iskolai étkezésnek szigorúbb rendje van, mint amit sok európai gyerek megszokhatott. A diákok több helyen a saját osztálytermükben ebédelnek, és az étel kiosztásában is segítenek.
2: Ez a saját osztály éttermünkben ebéd, ez nálunk azért bukik meg, mert nagyon sokszor az uzsonnát és a reggelit például kis alsósok a saját osztálytermünkben ettük meg, vagy fogyasztották el a gyerekeink, csak aztán elszaporodtak a kívülről beérkező egerek, meg csótányok, így hát maradt a központi étkezde, ami igen, szerintem egyébként ebből a szempontból jobb, de beszéljünk még Japánról, mert Japán egyébként egy tényleg nagyon érdekes, de hogy egy picit legyen más is, ne csak Japán, például Finnországban az oktatásnál a kisebb gyerekeknél nagyon nagy hangsúlyt kap a játék, a mozgás, meg a rendszeres szünet, mert a finn szemlélet szerint az egyik legfontosabb eleme a gyerekeknek nem csak az, hogy tanulnia kell, hanem hogy szükségük van pihenésre is, és mozgásra is ahhoz, hogy utána ismét figyelni tudjanak. Bár én azt veszem észre, hogy nálunk az alsóban, a magyar oktatási rendszerben azért sok szabadidő van, rengeteget állnak fel a gyerekek egy olyan 40 perc múlva, mert látja a tanárnéni, hogy elfogy a figyelem, akkor egy kicsit megmozgatja őket, még ott osztálytermen belül is, uh-huh. Tehát nem kell kimenni. Tehát hogy szerintem ez azért most már nálunk is szépen úgy bevezetődött, de menjünk vissza még mindig Japánra, mert hogyha még van Japánban
1: bőven,
2: érdekesség...
1: Bőven, csak hagytam, hogy elmondjuk. Amit akkor, szerettél volna.
2: Akkor
1: bőven.
2: Majd így ezt összefűzzük, hogy hol és mi a szimpatikus számunkra. De Japán az egyébként szerintem egy egészen jó példa lehet.
1: Hát lehetne. Lehetne, az oktatási rendszerünkben. Áprilisban kezdődik például Japánban a tanév, nem szeptemberben. Ez szorosan összekapcsolódik a tavaszi időszakkal és a cseresznyevirágzással is, amelynek Japánban különleges kulturális jelentősége van. A tanév három nagyobb időszakra oszlik, amelyeket szünetek választanak el egymástól. Az új tanév kezdete miatt nem csak adminisztratív időpont, hanem fontos életszakasz is a diákok és a családok számára. Ez a cseresznyevirágz, ami itt is van fönt, ugye Budán, itt a budai várrészen, az gyönyörű, szép, és hát gondoljuk el, hogy Japán tele van, ugye, ilyen cseresznye virágzással. Csodaszép az a rózsaszín virág.
2: Lehet, hogy összekeverem, de sőt, biztos, hogy összekeverem, de hogy azt hiszem, inkább a kínaiak tartják az új évet januárba, tehát náluk az új év az nem december vége, hanem valahogy így máshogy van az új év, de most ezt nem is akarom most idehozni.
1: De itt nem az új év, itt a tanév. Van
2: hát
1: szó.
2: Igen, de a tanév is, hát nem tudom, hogy ez miért jó, akkor ezek szerint ott a nyári szünetben is járnak a gyerekek iskolába.
1: Máshogy van nekik a szünet is, három etapban van elosztva nekik
2: hát
1: a szünet.
2: Nálunk is három etapban van, ja. Csak így próbálok párhuzamot vonni,
1: igen,
2: hogy
1: igen,
2: mi
1: igen,
2: a...
1: Igen.
2: Köztünk lévő különbség.
1: Nem tudom, ezt látod, nem írják, hogy nyáron járnak-e, de hogy maga az, hogy áprilisban van a tanévkezdés, ugye emiatt, hogy akkor kezd el virágzani a cseresznye, és...
2: Ennyire és összefüggésben van.
1: És nekik ez igen, ez, mert hogy ez kulturális, japán kulturális történet, és szép hagyomány, vagy nem is tudom már minek.
2: Mi meg az orgona virágzáskor kezd kellene, hogy járjunk suliba, amikor az orgona virágzik.
1: Vagy amikor a lecsó paprika megérik nekünk, akkor kéne elkezdeni.
2: Várjál picit, menjünk egy kicsit Németországba is, mert ott már nagyon sok gyerek egészen fiatalon önállóan jár iskolába, gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel, és itt például az önállóságra nevelés a főbb cél. Hát több európai országnak is fontos része ez, hogy önállósodjon egy gyerek. Bár én valamiért nem tudom, én nagyon önállósodásra voltam nevelve kisgyerekként már, mert hatodikos koromtól már Budáról jártam át Cseperre iskolába, és számtalan tömegközlekedési eszközt vettem igénybe, hogy eljussak a suliba. De ma már én nem tudom, vagy sokkal több rosszat hall az ember a híradóból, de félnék a gyerekemet 12 évesen elengedni egyedül. Félnék.
1: Igen, ezzel kapcsolatban beszéltünk már, hogy én is egyedül jártam, keltem, sőt, hova tovább gimnazista 10-11-es voltam, az azt jelenti, hogy 16-17 éves lehettem, és nem egyszer mentem haza, Újpesten laktunk még akkor, de a belvárosba jártam már gimnáziumba, hogy éjszakai busszal, mert benn maradtunk a srácokkal még dilizni, meg mit tudom én, esti moziba, meg nem tudom, itt a West Endbe, és onnan a Nyugatiból Újpestre, én éjszakai busszal mentem haza, és lekopogom, soha igen. Semmi bajom nem volt.
2: Volt nekem is ilyen lányként, igen.
1: Ma már én is azt gondolom, pedig nincs gyerekem, de én is azt gondolom, hogy ma talán azért, mert többet hallunk a rossz dolgokról, régen nem hallottunk többet. Ennyit, mert nem volt ennyi felület, amiről hallhattunk.
2: Még az is lehet, igen, hogy nem terjedt ennyire a hír.
1: Meg sokkal meg... több a bornyú. Hát most erre nem tudok más mondani. Tehát sokkal jobban megőrültek az emberek.
2: Igen, amikor én kisgyerek voltam, mondjuk 5-6 éves, akkor nem voltak ilyen gyors autók, nem voltak ilyen masszív autók, mint elütött egy Trabant, fölálltál, azt mentél tovább. De komolyan! Tehát, hogy még a Trabantnak lett baja, hogy elütött téged, de akkor tényleg nem voltak, valahogy így nem volt ez a nagy gyors, nagysebességű kocsik, aztán utána később jöttek be ezek a masszívabb, gyorsabb autók, és akkor ott
1: meg
2: már egy gázolás.
1: Tudom, amit nem hallasz.
2: Egyáltalán nem hallasz.
1: Tudod,
2: én is Walkman-nel közlekedtem, amikor tinédzser voltam. Igen, de mégse ütött el az autó, valahogy úgy figyeltem erre. De most már nem tudom, most már azért igen, valahogy sokkal veszélyesebb a
1: tömegközlekedés. Én is azt gondolom, szóval, hogy én sem nagyon engednék, lenne nekem is egy 10-12 éves gyerekem, én sem feltétlenül engedném. Általános iskolában nekünk is volt ugye egyenruha, erről már beszéltünk. Japánban ez kötelező, tehát hogy ez egy teljesen természetes történet, hogy a japán iskolákhoz hozzá tartozik az egyenruha. Ez náluk nem is, ez felsőben sem kérdés. Igen. Nálunk ugye beszélgettünk egyszer erről, hogy úgy néztem ki, mint a gonnok, hogy volt ugye ez a köpeny, aminek volt oldalt nagy zsebe, és akkor abba kellett, mit tudom én, belerakni, nem tudom, mi volt a zsebembe, akkor ellenőrző, meg kulcs, mit tudom én. Japánban ez egy tök természetes dolog. Aztán ez már viszont itthon is így van, hogy az iskola után nem feltétlenül ér véget a nap. Ugye akkor kezdődnek a bukacu fontos részei, ezek az úgynevezett klubok, ezek a bukacuk, például sport, kulturális vagy egyéb közösségi
2: tevékenység.
1: Igen, szóval ez végül is ilyen szempontból nem ütközik. Aztán a kaligráfia és a haiku is helyet kap. A hagyományos művészetek sem maradnak el feltétlenül az iskolán kívül. A japán kaligráfia, a sodo, illetve a haiku és más klasszikus kulturális formák is megjelenhetnek az oktatásban. Nálunk nem kell herendit festeni, mondjuk.
2: Igen, de azért a kultúránk, nekik a kultúrájuk része az, hogy ilyen gyönyörű japán kerámiákat is csinálnak, és gondolom ez be van. Meg ezeket a nagy szép legyezőket, vagy nem legyezőket, hanem ezeket a napellenzőket, vagy mik azok.
1: Nem, jól mondod, vagy legyezőket is szoktak. Ilyen nagy, ilyen, igen.
2: Igen, azt is szoktak ilyen kézzel készíteni, kézzel festeni, és... Hát azt hiszem, hogy tényleg valamelyik Ázsia, azt hiszem a tavalyi évad voltak Japánban, és akkor ott volt is feladat, hogy festeni kellett ilyen legyezőket. Nem Japánban voltak?
1: Megmondom őszintén, neked nem tudom. Nem merem azt mondani, hogy igen, vagy nem, mert nem emlékszem.
2: Volt ilyen feladat, szerintem Japánban voltak, és akkor az volt a feladat része, hogy ilyen legyezőket fessenek. Uh-huh. Na mindegy.
1: Na mindegy is, ha ott voltak, hanem valamit festettek, igen. Hát sok ázsiai országnak van ilyen, maradjunk ennyiben, nem biztos, hogy Japán volt, de teljesen lényegtelen is.
2: Igen, van még egy másik, a bolygónkon egy másik kontinens, Ausztrália, ahol a tanév nem szeptemberben kezdődik, mert hát nyilván az évszakok fordítva vannak hozzánk képest, és a tanév ott általában január végén, vagy február elején indul, amikor mi a téli kabátot még cipzározzuk, ott a gyerekek éppen a nyári szünet végéről térnek vissza a suliba. Úgyhogy...
1: Ettől függetlenül nincs az a pénz, amiért én élnék Ausztráliában, de...
2: Miért?
1: Hát na miért?
2: A pókok miatt?
1: Hát persze, tele van kígyóval, pókkal, a WC-ből kimásznak ezek az óriás gyíkok. Hát gondolom láttál videót te is már ilyet, hogy...
2: Nem. Személyesen láttam

0: pár karnyújtásnyira ülök az ablaktól, tehát így körülbelül így jött, szépen átment előttem. Na,
1: hát Ausztráliában ez is mindennapos. Hát én is láttam a videót, hogy bemennek a patikába, Ausztrália kellős közepe, Sydney, bemennek a patikába, és ez, amit mondasz, ilyen óriás gyík egyszer csak két sor között elkezd futni, de ilyen iszonyatosan gyorsan. Akkor bemész a szállodai szobába, akkor a madárpók, mint a fél arcom, bemész a WC-be, kígyó mászik ki a WC-be.
0: És minden reggel le kell ellenőrizni a cipődet, hogy nem-e költözött így bele egy skorpió, vagy bármi.
1: Nekem Ausztráliában nem is tudom, mennyit kéne fizetniük valakinek, hogy ott éljek, mert nem, egyszerűen nem lennék rá képes. Na és így záróakkordként a japán oktatás, ugye, hogy nem csak a jegyekről szól, pont valamelyik nap említetted, valami téma kapcsán beszélgettünk így az emberi, nem is tudom már miről, most nem fog eszembe
0: jutni. Én tudom, hogy a hullámzó a kedélyünk, és igen, a gyerekem kapott egy 4-est a magatartására,
1: így van,
0: és vigasztaltam, hogy hát nem lehet mindig minden tökéletes.
1: Így van, ezt akartam ráhúzni, hogy a japánoknál viszont kifejezetten fontos a magatartás, ugyanis nem csak a jegyekről szól, hogy te matekból hanyas kaptál, hanem a tanulás mellett nagy hangsúlyt kap a közösségi szabályok és a mindennapi felelősségvállalás. Tehát tulajdonképpen ott az iskolában ezt is a gyerekeknek megtanítják.
0: Figyelj, ezt nálunk is. Tehát ezzel olyan nagyon nagy eltérés
1: nincs. Igen, csak többé-kevésbé, sajnos itthon nálunk kevésbé sikerül, mert aztán nagyon sok így is nálunk a bűnözési ráta,
0: elmondanám neked, hogy ez meg nem az oktatási rendszer hibája, hanem az otthon hibája.
1: Ez nem arra akartam ráhúzni, csak mondom, hogy Japánban például, meg pont ez, hogy például Tokióban olyan alacsony, mert egyszerűen ott például vegyük ezeket a metrózási szabályokat is egy pillanatra. Tehát hogy ott van külön metrókocsi a nőknek. Tehát van egy woman jelzésű metrókocsi, amire csak nők szállhatnak föl.
0: Ezt tudod,
1: hogy
0: miért
1: ne érezzék...
0: van? Tudod, miért van? Hát azért valószínűleg, hogyha nagyon zsúfolt, hogy a férfiaktól leérezzék azt a túl... Tehát, hogy az aurákba ne menjen be egy férfi aura.
1: Igen, hogy ne legyen, mert annyira tiszteletbe tartják egymás privát szféráját, ugye? Tehát nekik nagyon ritka a készfogás, az ölelkezés, a puszi, mindig ez a meghajlás, tudod, ez a
0: távolságtartó nép, így hogy van.
1: És hogy annyira tiszteletbe tartják ezeket a izéket, hogy a nőket inkább akkor, hogy biztonságban is jól érezzék magukat, hogy az aurájukban csak nő van.
0: Nagyon
1: és
0: ők
1: se túl közel.
0: Igen. De, ez egyébként kimondottan tetszik.
1: Nagyon. Itthon elkezdődött
0: koedukált,
1: egy minimálba.
0: Koedukált metró.
1: Ugye? Abszolút egyetértek ezekkel. Nagyon sok japán ilyen dolog van, amivel egyet lehetne szerintem érteni. Itthon volt olyan, vagy van is még mindig, bocsánat, az egyik taxitársaságnál, hogy tudsz úgy kérni taxit, hogy nő a nőér, vagy valami ilyesmi a címszava, uh-huh, hogyha arra kattintasz, hogy te, mint női utas, te egy női sofőrt kérsz. Lehet, hogy jóval többet kell várnod, mint egy sima fuvarra, mert azért női sofőrből
0: nekem
1: jóval
0: a barát,
1: kevesebb
0: nem
1: van. Jó, de az most csak egy érted, és nagyon sok...
0: És sok taxis nővel utaztam már, rengeteg taxis nő van.
1: Én is utaztam már párral, de azért még mindig a férfiból van
0: hát
1: több.
0: Hát inkább igen. Tehát, de most már egyre több a nő is Budapesten.
1: Sok nő van, de azért mondom, hogy még mindig azt gondolom, hogy mondjuk egy sima autót kérsz egy bármilyen nemű sofőrrel, az ott van érted mondjuk 5 perc alatt. Ha ilyet kérsz, hogy szándékosan női sofőrt kérsz, mert nő vagy, akkor arra viszont lehet, hogy egy 10-15 percet minimum várnod kell, mert ő most épp messze van,
0: na,
1: vagy még
0: a Japánban nemből. Meg a metró is a nőkért van.
1: Szóval
0: van nőknek is metrójuk, saját metrójuk van a nőknek.
1: Igen. Ez nagyon szép dolog, nagyon sok mindent jó lenne. Csak az a baj, hogy az európai szabályok, meg az európai ilyen dolgokba már ez nem férne, vagy hogy nem az, hogy nem férne bele, egyszerűen nem tudná már az európai ezeket megszokni szerintem.
0: Miért?
1: Mert sajnos másba lettünk szocializálva. Én örülnék, én nagyon örülnék, hogy átvennék.
0: Meg lehetne. Sokkal jobb törvényeket hozhatnának az Európai Parlamentben, mint mondjuk, amiket most hoznak. De
1: abszolút
0: hát kicsit nézhetnének egy kicsit tényleg Japánra, mert onnan egy csomó jó pozitív példát el tudnának venni. Nem olyanokat, amiket most hoznak. De hát ez nem a mi asztalunk, nem a mi kenyerünk.
1: Igen, sajnos. De kár érte, hogy nem, de azt látom én amúgy az európai nagy átlagon, természetesen tisztelt a kivételnek, hogy ameddig ilyenfajta problémák vannak, és ilyenfajta, akár legyen az a különböző országokban ez az óriási migránsáradat, legyen nálunk is az tegnap reggeli cikk volt, amúgy ma láttam csak, hogy metróvállomásba szúrtak le megint valakit, múlt héten az Akácfi utcában volt egy gyilkosság.
0: Ne ezzel fejezzük be.
1: Ja, jó, hát csak jó, de most a valóság, tehát most a valóság, gyerekek, hát most lehet itt szépelegni, meg jópofizni.

0: Igen.
1: Viszont a valóság az az, hogy addig hogy vezessünk be ilyen szabálykövető szép dolgokat, ami a japánoknál vannak, ameddig egyszerűen még mindig megtörténhet olyan, hogy az éjszaka közepén valakit egy metróállomáson leszúrnak. Hát addig mit akarunk mi női metrót, érted, mit mondok?
0: Nem tehát, csak hogy... nálunk van ez, hanem nagyon tudom, sok csak országban.
1: Tudom, csak én itt élek, engem ez érdekel elsősorban, hogy itt mi zajlik, és nagyon nem jó irányba megy, nagyon nem fejlődik egyszerűen, azt érzem, hogy nem egy ilyen japán irányba megy a közösség, hogy mint a régi sci-fikben volt, hogy 2030 és repülőautó, és mindenki ilyen nagyon pregnáns, és mint a Dreadbeer, nem a Dread, de a Dreadbeeróba is volt, de amiben a Stallone játszott. Na mindegy, nem tudom a filmnek a címét.
0: Most ebben nem tudlak segíteni.
1: Mindegy, és hogy ott milyen pregnáns élet van már, és hogy 2030-ra írták ezeket, meg nem tudom. Ehhez képest 2026 végét tapossuk, és még mindig ugyan ezek a dolgok járják át a mindennapokat, sajnos a híradóból, amikről értesülünk, és nem túl pozitív dolgok.
0: Na, mindegy, ezért hát ez nem van. Fogom a gyerekemet engedni egyedül.
1: Igen.
0: Na jó. Iskolába.
1: Viszont mi elengedünk benneteket, csodaszép napot kívánunk nektek, jön a Baranyi Tamás, Krisztina Gizella, úgyhogy átadjuk neki a terepet, további szép napot kívánunk.
0: Sziasztok!

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlos esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az Utcu felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programba 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az Utcu hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot. A részvételt alkalmanként 10-20 ezer forinttal támogatják, a találkozó hosszától függően. A 3 és 10 év közötti gyermekek számára a foglalkozások idején gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Olyan jelentkezőket keresnek, akik vállalják, hogy a teljes, több hónapos folyamatban rendszeresen részt is vesznek, jelentkezni október 5-ig tudnak az Utcu Alapítványnál, messenger üzenetben, vagy pedig a megadott e-mail címen. A jelentkezéskor telefonszámot is kérnek, az alapítvány munkatársai kapcsolatba tudjanak lépni a jelentkezőkkel. A közelgő kutatásról Jóni Judit, az önkormányzat roma ügyi referense is beszélt egy külön vele elkészített interjúban. Arról kérdezték őt az interjúban, hogy milyen roma ügyi referensnek lenni. Szeretem, mert nagyon sokrétű. Foglalkozom a roma gyakornokokkal, pályázatokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartással, események szervezésével is az egyik legfontosabb feladatom most a roma stratégia monitorozása. Sok minden történik egyszerre, ami nehézség, az inkább az, hogy egy ötlettől a megvalósításig néha hosszú az út, nyilatkozta.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: mondtam én, hogy ez egy jó, nem a latin hely.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádiódiket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép csütörtöki napot kívánok mindenkinek, aki a Rádiódikkel tart, Baranyi Tamás vagyok. Elindult az október, már csak 3 hónap, mindösszesen 91 nap van hátra az évből. Malvinokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, Isten éltesse a hölgyeket. Az október havának jelentése 8. Neve az októ, a 8-at jelentő számból származik. Ez azért van, mert a régi római naptárban, mielőtt hozzáadták volna a januárt és a februárt, akkor ez még az év 8. hónapja volt. Ahogyan óránként kétszer szoktam, most is 4 percre jelentkeztem be, és a hátralévő időben megosztom veletek a budapesti utak helyzetére vonatkozó információkat, illetve az időjárás jelentést. Nem működnek a jelzőlámpák a 4. kerületben, a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban délután 3 óráig karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Délután 3-ig lezárják a külső sávot a Kerepesi úton, kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Lezárták Török Bálinton a Szent István utcát, a Munkácsi Mihály utca és a Harangláb körforgalom között felújítás miatt. Nagyon retkes volt a Lánchíd, én már ezt így nem tudtam elnézni, és jeleztem az illetékeseknek, hogy én retkes hídon nem fogok többet átmenni, ezért lemossák a Lánchidat, és ez alatt azt lezárják éjjel 11:30 és másnap hajnal 5:30 között. Valamint lezárják a budavári alagutat is karbantartás miatt éjjel 12:45-től hajnal 5:30-ig. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. A 14. kerületben a Bartók Béla úton, befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosszínekre terelik, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is. Itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell készülnötök a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között karbantartás miatt. Útszükületen kell áthajtsanak Csepelen a Szent Imre téren közlekedők a Kossuth Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. A Rákóczi híd Pesti hídfőjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Éjszakánként pedig este 8-tól másnap hajnal 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni. Lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában a Kőbányai út előtt gázvezeték javítás miatt. Szakaszosan zárják le a külső sávot a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. A 13. kerület Dagály utcájában a Jakab József utcánál lezárták a félútpályát. Útszükületre kell készülni a 13. kerület Gogol utcájában a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. Egy lezárás szintén a 13. kerületből, amely a Raoul Wallenberg utcát érinti a Pannonia utcánál. S még mindig a 13-ban útszükületen kell áthajtani a Pannonia utcában a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. Nézzük az időjárást. Ma is marad a száraz, napos idő, legfeljebb fátyolfelők jelenhetnek meg az égen, ezekből ugye eső nem várható. A szélmozgás mérsékelt marad, így jóval erősebbnek, melegebbnek érezhetjük majd a délutáni 25 fokos maximumot. A kellemes meleg este 6-kor 19 fokra vált, 8 órakor 15, 10-kor 13, éjfélkor pedig 12 fok lesz. S holnap hajnalra elég erősen visszahűl a levegő, hiszen csupán 8 fok lesz. Pénteken és az azt követő szombaton zavartalan napsütés és szintén 25 fokos maximum, tehát igazi kellemes őszi idő ígérkezik.
2: Miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Hiszen olyan jól esik.

0: Miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Hiszen olyan jól esik.
1: A mi hangunkon rólunk neked 100.3 rádiódik.

0: Szapátyik Tumenge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Szép kellemes délután kívánok mindenkinek a ragyogó napsütésben. Baranyi Tamás vagyok. Bizony belefogtunk az év utolsó negyedébe, október 1-e van, csütörtök, és a Malvinokat köszöntöm névnapjuk alkalmából. Ennek a germán eredetű névnek a jelentése a jog barátja, barát a bíróságon, finom, gyengéd barátnő, illetve sima homlokú. Nekem erről a jog barátja vagy a barát a bíróságon kifejezésekről eszembe jut a védőügyvéd, pártfogó, vagy mondhatnánk görögül a paraklétosz fogalma is. És nem vagyok egy nyelvész, de a Malvin szógyöknek itt a malaszthoz van köze, és így már egy sokkal kerekebb jelentést ad a számomra is. Ebben a 4 percben is, illetve ami hátra maradt belőle, megosztom veletek a budapesti útinformat, aztán pedig jön az időjárás jelentés. Nem működnek a jelzőlámpák a 4. kerületben, a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban, délután 3 óráig, karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Délután 3-ig lezárják a külső sávot a Kerepesi úton, kifelé a Baross tér után, karbantartás miatt. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Lezárták Török Bálinton a Szent István utcát, a Munkácsi Mihály utca és a Harangláb körforgalom között felújítás miatt. Nagyon retkes volt a Lánchíd, én már ezt így nem tudtam elnézni, és jeleztem az illetékeseknek, hogy én retkes hídon nem fogok többet átmenni, ezért lemossák a Lánchidat, és ez alatt azt lezárják éjjel 11:30 és másnap hajnal 5:30 között. Valamint lezárják a budavári alagutat is karbantartás miatt éjjel 12:45-től hajnal 5:30-ig. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. A 14. kerületben a Bartók Béla úton, befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosszínekre terelik, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell készülnötök a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között karbantartás miatt. Útszükületen kell áthajtsanak Csepellen a Szent Imre téren közlekedők a Kossuth Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. A Rákóczi híd Pesti hídfőjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Éjszakánként pedig este 8-tól másnap hajnal 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni. Lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában a Kőbányai út előtt gázvezeték javítás miatt. Szakaszosan zárják le a külső sávot a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. A 13. kerület Dagály utcájában a Jakab József utcánál lezárták a félútpályát. Útszükületre kell készülni a 13. kerület Gogol utcájában a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. Egy lezárás szintén a 13. kerületből, amely a Raúl Wallenberg utcát érinti a Pannónia utcánál. És még mindig a 13-ban útszükületen kell áthajtani a Pannónia utcában a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. Nézzük az időjárást. Ma is marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, ezekből ugye eső nem várható. A szélmozgás mérsékelt marad, így jóval erősebbnek, melegebbnek érezhetjük majd a délutáni 25 fokos maximumot. A kellemes meleg este 6-kor 19 fokra vált, 8 órakor 15, 10-kor 13, éjfélkor pedig 12 fok lesz. S holnap hajnalra elég erősen visszahűl a levegő, hiszen csupán 8 fok lesz. Pénteken és az azt követő szombaton zavartalan napsütés és szintén 25 fokos maximum, tehát igazi kellemes őszi idő ígérkezik.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Az újdörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. A balesetben egy kiképzésen résztvevő katona kezében felrobbant egy éles kézigránát, amely súlyos sérüléseket okozott. Ruszincendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a katonák előzetesen jelezték, nem javasolják éles kézigránátok használatát a kiképzésen. A szakmai fenntartások ellenére azonban végrehajtották a gyakorlatot, mert a miniszter szerint politikai elvárás volt az önkéntes tartalékos program létszám növelése. Az ügyészség korábban megszüntette a büntető eljárást, mert nem talált közvetlen okozati kapcsolatot a szabályszegések és a baleset között. A miniszter szerint ugyanakkor szakmai, vezetői és politikai felelősség is felmerülhet. A baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium továbbra is foglalkoztatja és segíti a rehabilitációját. A folyamatos aszály miatt újabb történelmi negatív rekordot dönthet a Duna vízállása a hétvégére. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint Budapestnél a vízszint a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti, ami alacsonyabb lenne minden korábban mért értéknél, számolt be az Időkép. Szerda délután 6 cm-t mutatott a budapesti vízmérce, a hivatalos előrejelzés szerint pedig csütörtökre nulla alá, a hétvégére pedig mínusz 8 cm közelébe süllyed a vízszint. Pakson várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a folyó, itt azonban az augusztusban megépített fenékküszöb miatt nincs közvetlen veszélyben a mínusz 140 cm-es korábbi rekord. Az Európai Unió törvényszéke elutasította 6 magyar egyetem keresetét, és jogszerűnek ítélte a közérdekű vagyonkezelő alapítványok uniós forrásainak felfüggesztését. Az ítélet indoklása szerint a rendszer szintű összeférhetetlenség és a politikai befolyás közvetlen kockázatot jelent az uniós költségvetésre, valamint a jogállamiság elveire. A bíróság rámutatott, hogy az átláthatatlan működés az olyan kulcsfontosságú kezdeményezéseket is veszélyezteti, mint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok finanszírozása és hallgatói kiválasztási folyamatai. A KSH adatai szerint közel 2,6 millió vendég, összesen 6,9 millió vendég éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, ami jelentős visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, írja a pénzcentrum. A legnagyobb csökkenés a külföldi turistáknál volt tapasztalható, számok több mint 12%-kal mérséklődött, Budapesten és a Balatonnál is kétszámjegyű volt a visszaesés. A belföldi forgalom szintén gyengült, bár kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csaknem 152 milliárd forint volt, ami szintén elmaradt a tavalyi szinttől. A szakértők szerint az erősödő forint, a külföldi utazások vonzereje és a magánszálláshelyek gyengülő teljesítménye egyaránt szerepet játszhatott a kedvezőtlen adatokban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Menge Penas.
0: Rólunk.
1: Neked.
2: Szép csütörtöki napot kívánok mindenkinek, aki a Rádiódikkel tart. Baranyi Tamás vagyok. Elindult az október, már csak 3 hónap, mindösszesen 91 nap van hátra az évből. Ahogy a óránként 2-szer szoktam, most is 4 percre jelentkeztem be, és a hátralévő időben megosztom veletek a budapesti utak helyzetére vonatkozó információkat, illetve az időjárás jelentést. Nem működnek a jelzőlámpák a 4. kerületben, a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban délután 3 óráig karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Délután 3-ig lezárják a külső sávot a Kerepesi úton, kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Lezárták Török Bálinton a Szent István utcát, a Munkácsi Mihály utca és a Harangláb körforgalom között felújítás miatt. Nagyon retkes volt a Lánchíd, én már ezt így nem tudtam elnézni, és jeleztem az illetékeseknek, hogy én retkes hídon nem fogok többet átmenni, ezért lemossák a Lánchidat, és ez alatt azt lezárják éjjel 11:30 és másnap hajnal 5:30 között. Valamint lezárják a budavári alagutat is karbantartás miatt éjjel 11:45-től hajnal 5:30-ig. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. A 14. kerületben a Bartók Béla úton, befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosszínekre terelik, mert csatornát javítanak. Lezárták a félút pályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell készülnötök a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között karbantartás miatt. Útszükületen kell áthajtsanak Csepelen a Szent Imre téren közlekedők a Kossuth Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. A Rákóczi híd Pesti hídfőjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Éjszakánként pedig este 8-tól másnap hajnal 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni. Lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában a Kőbányai út előtt gázvezeték javítás miatt. Szakaszosan zárják le a külső sávot a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. A 13. kerület Dagály utcájában a Jakab József utcánál lezárták a félútpályát. Útszükületre kell készülni a 13. kerület Gogol utcájában a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. Egy lezárás szintén a 13. kerületből, amely a Raoul Wallenberg utcát érinti a Pannonia utcánál. S még mindig a 13-ban útszükületen kell áthajtani a Pannonia utcában a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. Nézzük az időjárást. Ma is marad a száraz, napos idő, legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, ezekből ugye eső nem várható. A szélmozgás mérsékelt marad, így jóval erősebbnek, melegebbnek érezhetjük majd a délutáni 25 fokos maximumot. A kellemes meleg este 6-kor 19 fokra vált, 8 órakor 15, 10-kor 13, éjfélkor pedig 12 fok lesz. S holnap hajnalra elég erősen visszahűl a levegő, hiszen csupán 8 fok lesz. Pénteken és az azt követő szombaton zavartalan napsütés és szintén 25 fokos maximum, tehát igazi kellemes őszi idő ígérkezik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szép, kellemes délutánt kívánok mindenkinek a ragyogó napsütésben. Baranyi Tamás vagyok. Bizony belefogtunk az év utolsó negyedébe, október 1-e van, csütörtök, és a Malvinokat köszöntöm névnapjuk alkalmából. Ebben a 4 percben is, illetve ami hátra maradt belőle, megosztom veletek a budapesti útinformat, aztán pedig jön az időjárás jelentés. Nem működnek a jelzőlámpák a 4. kerületben, a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban, délután 3 óráig karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Délután 3-ig lezárják a külső sávot a Kerepesi úton, kifelé a Baross tér után, karbantartás miatt. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Lezárták Török Bálinton a Szent István utcát, a Munkácsi Mihály utca és a Harangláb körforgalom között felújítás miatt. Nagyon retkes volt a Lánchíd, én már ezt így nem tudtam elnézni, és jeleztem az illetékeseknek, hogy én retkes hídon nem fogok többet átmenni, ezért lemossák a Lánchidat, és ez alatt azt lezárják éjjel 12:30 és másnap hajnal 5:30 között. Valamint lezárják a budavári alagutat is karbantartás miatt éjjel 12:45-től hajnal 5:30-ig. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. A 14. kerületben a Bartók Béla úton, befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosszínekre terelik, mert csatornát javítanak. Lezárták a félút pályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell készülnötök a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között karbantartás miatt. Útszükületen kell áthajtsanak Csepellen a Szent Imre téren közlekedők a Kossuth Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. A Rákóczi híd Pesti hídfőjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Éjszakánként pedig este 8-tól másnap hajnal 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni. Lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában a Kőbányai út előtt gázvezeték javítás miatt. Szakaszosan zárják le a külső sávot a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. A 13. kerület Dagály utcájában a Jakab József utcánál lezárták a félút pályát. Útszükületre kell készülni a 13. kerület Gogol utcájában a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. Egy lezárás szintén a 13. kerületből, amely a Raúl Wallenberg utcát érinti a Pannónia utcánál. S még mindig a 13-ban útszükületen kell áthajtani a Pannónia utcában a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. Nézzük az időjárást. Ma is marad a száraz, napos idő, legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, ezekből ugye eső nem várható. A szélmozgás mérsékelt marad, így jóval erősebbnek, melegebbnek érezhetjük majd a délutáni 25 fokos maximumot. A kellemes meleg este 6-kor 19 fokra vált, 8 órakor 15, 10-kor 13, éjfélkor pedig 12 fok lesz. S holnap hajnalra elég erősen visszahűl a levegő, hiszen csupán 8 fok lesz. Pénteken és az azt követő szombaton zavartalan napsütés és szintén 25 fokos maximum, tehát igazi kellemes őszi idő ígérkezik.

0: végig.
1: Szapátyív Tumenge
2: 100.3 Rádiódik.
3: J'attendrai pas demain.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
3: Vast.
2: És mivel kettő van...
3: Vasta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Híres roma nők példaképek a művészetben és a közéletben. A roma történelem és kultúra számos olyan női alakot őriz, akik tehetségükkel, kitartásukkal és bátorságukkal nem csak saját közösségükben, hanem nemzetközi szinten is ismerté váltak. Az egyik legismertebb roma nő ez Marece Bova, akit világszerte a roma zene egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. 1943-ban született Skopjéban roma családban. Már gyermekkorában megmutatkozott különleges ének és zenei tehetsége. 10 éves korára már komoly sikereket ért el, később pedig több mint 5 évtizeden keresztül lépett fel Európában és a világ számos más részén. Ez Marece Bova nem csak kiváló énekesnő volt, hanem a roma kultúra egyik fontos nagykövete is. A roma nyelvű dalokat olyan színpadokra vitte el, ahol korábban kevés roma előadónak volt lehetősége megjelenni. Egy másik különleges roma nő Ceira Stoica volt. Az osztrák roma származású művész, író és festő gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és több koncentrációs tábort, köztük Auschwitzot, évtizedekkel később művészetével kezdte feldolgozni és bemutatni mindazt, amit átélt. Ceia Stoica munkásságának egyik legfontosabb üzenete az emlékezés volt. Festményein és írásaiban nem csak a roma holokauszt borzalmait örökítette meg, hanem a háború előtti roma élet szépségeit és emlékeit is. Művészetével hozzájárult ahhoz, hogy a roma áldozatok története ne merüljön feledésbe. 1992-től az ausztriai roma és szinti népírtás elismertetésének egyik fontos szószólója lett. A roma női irodalom egyik jelentős alakja Katarina Taikon is. Svédországban született roma családban és színésznőként, valamint íróként vált ismerté. Munkásságában gyakran jelentek meg a roma közösség életének nehézségei, a diszkrimináció és az oktatás fontossága. Életútja azt mutatja, hogy az irodalom és a művészet nem csak önkifejezésre, hanem társadalmi változások elősegítésére is alkalmas lehet. A híres roma nők történetei között fontos helyet foglalnak el azok is, akik nem feltétlenül a színpadon váltak ismerté, hanem a roma közösségek jogaiért és társadalmi elfogadásáért dolgoztak. A roma női aktivisták munkája azért is jelentős, mert egyszerre képviselik a közösség érdekeit és a nők társadalmi helyzetének javítását is. Ez már a Cepova zenén keresztül, Ceia Stoica a festészeten és az íráson keresztül, Katarina pedig az irodalom és a társadalmi szerepvállalás segítségével hagyott maradandó nyomot. Történeteik azt bizonyítják, hogy a roma nők nem csupán a roma kultúra őrzői, hanem annak alakítói és megújítói is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

és emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Rádiódik. Hallod?
1: Szép csütörtöki napot kívánok mindenkinek, aki a Rádiódikkel tart, Baranyi Tamás vagyok. Elindult az október, már csak 3 hónap, mindösszesen 91 nap van hátra az évből. Malvinokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, Isten éltesse a hölgyeket. Az október havának jelentése 8. Neve az októ, a 8-at jelentő számból származik. Ez azért van, mert a régi római naptárban, mielőtt hozzáadták volna a januárt és a februárt, akkor ez még az év 8. hónapja volt. Ahogyan óránként 2-szer szoktam, most is 4 percre jelentkeztem be, és a hátralévő időben megosztom veletek a budapesti utak helyzetére vonatkozó információkat, illetve az időjárás jelentést. Nem működnek a jelzőlámpák a 4. kerületben, a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban délután 3 óráig karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Délután 3-ig lezárják a külső sávot a Kerepesi úton, kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Lezárták Török Bálinton a Szent István utcát, a Munkácsi Mihály utca és a Harangláb körforgalom között felújítás miatt. Nagyon retkes volt a Lánchíd, én már ezt így nem tudtam elnézni, és jeleztem az illetékeseknek, hogy én retkes hídon nem fogok többet átmenni, ezért lemossák a Lánchidat, és ez alatt azt lezárják éjjel 11:30 és másnap hajnal 5:30 között. Valamint lezárják a budavári alagutat is karbantartás miatt éjjel 11:45-től hajnal 5:30-ig. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. A 14. kerületben a Bartók Béla úton, befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is. Itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell készülnötök a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között karbantartás miatt. Útszükületen kell áthajtsanak Csepellen a Szent Imre téren közlekedők a Kossuth Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. A Rákóczi híd Pesti hídfőjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Éjszakánként pedig este 8-tól másnap hajnal 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni. Lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában a Kőbányai út előtt gázvezeték javítás miatt. Szakaszosan zárják le a külső sávot a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. A 13. kerület Dagály utcájában a Jakab József utcánál lezárták a félútpályát. Útszükületre kell készülni a 13. kerület Gogol utcájában a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. Egy lezárás szintén a 13. kerületből, amely a Raúl Wallenberg utcát érinti a Pannónia utcánál. És még mindig a 13-ban útszükületen kell áthajtani a Pannónia utcában a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. Nézzük az időjárást. Ma is marad a száraz, napos idő, legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, ezekből ugye eső nem várható. A szélmozgás mérsékelt marad, így jóval erősebbnek, melegebbnek érezhetjük majd a délutáni 25 fokos maximumot. A kellemes meleg este 6-kor 19 fokra vált, 8 órakor 15, 10-kor 13, éjfélkor pedig 12 fok lesz. S holnap hajnalra elég erősen visszahűl a levegő, hiszen csupán 8 fok lesz. Pénteken és az azt követő szombaton zavartalan napsütés és szintén 25 fokos maximum, tehát igazi kellemes őszi idő ígérkezik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
2: Mindenkinek szép, jó hangulatú délután kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Október 1-e most csütörtökre esett, és a Malvinokat köszöntöm névnapjuk alkalmából, akik nevének jelentése a jogbarátja, barát a bíróságon, finom gyengét barátnő, vagy sima homlokú. S erről nekem eszembe jut egy sorozat, amire talán az idősebbek emlékezhetnek, ez nem más, mint a Rabszolgasors, amelyben a történet szerint az afroamerikai származású, de fehérbőrű néger lány Izaura történetét ismerhettük meg. S ebben a sorozatban az ő gazdájának, Leoncio-nak felesége volt Malvin, és ha belegondolok az ő karakterére, amit a sorozatban betöltött, Malvin egy igazságos, finom, gyengéd barátnőként jelent meg. Nagyon jó kiválasztották számára ezt a nevet, és még az is eszembe jutott, hogy volt egy kis mondóka, amely Malvin karakteréről szólt, és valahogy így hangzott. Hej Malvinka, Malvinka, miért mentél a malomba? Kellett neked sült cipó, elégetett? Bizony, Leoncio. No, de ha már a verseknél tartunk, akkor semmiképp nem mehetünk el amellett, hogy a mai napon ünnepli 74. születésnapját a cigány származású Bari Károly, Kossuth díjas magyar költő, műfordító, folklórkutató és grafikus. Bari Károlynak csodálatos versei vannak, olyan szóösszetételek, olyan képek vannak az írásaiban, amit szerintem még mindig nem tudtunk feldolgozni vagy megérteni. Félő, hogy őt is akkor fogjuk majd igazán értékelni, amikor már nem lesz. Minden esetre én boldog születésnapot, jó egészséget, sok erőt és további hosszú alkotói időt kívánok Bari Károly költőnknek, akire cigányként szívből büszke vagyok. S hát én nem vagyok egy nagy versmondó, úgyhogy nem az előadásmód lesz a lényeg, viszont megosztanám veletek az egyik versét, amit nagyon szeretek, tulajdonképpen csak felolvasnám, és ezzel a verssel kívánok mindenkinek további szép napot, magam részéről ezzel a verssel el is köszönve mára. Bari Károly versének címe Hegedűk víjogásából. Rongyos cigány sátorok homályába. Hegedűk víjogásából élő férfiak közé, akiknek háta mögött megátkozott szerelmek sárkányai csatáznak. Visszavágyódom. Visszavágyódom fekete putrik ágyaira, gubancos hajú lányokhoz, akik tüzet őriznek ölükben, szeretkezésre széttárt lábaikkal égig rúgják a gyönyört. Nagyon öreg cigányok meséit hallgatni. Vissza a mindenkinél szerelmesebben szerető anyákhoz, mert ők öltöztettek piros ruhába, elűzték nyelvemről a némaság fekete madarait, s loptak nekem kincset, hegedűk húrjairól éneket. Ők lobogtattak csillagokból varrott kendőt jövőm fölé, s dobtak utánam aranypénzt, hogy szerencsém legyen. Jaj, visszavágyom szomorú balladákat tanulni nagyanyámtól. Nagyanyám, vénséges, vén, köhögős putridnak porban fuldoklik ablaka. Kopaszvarja gubbasztanak a kéményen, károgásuktól megfagynak pipádban a csillagok, amit esténként halászol ki a tóból. Vakkutyád vonít, éjfél lombi alatt hazajött a nagy cigány, kibolyhosodott szemében felriad a tűz, megzendül kezében hegedűje, te muzsikáltál vele sírjánál, s összetörted bánatodban. Törött hegedűt tettél akkor a koporsóba, piros bort ittál a kocsmában, éles késed asztalhátában táncolt. Hosszú éjszakák kínoznak, orcád mezeje teleaggatva bajjal. 16 gyermeked ellopták a fények, nem látod őket, pedig vakkutyáddal sokszor elindultál már, hogy megkeresd. Legalább azt a lányot, akinek combjairól te mostad le elrabolt szüzességének vérét. Falu végig jutottál csak. Keresztövében telesírtad rózsás kötényedet. Vénséges tanyát fuldoklik a magányban, nagyanyám. Visszamennék, visszavágyom emlékeim közé, hisz oly szépek. Nem tehetem, köt a jövőm. Hely, testvérek, cigányok, ti azért induljatok táncba. Vagy szélviharok éneke nyűvi a hegedűt, zörgő Krisztus csontvázok dübörögnek, a végtelen utakról visszavágtatnak apró cigánylovakon a tűzköré szilajősök, hegyi patakok kék zuborgása, asszonycsípők fickándozása, cigánysors vöröslő mámora, tombolt ki magadat.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az utak 43%-a rossz állapotú, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT legfrissebb elemzésében. Bár GDP arányosan Magyarország illovas az úthálózatra fordított költésben, az alacsony minősítésű utak aránya változatlanul jelentős. A 43% rossz minősítésű mellett az utak 8%-a nem megfelelő, 12%-a tűrhető kategóriába sorolt. Az elemzés készítői szerint a közlekedés politika elsődleges feladatának nem az új költség hálózati elemek kiépítését, hanem a meglévő leromlott állapotú fő- és alsóbrendű úthálózat felújítását kellene kijelölni. Az elemzésben kiemelték, Magyarországon az állam közúti költéseinek 28%-a irányult a meglévő úthálózat karbantartására, míg 72% új utakra. Szeptember 30-ával lezárul a fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében azt írta, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket annak érdekében, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. Gajdos László hangsúlyozta azt is, hogy a tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben. A miniszter a tilalom megszegőivel szemben a legkeményebb fellépést ígérte. Érdemben megfontolja a kormány a Sándor Palota észrevételeit és a vitatott pontokat az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elé viszi. Így reagált Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán arra, hogy Baka András köztársasági elnök szerda délelőtt nem írta alá, hanem megfontolásra visszaküldte az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a parlamentnek. A Sándor Palota tájékoztatása szerint, bár az államfő egyetért a kamarai rendszer megerősítésével, kifogásolta, hogy a jogszabály törvényi úton korlátozná a tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Az indoklás szerint a tisztségviselő választás rendezését a szervezetek belső szabályaira kell bízni. Kórházba szállították Kriszta Pálykot, miután a kivégzés során beadott két halálos injekció után is még vert a szíve, írja a BBC. A kórházban életmentő beavatkozást hajtottak végre rajta, miután két fecskendőnyi pentobarbitált adtak be neki. Pályk kivégzésére szerdán helyi idő szerint este 8 órakor került sor a Nashville-i Riverbend maximum börtönben. Pályk jogi csapatának orvosszakértője azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a nő szervezetében valószínűleg nem alakult ki olyan magas pentobarbitál szint, amely légzésleállást és szív-érrendszeri összeomlást okozott volna. 200 év után Pike lett volna az első nő, akit Tennessee államban kivégeznek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmaniszki utca egyirányosítva lett az Ötvös utcától a Teréző körútig, valamint a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Félpályás lezárásra kell készülni a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, ott a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell számítani a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között, valamint útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren, a Kossuth Lajos utca előtt, a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a Bihari utcában egy sáv a Kőbányai út előtt, valamint szakaszosan le van zárva a Budaörsi úton a külső sáv a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Gogol utcában a Váci út közelében útszűkületre kell számítani, mint ahogy a Pannónia utcában is a Katona József utca után. Vezesse mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán is folytatódik a vénasszonyok nyara, ugyanis marad ez a száraz, napos idő, legfeljebb egy-egy fátyol felhő zavarhatja meg a napocskát. A szél is mérsékelt marad, ráadásul, hála a jó Istennek, a mai nap folyamán keleti-délkeleti irányú lesz a szél járása. A csúcshőmérséklet a mai nap folyamán 25 fok körül várható, úgyhogy egy kifejezetten kellemes és jó időre kell számítani.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért nem is húzom tovább a mi drága kis időnket, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Istvántól, így szól. Szia, István vagyok, apámnak, Istvánnak szeretnék kérni egy dalt, üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Na hát akkor egy kiváló dal fog most szólni, egy apa-fia dal, Dadokincsó, Rokkó és Bódi Csabi trióját indítom el István kérésére, aki a drága édesapukájának, Istvánnak szeretne kedveskedni egy dallal, mert nagyon

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Tíkben.

Várom továbbra is a zenei kívánságaitokat a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, szóval írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig nyugodtan felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis sajnos nagyon sok olyan SMS van, hogy szia, speciálba küldöm a batyának, és akkor nem tudjuk, hogy miért küldi a dalt. Hogy mondjuk azért, mert nem tudom, megcsalta a barátnőjével? Vagy mondjuk azért, mert segített puskázni a dolgozatba? Vagy mondjuk azért, mert mondjuk nagyon szereti? Tehát, hogy valami jó üzenetet mondjatok már oda, egy kis fél mondat, ami szívből jön, szerintem úgy a lehető legvagányabb egy kívánságkérés, a speciálozás helyett mondjuk. Most viszont sok szeretettel Jani kívánságát fogom teljesíteni, melyet nem olyan régen kaptam tőle SMS formájában. Így szól az üzenet. Szia Csabi, Jani vagyok. A fiúkkal munkából hazafelé tartunk az M0-áson, küldj valami jó zenét a csapatunknak. Na hát, hogyha jó zene kell a csapatnak, Jani kérésére, és éppen hazafelé tartanak a munkából, akkor természetesen semmilyen más dal most nem jöhet így számításba, csak a Haza kell menni című slágere Gyiminek.

0: csoport. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmanicki utca egyirányosítva lett az Ötvös utcától a Teréze körútig, valamint a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Félpályás lezárásra kell készülni a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, ott a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell számítani a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között, valamint útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren, a Kossuth Lajos utca előtt, a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a Bihari utcában egy sáv a Kőbányai út előtt, valamint szakaszosan le van zárva a Budaörsi úton a külső sáv a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Gogol utcában a Váci út közelében útszűkületre kell számítani, mint ahogy a Pannónia utcában is a Katona József utca után. Vezesse mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán is folytatódik a vénasszonyok nyara, ugyanis marad ez a száraz, napos idő, legfeljebb egy-egy fátyol felhő zavarhatja meg a napocskát. A szél is mérsékelt marad, ráadásul, hála a jóistennek, a mai nap folyamán keleti-délkeleti irányú lesz a szél járása. A csúcshőmérséklet a mai nap folyamán 25 fok körül várható, úgyhogy egy kifejezetten kellemes és jó időre kell számítani.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A Fogyasztóvédelmi Hatóság elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termék ismertető adatlapjait vizsgálja idén is. Tavaly a webáruházak 63%-ánál merültek fel problémák. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében adott tájékoztatást arról, hogy a kormányhivatalok ellenőrzést végeznek a Nemzeti Kereskedelmi

sáka a készülékek energiahatékonyságát. Amúgy őszinte leszek, hogy én még soha nem láttam olyan embert, aki mondjuk az alapján vesz egy hűtőt, vagy mondjuk egy laptopot, vagy mondjuk egy telefont, hogy most milyen besorolásba lett igazából besorolva valaki által, aki egész nap egy irodában ül, hogy most A vagy G energiaosztályban van igazából besorolva az a készülék, de viszont elvileg a környezetünket segítjük ezzel elő, hogyha azt a matricát ráragasztjuk a hűtőre, és ugye, hogyha jobb környezetben élünk, akkor az életünk is jobb lesz. Viszont a kormányhivatalok vizsgálatai ezen a témában 2025-ben hűtőket, fagyasztókat és a borhűtőket ellenőrzött. Akkor kiderült, hogy a hagyományos üzletek 33%-ánál, míg a webáruházak 63%-ánál volt a megjelölés jogsértő energiahatékonysági szempontból. Elnézést kérek a furcsa hangvételezésért, illetve ezért az olvasási stílus, de ilyen durván megfogalmazni egy matricázást, hogy jogsértő megjelölés energiahatékonysági szempontból. Hát én igazából szerintem mindenki hűtőt úgy vesz, hogy mondjuk hogy néz ki, milyen szép, mennyire elegáns, mennyire passzol a házba, illetve természetesen belül mekkora, milyen polcok vannak, mennyire lehet variálni. Nem úgy, hogy mondjuk, hát ez most C-be sorolású, tehát köztudott, hogy én B-től lejjebb én úgy se adok, de igazából mindenkinek megvannak a saját maga problémái, illetve preferenciái. Most viszont idén az okostelefonok kerülnek igazából így fókuszpontba, illetve a tabletek, laptopok, tévék és a monitorok. Úgyhogy a kedves üzletek és webáruházak, kössék fel a gatyájukat, ugyanis a Nemzeti Kereskedelmi és a Fogyasztóvédelmi Hatóság most nagyon nagy erőkkel fogja ezeket mind felkutatni és megnézni, hogy a címkézés, illetve igazából ez a megjelölés jogsértő-e energiahatékonysági szempontból, vagy nem. Úgyhogy kössétek fel a gatyát, most pedig, hogy ezt a rettenetesen izgalmas témát megbeszéltük, következzen az, amiért amúgy rádiót hallgatnátok, a muzsika.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár nyugodtan fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, hiszen általában a speciálba helyett sokkal fontosabb mondjuk egy kellemes kis fél mondat, hogy milyen alkalomból küldjük a dalt. Azért, mert szeretjük, vagy mondjuk azért, mert csalamádé. Tehát, hogy valami kis fél mondatot azért illene odabigyezteni, most pedig olvasom is Zámbó Erzsébet SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Zámbó Erzsébet vagyok, és kérnélek benneteket, legyetek szívesek leadni Leilától egy jó kis dalt. Küldeném a fiaimnak, Botos Rihárnak és Botos Dávidnak nagyon nagy szeretettel, nagyon várjuk haza mindkettőjüket a munkából, jó egészséget és békét kívánunk nekik a lelkükbe. Édesanyjuk, köszönöm szépen a lejátszást. Na hát akkor a Botos fiúknak, a kettő tesónak fog szólni édesanyjuk Erzsébet kérésére egy jó kis Leila, ami most legyen szerintem Mamukó Berci és egy jó kis Leila duett, Balangá.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Hogy vagy?
1: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
2: A pered.
1: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
2: Vast.
1: És mivel kettő van...
2: Vasta!
1: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
2: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta!
1: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlos eszem.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az Utcu felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programba 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az Utcu hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot. A részvételt alkalmanként 10-20 ezer forinttal támogatják, a találkozó hosszától függően. A 3 és 10 év közötti gyermekek számára a foglalkozások idején gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Olyan jelentkezőket keresnek, akik vállalják, hogy a teljes, több hónapos folyamatban rendszeresen részt is vesznek. Jelentkezni október 5-ig tudnak az Utcu alapítványnál, messenger üzenetben, vagy pedig a megadott e-mail címen. A jelentkezéskor telefonszámot is kérnek. Az alapítvány munkatársai kapcsolatba tudjanak lépni a jelentkezőkkel. A közelgő kutatásról Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense is beszélt egy külön vele elkészített interjúban. Arról kérdezték őt az interjúban, hogy milyen romaügyi referensnek lenni. Szeretem, mert nagyon sokrétű. Foglalkozom a roma gyakornokokkal, pályázatokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartással, események szervezésével is az egyik legfontosabb feladatom most a roma stratégia monitorozása. Sok minden történik egyszerre, ami nehézség, az inkább az, hogy egy ötlettől a megvalósításig néha hosszú az út, nyilatkozta.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmaniszki utca egyirányosítva lett az Ötvös utcától a Teréző körútig, valamint a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Félpályás lezárásra kell készülni a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, ott a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell számítani a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között, valamint útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren, a Kossuth Lajos utca előtt, a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a Bihari utcában egy sáv a Kőbányai út előtt, valamint szakaszosan le van zárva a Budaörsi úton a külső sáv a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Gogol utcában a Váci út közelében útszűkületre kell számítani, mint ahogy a Pannónia utcában is a Katona József utca után. Vezesse mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán is folytatódik a vénasszonyok nyara, ugyanis marad ez a száraz, napos idő, legfeljebb egy-egy fátyol felhő zavarhatja meg a napocskát. A szél is mérsékelt marad, ráadásul, hála a jó Istennek, a mai nap folyamán keleti-délkeleti irányú lesz a szél járása. A csúcshőmérséklet a mai nap folyamán 25 fok körül várható, úgyhogy egy kifejezetten kellemes és jó időre kell számítani.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Továbbra se kíméljetek meg a zenei kívánságaitoktól, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a tiétek vagyok, itt vagyok nektek, veletek, értetek, és a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, pontosan ezért tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, hiszen, mint ahogy mondottam, a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, pontosan ezért jöjjön Norbi és a kedves SMS-e, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, a barátaimnak szeretnék egy jó kis dalt küldeni, Szamurájnak, Pufinak, Gergőnek és a Beás bátyámnak, üdv Norbi Gyömrőről. Na hát akkor, hogyha ilyen kellemes nevű embereknek fog szólni a dal, akkor egy nagyon kellemes dalt kell, hogy lejátszak, úgyhogy elindítom sok szeretettel Makula Kincsótól a Santa

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dixon.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió D.

0630 30 30 100. Ide várom a zenei kívánságokat SMS, illetve betelefonálás formájában, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy én annyit kérek tőletek, hogy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig nyugodtan felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek kérni, hiszen ez az én életem minden hétköznap 3-tól 6-ig. Most viszont akkor következzen Szilvia kívánsága, melyet SMS formájában kaptam nem is olyan nagyon régen, így szól az üzenet. Szia Csabi, sos páromnak szeretnék küldeni egy számot Bódi Gusztitól. Üzenem, hogy szeretem még világ a világ. Erika, Szilvia Budapestről. Na hát akkor SOS fog szólni sok szeretettel Erika, Szilvia élete szerelmének egy jó kis Bódi Guszti dal, és hát azért van egy pár, ami közül most lehetne választani, de én arra gondoltam, hogy most következzen mondjuk a Úgy megcsókolnálak Bódi Guszti és a Bódi Margó duett.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmanicki utca egyirányosítva lett az Ötvös utcától a Teréz körútig, valamint a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Félpályás lezárásra kell készülni a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, ott a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell számítani a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között, valamint útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren, a Kossuth Lajos utca előtt, a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a Bihari utcában egy sáv a Kőbányai út előtt, valamint szakaszosan le van zárva a Budaörsi úton a külső sáv a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Gogol utcában a Váci út közelében útszűkületre kell számítani, mint ahogy a Pannónia utcában is a Katona József utca után. Vezesse mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán is folytatódik a vénasszonyok nyara, ugyanis marad ez a száraz, napos idő, legfeljebb egy-egy fátyol felhő zavarhatja meg a napocskát. A szél is mérsékelt marad, ráadásul, hála a jó Istennek, a mai nap folyamán keleti-délkeleti irányú lesz a szél járása. A csúcshőmérséklet a mai nap folyamán 25 fok körül várható, úgyhogy egy kifejezetten kellemes és jó időre kell számítani.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Október 1-től a vármegyéket megyénekkel ismét nevezni, azonban a tényleges ügyintézésben a NAV-nál csak később állnak át a régi új

Már Bereg vármegyéből származom, azon belül is inkább a Bereg, tehát hogy úgyis mindenki annyit mond, csak hogy Szabolcsból jöttem. Úgyse fogja végigmondani, hogy Szabolcs, Szatmár, Bereg, vármegye. Sőt, mondok egy jobbat, amikor mondjuk régen Csongrád megye volt Csongrád megye, most meg már Csongrád, Csanád, vármegye, meg mindenféle plusz dolgok szinte már, akkor is mindenki annyit mondott, csak hogy Csongrádból jöttem. Tehát, hogy mondjuk arra írták volna át a megyéket, hogy mondjuk Banán, nem arra, hogy Vármegye, akkor is mindenki ugyanúgy azt mondta volna tovább, hogy Csongrád megye, nem az, hogy Csongrád, Csanád, Banán. Tehát, hogy tök mindegy, hogy minek nevezik át, úgyis mindenki annyit mond lazán, hogy Zala megye, Bács-Kiskun megye, senki sem használta szerintem a Vármegye kifejezést az elmúlt hónapokban, években, úgyhogy nem is tudom, hogy miért kellett amúgy így átváltoztatni, illetve hogyha már át is lett változtatva, akkor miért kell vissza? Ez pontosan ugyanolyan, mint mondjuk, hogy most van ez a óra visszaállítás mizéria. Most annak is mi értelme van? Kérdezem én, és nagyon szépen kérek valakit, hogyha ezt most hallja és tudja a választ, hogy kulturált, intelligens, normális módon írja már meg nekem SMS-be, vagy pedig a közösségi médián írja már meg nekem privátba, hogy miért kell az óra átállítást megcsinálni minden évben oda és minden évben vissza. Semmi értelme nincs. Úgyis ugyanannyi lesz az idő. Tegyük fel, hogy mondjuk 17 óra helyett 16 órát ír ki. Na most, hogyha azt írjuk oda, hogy 72 óra, ugyanúgy 16 óra lesz. Tehát átállítjuk az órát mondjuk 55 órával előrébb, úgyis nem változtat a tényen, hogy az lesz. Mindegy, eltértünk a tárgytól. A lényeg, hogy a NAV területi közigazgatási szerveit ezen túl megyei adó és vámigazgatóságoknak, illetve röviden megyei igazgatóságnak nevezik majd. Az érintett szervek névtábláit folyamatosan cserélik majd, értelemszerűen az új táblák elkészülésének ütemében. De most visszatérek ezekre a vármegye mizériákra, tehát, hogy amikor valaki Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből származik, miért mondaná azt, hogy hát én Abaúj megyéből jöttem, vagy én Zemplén megyéből jöttem, vagy én Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből jött. Úgyis mindenki annyit mond, hogy Borsod. Tehát, hogy se több, se kevesebb. Nem is értem, hogy miért kell ennek ekkora feneket keríteni. Most viszont, hogy ezt a rettenetesen izgalmas témát megbeszéltük, következzen végre az, amiért amúgy hallgatnátok a rádiót, a zene.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

0630 30 30 100. Ide várom a zenei kívánságokat, mint SMS, mint betelefonálás formájában. Én nem teszek különbséget kívánság és kívánság között, hogy hát most ő betelefonált, vagy hát ez most csak SMS. Én nekem mindegy, a lényeg, hogy jókor, jó helyen, jó időben történjen minden, mert hogyha mondjuk éppen nem hív engem senki abban az adott percben, amikor már meg kéne szólaljak, akkor egy SMS-t olvasok be, éppen azt, amelyik legeslegfelül van, szerintem így a legigazságosabb, nincsen kivételezés, nincs favorizálás, ahogy esik, úgy puffan, szerintem így a legigazságosabb, én pedig amúgy az igazságnál semmit nem szeretek jobban, tehát például szerintem az őszintesség és az igazság elnyomja azt a jellemet, hogy valaki mondjuk tisztelettudó, mert az nem mindig őszinte, meg nem mindig igaz. De mondjátok meg, ha nem így van szerintetek. Most viszont a duma meg a trécselés helyett inkább olvasok gyorsan egy következő SMS-t, melyet Vikustól kaptam, nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia, Vikus vagyok, szeretnék üzenni Patrick Sanyinak. Mindennek ellenére én várlak a mai napig, és nem tudok lenni mással, nem is akarok. A szívembe te vagy. Ezt soha ne feledd el. Kórházba vagyok, 2 hétig műtéteim lesznek. Próbálok erős lenni, kérlek légy te is az. Hatalmas akadályokba ütköztünk, mind a ketten, de hamarosan véget ér. Lejlától valamit. Na hát akkor Leila Jolly duett fog szólni sok-sok-sok-sok-sok szeretettel Vikus kérésére, élete drága szerelmének, Patrick Sanyinak.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dixon.

0: rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di.
1: Rádió Di, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
3: A tervekkel szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bank Szövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021 a Covid vészhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzáloghitelekre. Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Kodruta kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az Európai Ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás nyomozásával foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásának szabályait alakítják ki, az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. Díjmentesen vehetnek fel készpénzt a Revolut ügyfelek az Erste Bank automatáiból, derül ki a pénzintézet bankmonitornak küldött válaszából. Mint írják, a bank a Revolut valamennyi kártya azonosítójára kivételt állított be, így a kártya kibocsátásának időpontjától függetlenül egyik Revolut kártyát sem kezeli már külföldiként, és nem számol fel rájuk eszközhasználati díjat. A változás fokozatosan valósult meg, a Visa kártyákra körülbelül egy éve nem kell fizetni, a Mastercard kártyákra pedig azóta, hogy 2026-ban elindult a Revolut magyarországi fióktelepe. Menezték a NAV bűnügyi vezetőit, Domokos Ferenc dandártábornok főigazgatónak és helyettesének Szűcs Gábor László ezredesnek indoklás nélkül vonták vissza a megbízatását. A döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj ügy körüli belső vizsgálatok állhatnak. A döntést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nem köteles indokolni a NAV vezetése, írja a 24.hu. Október 3-án és 4-én rendezik meg a 19. nemzeti vágtát a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A kétnapos eseményen a felnőtt versenyzők mellett a kishuszár és a huszár gyerek vágta résztvevő is rajthoz állnak, de lesz fogat vágta hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A nemzeti vágta programját a szilvásváradi lipicai ménes hajtása zárja.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. Közlekedési hírek.
4: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmanicki utca egyirányosítva lett az Ötvös utcától a Teréze körútig, valamint a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Félpályás lezárásra kell készülni a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, ott a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell számítani a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között, valamint útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren, a Kossuth Lajos utca előtt, a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a Bihari utcában egy sáv a Kőbányai út előtt, valamint szakaszosan le van zárva a Budaörsi úton a külső sáv a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Gogol utcában a Váci út közelében útszűkületre kell számítani, mint ahogy a Pannónia utcában is a Katona József utca után. Vezesse mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit vagyunk vagányabban is, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
4: A mai nap folyamán is folytatódik a vénasszonyok nyara, ugyanis marad ez a száraz, napos idő, legfeljebb egy-egy fátyol felhő zavarhatja meg a napocskát. A szél is mérsékelt marad, ráadásul, hála a jó Istennek, a mai nap folyamán keleti-délkeleti irányú lesz a szél járása. A csúcshőmérséklet a mai nap folyamán 25 fok körül várható, úgyhogy egy kifejezetten kellemes és jó időre kell számítani.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Hatalmas szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, kivétel nélkül a lehetőség szerinti legtöbbet megpróbálom, amennyit csak belefér a napi három órányi műsoridőbe, szóval tárcsázátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, hiszen, mint ahogy mondtam az előbb is, a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül a 100.3 Rádió Dikken minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Pontosan ezért most Gergő és kedves SMS-e következik, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Gergő vagyok, egy zenét szeretnék küldeni Cili Mikinek, és köszönöm neki a munkában való segítséget. Na hát akkor hatalmas szeretettel fog most Mustafa énekelni Gergő kérésére a drága kedves kollégájának, a Cili Mikinek, és a Gergő ezzel a dallal szeretné kifejezni háláját a mai munkájáért.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és megírhatjátok nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni, természetesen, csak ha és kizárólag nem vagytok szégyelősök, és nem fogtok nekem itt élő adásban hebegni, habogni. Most viszont következzen Melinda, és a kedves kívánság, amelyet SMS formájában kaptam tőle, így szól. Szia, Melinda vagyok, és a kollégámnak, Krisztiánnak szeretnék kedveskedni egy dallal. Nagyon szépen köszönöm neki a mai közös szolgálatot. Süssön ránk a nap, nektek pedig jó munkásságot. Na hát, ez egy nagyon munkaorientált SMS volt, és így délután, késő délután szerintem már annyira a munkával ne nagyon foglalkozzunk, pihenjük ki ezt a mai fárasztó napot, úgyhogy pontosan ezért most Jamie fog minket Monte Carlo-ba elkalauzolni. Kaszinó.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmaniszki utca egyirányosítva lett az Ötvös utcától a Teréző körútig, valamint a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Félpályás lezárásra kell készülni a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, ott a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell számítani a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között, valamint útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren, a Kossuth Lajos utca előtt, a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a Bihari utcában egy sáv a Kőbányai út előtt, valamint szakaszosan le van zárva a Budaörsi úton a külső sáv a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Gogol utcában a Váci út közelében útszűkületre kell számítani, mint ahogy a Pannónia utcában is a Katona József utca után. Vezesse mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán is folytatódik a vénasszonyok nyara, ugyanis marad ez a száraz, napos idő, legfeljebb egy-egy fátyol felhő zavarhatja meg a napocskát. A szél is mérsékelt marad, ráadásul, hála a jó Istennek, a mai nap folyamán keleti-délkeleti irányú lesz a szél járása. A csúcshőmérséklet a mai nap folyamán 25 fok körül várható, úgyhogy egy kifejezetten kellemes és jó időre kell számítani.
0: Ezek voltak 100.3 rádiódik hírei.

Különböző élettani alkalmazkodási folyamatokat indíthatnak el szervezetünkben. Az időjárásra való érzékenység egyénenként eltérő, és a panaszok hátterében gyakran több tényező együttes hatása áll. Szóval aki olyan, mint például én, hogy nem érzékeny az ilyen front változásokra, ő mindenféleképpen tegye össze a kezét, és hát legyen hálás, hogy neki nincsenek ilyen panaszai. Most gondoljátok már el, hogy milyen rossz lehet úgy élni, hogy hát, ma fáj a fejem, mert holnap hideg lesz. Ma haldoklok, mert holnap meleg lesz. Tehát, hogy ez nagyon kellemetlen lehet szerintem így a mindennapokban, viszont az időjárással kapcsolatba hozott panaszok közül az egyik legtöbbet emlegetett és egyben kutatott tünet a fejfájás és a migrén. A kettő közötti különbség az, hogy amíg a fejfájás tünet, a migrén neurológiai betegség, amelynek egyik, de nem egyetlen tünete lehet a fejfájás. Migrénes roham során például hányinger, fény és hangérzékenység, szédülés és látás zavar is jelentkezhet. Igen, tudom, most, hogy ezt hallotta mindenki, mától kezdve mindenkinek ez lesz a panasza, viszont azért a migrént meg a fejfájást tényleg nem érdemes amúgy összekeverni, és hát én tényleg nagyon sajnálni tudom az olyan embereket, akiknek hasonló tüneteket produkál a szervezete, mert mondjuk holnap nem 25 fok lesz, hanem csak 18. Úgyhogy tiszta szívemből sajnálom őket, és remélem, hogy előbb utóbb, hogy fejlődik a világ, mert amúgy minden fejlődik, úgyhogy remélem az orvos kutatás is, illetve így az egész egészségügy is fejlődni fog, és akkor lesz erre valami megoldás, erre a problémára, erre a bizonyos front érzékenységre. Viszont a kutatásokból az is látszik, hogy nem egyszerűen maga a front okozza amúgy a migrént, hiszen az egyes időjárási tényezők különböző mértékben függnek össze a migrénnel, sőt a vizsgálatok a légszennyezettség szerepére is felhívták a figyelmet amúgy. Úgyhogy még az sem mindegy, hogy milyen amúgy a légszennyezettség. Természetesen nem migrén áll valamennyi időjárás változáskor jelentkező fejfájás hátterében, és a Cleveland Clinic összefoglalója, illetve sokunk személyes tapasztalata szerint is a légnyomás és a hőmérséklet változásai enyhébb és erősebb fejfájások megjelenésével egyaránt összefügghetnek, és hát sajna bajna, össze is függnek. Most viszont akkor következzen végre a zene.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.

nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai napot. Egy csodálatos műsort zárhatok most le, én teljes mértékben úgy érzem, és nagyon hálás vagyok nektek, illetve értetek, hogy így vagyunk egymásnak, és hát így évek óta igazából elősegítjük egymás életét, mivel én teljesítem a ti kívánságaitokat, ti pedig igazából hát adtok értelmet a műsornak, hiszen én beszélhetnék a levegőben naphosszat, hogyha a kutya se kíváncsi rám. De hála Istennek, hogy olyan sokan hallgattok engem, illetve minket, hogy gyakorlatilag szinte lehetetlen ténylegesen mindenki kívánságát teljesíteni. Ezúton is elnézést, de inkább csak megértést szeretnék kérni tőletek, illetve felhoznám a figyelmeteket arra, hogy attól még, hogy mára bezárt a bazár, én holnap visszatérek délután 3-kor, és újult erővel teljesítem majd a további zenei kívánságokat, mint ahogy amúgy minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként. Most viszont tényleg el kell búcsúzzak tőletek, úgyhogy következzen Csík Laci és LL Junior duettje, Pápa Joci Tédani duó, valamint itt lesznek velünk Tibor Szék is, úgyhogy szerintem ezt a kiváló napot egy kiváló zenei blokkal zárom. Holnap pedig Tali, sziasztok, Déblisza!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió DJ.

0: kell.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.

0: elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Hogy vagy?
3: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
4: A pered.
3: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
4: Vaszt.
3: És mivel kettő van...
4: Vaszta.
3: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
4: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
3: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyó, vászlas esze?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di.
0: Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Híres roma nők példaképek a művészetben és a közéletben. A roma történelem és kultúra számos olyan női alakot őriz, akik tehetségükkel, kitartásukkal és bátorságukkal nem csak saját közösségükben, hanem nemzetközi szinten is ismerté váltak. Az egyik legismertebb roma nő ez Marece Bova, akit világszerte a roma zene egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. 1943-ban született Skopjéban roma családban. Már gyermekkorában megmutatkozott különleges ének és zenei tehetsége. 10 éves korára már komoly sikereket ért el, később pedig több mint 5 évtizeden keresztül lépett fel Európában és a világ számos más részén. Ez Marece Bová nem csak kiváló énekesnő volt, hanem a roma kultúra egyik fontos nagykövete is. A roma nyelvű dalokat olyan színpadokra vitte el, ahol korábban kevés roma előadónak volt lehetősége megjelenni. Egy másik különleges roma nő, Ceira Stoica volt. Az osztrák roma származású művész, író és festő gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és több koncentrációs tábort, köztük Auschwitzot, évtizedekkel később művészetével kezdte feldolgozni és bemutatni mindazt, amit átélt. Ceira Stoica munkásságának egyik legfontosabb üzenete az emlékezés volt. Festményein és írásaiban nem csak a roma holokauszt borzalmait örökítette meg, hanem a háború előtti roma élet szépségeit és emlékeit is. Művészetével hozzájárult ahhoz, hogy a roma áldozatok története ne merüljön feledésbe. 1992-től az ausztriai roma és szinti népirtás elismertetésének egyik fontos szószólója lett. A roma női irodalom egyik jelentős alakja Katarina Taikon is. Svédországban született roma családban és színésznőként, valamint íróként vált ismerté. Munkásságában gyakran jelentek meg a roma közösség életének nehézségei, a diszkrimináció és az oktatás fontossága. Életútja azt mutatja, hogy az irodalom és a művészet nem csak önkifejezésre, hanem társadalmi változások elősegítésére is alkalmas lehet. A híres roma nők történetei között fontos helyet foglalnak el azok is, akik nem feltétlenül a színpadon váltak ismerté, hanem a roma közösségek jogaiért és társadalmi elfogadásáért dolgoztak. A roma női aktivisták munkája azért is jelentős, mert egyszerre képviselik a közösség érdekeit és a nők társadalmi helyzetének javítását is. Ez már a Cepova zenén keresztül, Ceira Stoica a festészeten és az íráson keresztül, Katarina pedig az irodalom és a társadalmi szerepvállalás segítségével hagyott maradandó nyomot. Történeteik azt bizonyítják, hogy a roma nők nem csupán a roma kultúra őrzői, hanem annak alakítói és megújítói is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink.
1: Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere fiú, most a rádióban. reggelig szól nektek a diknót.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Szempodrom.
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: 100.3 Rádiódi, romákról nem csak romáknak, ne felejtjétek, hogy itt vagyok egészen este 8 óráig, és várom az üziket.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Árpád baktálós azt mondja, szia, legyél baktálós, hát akkor legyél te is áldott, szerencsés, hiszen fontos a szerencse a vallásunk mellett természetesen az Isten segedelmével. Puszilag titeket, és hadd szóljon a nóta!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ármándó Sztolka azt írja, szia Szabina, a tesómnak akarok Esztergomba, Evelynnek egy jó kis szerelmes zenét. Köszönöm szépen. Hát akkor átadtam az üzenetet, és szól Esztergomba is a következő nóta.

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia Szabina, öcsémnek, Köke Vilinek szeretnék születésnapjára küldeni egy jó kis számot. Köszönöm, Sejránka. Nagyon különleges neved van, és bízom benne, hogy akkor boldog ez a születésnapja. Erőt, egészséget, sok boldogságot kívánok az ünnepeltnek.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Kármán András vezeti a gazdasági és költségvetési kabinetet, ezt maga a pénzügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Kármán András posztjában kifejtette, hogy a gazdasági és költségvetési kabinet önálló döntési jogkörrel jár el, többek között az adópolitika, az államháztartás, a gazdaság és vállalkozásfejlesztés, az energia és klímapolitika, a foglalkoztatás, az ipar és a kereskedelem, valamint a pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok területén. Közölte azt is, hogy ezzel párhuzamosan megkezdte munkáját a fejlesztési, a stratégiai és a védelmi kabinet is. A kabinetek létrehozásának célja a hatékonyabb döntéshozatal és a kormány tehermentesítése. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg, akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek október 1-e után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, hangsúlyozta. Aki október 1-e után vásárol, már megyebérletet kap, jelezte a MÁV csoport vezérigazgatója. Újabb középiskolák csatlakoztak szerdán Franciaországban a tiltakozó mozgalomhoz, amelyek során a tanulók iskolafoglalásokkal tüntetnek a tanárhiány ellen, valamint több forrást, az épületek felújítását és tisztességes tanulási körülményeket követelnek. A második hete tartó megmozdulásokat, amelyeket a radikális baloldal nyíltan támogat, az iskolák környékén gyakran erőszakos cselekmények követik. Maszkot viselő fiatalok kukákat gyújtanak fel, petárdáznak, összetűznek a rendőrökkel. A 3700 állami fenntartású középiskola közül szerdán 356-ban voltak megmozdulások a keddi 338-hoz képest. A belügyminiszter azt közölte, hogy 625 embert erőszak miatt őrizetbe vettek, kedden 440 fiatalt állítottak elő. Az idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az MT-vel. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre mától lehet jelentkezni az erőművekéjszakája.hu oldalon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daft Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia Szabina, az újszülött fiamnak szeretnék kérni egy zenét, méghozzá a zenét rád bízom. Köszönöm szépen, én iszom rá, és jó egészséget. Kedves Béla Farkas, kívánom azt, hogy a fiad mindig legyen áldott, egészséges és nagyon-nagyon boldog, hosszú életű, természetesen veletek együtt, és nagyon remélem, hogy az anyuka is nagyon jól érzi magát a szülés után. Úgyhogy ma ez egy örömteli nap, az újszülött gyermekedet Isten áldja.

0: Rádió Dick.
1: Izabella Dávid, Mira azt írja. Szia, Szabina Prüjre szeretnék kérni egy zenét, méghozzá Dávidnak. Dávid, figyelj, mert a következő dal neked is megy, itt a Csumiban.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Monika azt írja, szia Szabina, megyeszóra szeretnék küldeni, méghozzá egy jó kis dalt Mónikának és két unokámnak szeretnék küldeni még. Rád bízom a zenét, hogy melyik legyen. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem, és akkor hadd szóljon a következő dal méghozzá nektek.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Kedves hallgatók, szerintem elköszönök tőletek. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ott Délte Zsuti, Tomás. Sziasztok!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlas esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Híres romanők példaképek a művészetben és a közéletben. A roma történelem és kultúra számos olyan női alakot őriz, akik tehetségükkel, kitartásukkal és bátorságukkal nem csak saját közösségükben, hanem nemzetközi szinten is ismerté váltak. Az egyik legismertebb roma nő ez Marece Bova, akit világszerte a roma zene egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. 1943-ban született Skopjéban roma családban. Már gyermekkorában megmutatkozott különleges ének és zenei tehetsége. 10 éves korára már komoly sikereket ért el, később pedig több mint 5 évtizeden keresztül lépett fel Európában és a világ számos más részén. Ez Marece Bová nem csak kiváló énekesnő volt, hanem a roma kultúra egyik fontos nagykövete is. A roma nyelvű dalokat olyan színpadokra vitte el, ahol korábban kevés roma előadónak volt lehetősége megjelenni. Egy másik különleges roma nő, Ceira Stoica volt. Az osztrák roma származású művész, író és festő gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és több koncentrációs tábort, köztük Auschwitzot, évtizedekkel később művészetével kezdte feldolgozni és bemutatni mindazt, amit átélt. Ceira Stoica munkásságának egyik legfontosabb üzenete az emlékezés volt. Festményein és írásaiban nem csak a roma holokauszt borzalmait örökítette meg, hanem a háború előtti roma élet szépségeit és emlékeit is. Művészetével hozzájárult ahhoz, hogy a roma áldozatok története ne merüljön feledésbe. 1992-től az ausztriai roma és szinti népirtás elismertetésének egyik fontos szószólója lett. A roma női irodalom egyik jelentős alakja Katarina Taikon is. Svédországban született roma családban és színésznőként, valamint íróként vált ismerté. Munkásságában gyakran jelentek meg a roma közösség életének nehézségei, a diszkrimináció és az oktatás fontossága. Életútja azt mutatja, hogy az irodalom és a művészet nem csak önkifejezésre, hanem társadalmi változások elősegítésére is alkalmas lehet. A híres roma nők történetei között fontos helyet foglalnak el azok is, akik nem feltétlenül a színpadon váltak ismerté, hanem a roma közösségek jogaiért és társadalmi elfogadásáért dolgoztak. A roma női aktivisták munkája azért is jelentős, mert egyszerre képviselik a közösség érdekeit és a nők társadalmi helyzetének javítását is. Ez már a Cepova zenén keresztül, Ceira Stoica a festészeten és az íráson keresztül, Katarina pedig az irodalom és a társadalmi szerepvállalás segítségével hagyott maradandó nyomot. Történeteik azt bizonyítják, hogy a roma nők nem csupán a roma kultúra őrzői, hanem annak alakítói és megújítói is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Dick hallgatók. Csütörtök este 8 óra múlt pár perccel. A Regenerációt hallhatjátok. Én Baranyi Roland vagyok. És hát nem meglepő módon újra futballról fogunk beszélni, mivel a válogatott szünetben elkezdődött a Nemzetek Ligája, ami azt jelenti, hogy a klubfutball szünetel, és a nemzeti csapatok versengenek egymással. Ezeket a mérkőzéseket fogjuk kibeszélni, és áttérünk még egyéb témára is, nem mással, mint Baranyi Gyulával. Szia, nagy szeretettel köszöntelek újra.
7: Sziasztok, Baranyi Zinyó vagyok, a Dick Rádió hallgatóit üdvözlöm. Amikor én fociztam, akkor fülavult a labdának, már hűzős volt.
6: Hát kezdjük át beszélni ezeket a meccseket. Láttam egyébként, hogy készültél meccs témából. Én is készültem most egy komolyabb kielemzésre. Ugye csütörtökön kezdődtek meg az első mérkőzések, és már is játszottak hatalmas európai klasszis csapatok. Hollandia Németországgal találkozott. Ez a meccs egy 1-1-es döntetlennel zárult. A első félidőben Németország szerezte meg a vezetést, majd a meccs legvégén a 92. percben Cody Gakpo, akit a Liverpoolból nagyon jól ismerünk mi, egyenlített, és szerezték meg ezzel a hollandok az egy pontot. Egyébként a statisztikák alapján Hollandia sokkal jobban játszott, tehát kétszer annyi helyzetet sikerült kialakítaniuk. A várható góljaik is 3 fölött voltak, ugye a hollandok voltak otthon, ez adott némi lelki előnyt nekik. Nem tudom, nézted a meccset? Ez kifejezetten igen, néztem, élőben. Igen. Hogyan értékeled?
7: Hát a hollandok jó játszottak, nem tudtak azért a gólhelyzeteket kihasználni. A német csapat az szerintem Klopp most behívott 40 új fiatal futójátékosokat, és azokat próbálja. És egy-egy lett a meccs, utolsó percben Kapko rúgta a gólt a hollandoknál. Nem volt olyan színvonalas. Szerintem a közepes meccs volt.
6: Én is úgy, ugye érdekes egyébként, hogy a Klopp majd mit tud kihozni ebből a német válogatottból. Ő az az edző egyébként, aki a Mainznál elkezdve, ugye a Mainzzal is már hatalmas sikereket ért el, ő teljesen megváltozott a futballjuk a Klopp alatt. Ez már az a Mainz volt sajnos, amelyikben, ha jól tudom, már nem volt egy magyar se, hogy több magyar játszott a Mainzba, a Klopp az utánuk tűnt fel, majd átment a Dortmundba, ott is egy hát erős középcsapatnak számított a Dortmund a Bundesligába, igazán nem volt nagy esélyük bajnokságot nyerni, vagy a Bajnokok Ligájában komoly eredményt elérni, ott is hatalmasat ment a Dortmunddal a Klopp, majd átment a Liverpoolba, és szintén Bajnokok Ligája győzelem, Premier League győzelem, stb. És egy hosszú ideig tartó, nagyon színvonalas csapatot, dominált csapatot sikerült összeszednie. A német válogatottból, tehát ő az, azt akartam csak mondani, hogy ő az az edző, akit még nem igazán láttam egy csapatnál se úgy felsülni, a Klopp. Kíváncsi vagyok, hogy a német válogatottal mit fog tudni
7: kezdeni. Én szerintem a Bundesligát nem ismeri annyira. Most behívta a Bundesliga első csapataiból a jobb játékosokat, és azokat próbálja ki, és ez a két meccs arra ment el. De viszont hát vannak ott nagyon jó játékosokat, amit nem rakott be, majd kialakul, és akkor ő kiválasz a tehetségeket. Én szerintem én bízok benne, de a németek már így is a kommentekben elég sok mindent írnak, de ő azt mondja, nyugalom, nyugalom, én tudom, mit csinálok. Én bízom benne.
6: Én kíváncsi vagyok arra, hogyha csak egy kérdés erejéig kicsit elkanyarodunk a konkrét meccsektől, hogy magáról a Nemzetek Ligájáról mit tudunk gondolni, ugye volt most egy világbajnokság, kibővítették a BL főtáblás keretet, tehát sokkal több Bajnokok Ligája meccset játszanak a játékosok, sokkal több így már nemzetközi meccsük is van, ugye az UEFA Nemzetek Ligája, világbajnokság, kibővített BL csoportkör,
7: hazai kupák.
6: Bajnokság, stb. Közben még felkészülési meccsek, barátságos meccsek, meg mit tudom én. Mennyire tesz ez jót szerinted a játékosoknak? Mert hogyha mondjuk visszamegyünk 10 pár évvel ezelőttig, akkor egy évben simán játszottak 10-15 meccsel is, akár kevesebbet az élvonalbeli futballisták.
7: Én szerintem itt a pénz dominál. Annyira felgyorsult a futball, a csapatok hozzá vannak szokva, például az angol bajnokság, a spanyol bajnokság, de a kisebb országoknál ez nagyon nehéz. Én szerintem ez a játék rovására fog menni, nem fognak úgy brusztolni, ahogy kellene, mert nagyon sok a meccs is elfáradnak, és ezt nem tudják teljesíteni. Mindenki spórol az erejével. Ha egy gólt rúg, akkor rögtön beállnak védekezni, és ha rúgnak, kiegyenlítenek, akkor újra elindulnak és támadnak, és gólt rúgnak. Ez a taktika. Úgyhogy én szerintem a közönséget kiszolgáljuk, de rengeteg pénzről szól az egész.
6: Arra gondoltam én, hogy ezekből a meccsekből, mondjuk a Nemzetek Ligája meccsekből lehet-e levonni tanulságot arra, hogy melyik nemzeti válogatott milyen szinten játszik, mondjuk egy következő esetleges Európa bajnokság, ugye van most 28-ban, és igazából ezek azok a tétmeccsek, ami alapján le lehetne szűrni azt, hogy melyik válogatott hogyan játszik. Na most mondok egy példát, mondjuk, hogyha egy alsó-közép csapat, mondjuk Albánia, vagy Montenegro, vagy nem tudom még kit mondjak, tehát nem egy élmezőnybe tartoz európai csapat játszik mondjuk Németországgal, Franciaországgal, akkor nyilvánvalóan a montenegrói focistáknak, vagy az albán focistáknak nagyon nagy lehetőség az, hogy játszhatnak az Mbappé ellen, vagy nem tudom, játszhatnak az Adeyemi ellen, vagy a Kimmich ellen a német válogatottba, viszont lehet, hogy ő nekik, mivel Bajnokok Ligájában kupa van, német bajnokság van, Premier Liga van, túl vannak egy világbajnokságon, stb. Már nem akkora öröm nekik ez a Nemzetek Ligája, tehát nem fognak 1000%-on pörögni, úgy, mint az ellenfél kis csapat, akinek nem ennyire megterhelt a naptára, és nincs benne ekkora motiváció, tehát csalók a dolog ez, hogy milyen eredmények születnek szerintem ezeken a meccseken.
7: Hát eleve, hogy a gazdag kluboknál 40 játékos van jelölve, kis csapatoknál 25, mert hát nincs annyi pénzük. De viszont ha megnézzük a világbajnokságot is, nem sok különbség volt azért a kis csapatok és a nagy csapatok között.
6: Igen.
7: Mert, ahogy mondja is a szerkesztő úr, hogy ők kevesebb meccset játszottak is, és sokkal jobban tudnak koncentrálni és focizni. Erről szól az egész szerintem. Hát, hogy mi lesz ebből, nem tudom, mert itt a pénz forog, hatalmas pénzek. Nem tudom, hogy mi lesz majd 10 év múlva.
6: Térjünk vissza szerintem a konkrét meccsekhez. Csak annyiba érdekelt a véleményed, de szerintem akkor ebbe egyetértünk, hogy nem biztos, hogy jót tesz ez, hogy ennyire sűrű a program mondjuk. Ha jól tudom, körülbelül úgy lehet számolni, hogy egy profi futballista, hogyha nem sérült, hanem minden meccsen, a válogatott meccseken, a felkészülési meccseken, barátságok és kupa, nemzetközi bajnokság, stb. Mindenen részt vesz, akkor körülbelül olyan 65 meccset játszik le egy évben. Régen ez 50 meccs volt körülbelül. És szerintem ez nem tesz jót. Egyébként sok profi futballista, például a De Bruyne is szót adott ennek, hogy a Nemzetek Ligája őt már egyáltalán nem érdekli, nem is kéne megrendezni.
7: Mert öreg már.
6: Hát igen, lehet, hogy az is benne van. Megyünk tovább, ugye Norvégia játszott Dániával, és 3-2-re győzni tudott Norvégia. Hatalmas meglepetés, hogy a Haaland megint rúgott két gólt. Ugye? És ez a norvég csapat, ez még mindig úgy működik, olyan fajta támadó focit játszik, nagy meglepetésre, amilyet el is várunk tőlük.
7: Hát tulajdonképpen a norvég csapat, hát ezelőtt gyengék voltak, mindenki tudja, ki nézi a futball. Hallandról van építve az egész, és akkor körülötte gyors ellentámadásokból tulajdonképpen Halland képes a gólrúgásokra, hát erről híres. Ő azért tehetséges, mert gólokat tud rúgni. Úgyhogy nekem tetszik a Halland, nagyon ügyes, de ha én lennék mellette, hogy lefogjam, akkor szoros emberfogással megfognám. Mert erről szól a foci. Akkor nem tud megmozdulni, legyen az bármilyen híres játékos. Szoros emberfogás, és akkor vége van. Nem engedem, hogy átvegye a labdát, stb. Stb.
6: De összességében akkor lehet azt mondani, hogy a norvég válogatott az még mindig hasonlóan erős, mint a világbajnokságon.
7: Ja, kikaptak a portugálok 2-1-re.
6: Igen.
7: 3 pontjuk.
6: Azzal is megyek tovább. Ugye viszont Portugáliáról még fogunk beszélni.
7: Persze.
6: Abból a tekintetből, hogy nekik az első meccsük az nem a norvégok ellen volt, hanem Wales ellen, és itt João Félix szerzett egy gólt, azzal lett 1-0, és érdekesség, utána majd beszélünk a Cristiano Ronaldónak a szerepéről. Ezen a meccsen még kezdőként lépett pályára, és 67. percben jött fel a Gonzalo Ramos. Na most a portugál válogatottról, hogyha beszélünk, azért nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy nem beszélünk a Ronaldónak a szerepéről.
7: Persze.
6: Hogy látod te ezt a portugál válogatottat? Ugye a VB-n lehet azt mondani, hogy abból, amit kinéztünk belőlük, nem igazán teljesítették az elvárásokat.
7: Én úgy gondolom, hogy azért Ronaldo hány éves most pontosan?
6: 41.
7: 41 éves.
6: És fél.
7: Ő már nem robbanékony. Elvesztette. Ezáltal a nagy rutinjával tud gólt szerezni. De viszont nem védekezik, nem megy középpályára vagy hátra, azért egy fiatal játékos, azért dolgozni kell a csapatba. És szerintem Ronaldót, ha én edző lennék a portugáloknál, olyan 10-15 percbe tenném be a végén, hogy hát, ha tud gólt rúgni, mert ő erre képes, legmagasabbat ugorja, stb. Stb. Nem tudom, de Ronaldo megsértődött, és ott hagyta válogatottat. Nem értek vele egyet, szerintem.
6: Igen, érdekes.
7: Tudomásul kell venni neki, hogy már megöregedett.
6: Igen, igen, én azt láttam, hogy ő nem nagyon akarja tudomásul venni. Szerintem a Ronaldónak az a szerep passzolna a legjobban, hogy mivel neki van, amilyen van. Tehát most sokat beszéltem én már arról, hogy mi nincs már meg benne. Ugye nyilvánvalóan az a fajta cselekzőkészsége, az a fajta robbanékonysága, az a fajta gyorsasága, teherbírása, az, hogy nyomást tesz az ellenfél védőire letámadással, az, hogy megelőzi a védőt a boxon belül, a 16-oson belül.
7: Így igaz.
6: Ezek miatt ezek miatt volt a Ronaldo Ronaldo. Nem más miatt, hanem emiatt a mentalitás miatt, a robbanékonysága miatt, és hogyha ez elveszett belőle, akkor ő már nem ugyanaz a focista, mint eddig. Ami még megmaradt belőle, az maga a feljáték még mindig nagyon erős, hogyha ha kiszolgálják, akkor egy érintésből még mindig jó ballal, jobbal fejjel, viszont már nem hiszem, hogy arra, hogy ő egy érintésből megoldja a 16-oson belül lehet csapatot építeni, mert hogyha arra van épülve a játék, hogy a Ronaldót ki kell szolgálni, akkor nem biztos, hogy annyiszor eljut a labda hozzá egy érintésből, hogyha ő nem tesz bele magába a letámadásokba, a szerzésekbe, itt ez a probléma
7: így
6: szerintem.
7: Van, így igaz.
6: Neki el kellene fogadni azt a tényállást, hogy 20-25 percig még mindig magas szinten tud futballozni, a fontos pillanatokban egy érintésből meg tudja oldani a helyzetet, mint csapatkapitány, mint vezér, nagyon sokat számíthat a csapatnak, hogyha megfelelő hozzáállása van neki is, de hát muszáj lenne átadni a helyet egy olyannak, aki az első percről a 70. percig képes presszingelni, visszalépni, stb. Megvan még a gyorsasága, és el kéne fogadni azt, hogy neki egy nagyon jó 20-25 percet szánnak a válogatottba, csak nagyobb az egója ennél, mint hogy ezt elfogadja. Hogy látod?
7: Hát, megsértődött szerintem. Nem értek vele egyet. Tudomásul kell benne, hogy 41 éves, és már nem robbanékony.
6: Szerintem egy kicsi gyerekes, amit előadott. De menjünk tovább. Ugye fontos meccs. Hát mondhatjuk, hogy két a legutóbbi pár nemzetközi világeseményen vagy részt nem vevő, vagy leszereplő csapat, aki játszott itt az A-ligában, a pénteki játéknapon Belgium és Olaszország. A belgák nyertek 2-0-ra. Az olasz válogatott igazándiból hatalmas esélyt sem tudott kialakítani, ugye Mancini visszavette a válogatottat. A 2021-es Európa bajnokságon is a Mancini vezette az olasz válogatottat, akkor megnyerték az Európa bajnokságot 5 évvel ezelőtt, és rengeteg új név van a válogatottban. Mit gondolsz erről az olasz válogatottról?
7: Hát én láttam az olasz-belgium meccset, hát kikaptak tulajdonképpen az olaszok 2-0-ra. Egyszerűen sok helyzetük volt, de nem tudták kihasználni. Nem volt olyan támadó csapatjáték, aminek kellett volna lenni. És már a második meccsre a törökök ellen már egy-két játékos hármat kicseréltek, és nagyon jó ment a gépezet. A törököket megverték, leszaladták 4-1-re, úgyhogy tetszett a meccs. Szerintem Mancini építkezik. Szerintem jók lesznek majd az olaszok.
6: Igen,
7: valami megmozdult Olaszországba, mert eddig olyan kényelmes focit játszottak, kevésbé futó emberek voltak, most kezd valahogy feljönni. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőlük.
6: Igen, a Mancini egyébként az híres arról, hogy nagyon érdekes módszerei vannak. Én olvastam, hogy az olasz válogatottal 2021-ben úgy építette a csapat összhangot, hogy kötelező volt a játékosoknak együtt elmenni, vacsorázni, mit tudom, és a többi.
7: És az egyérintő focit játszották.
6: Igen, igen. Egyérintő focit.
7: Emlékszik rá, kell szerkesztődő megkérdez, aki nyeri meg az Európa bajnokságot, és azt mondtam, Olaszország, mert egyérintős focit játszottak, két meccset láttam az olaszoktól, és azt mondtam, olaszok meg, és meg is nyerték.
6: Igen. Igen, úgy ott a Mancininek az volt a taktikája, ez egy ilyen sajátossága volt akkor ennek az olasz válogatottnak, hogy egyérintésekből próbálnak eljutni a kapu előttig, és az volt a filozófia, hogy vagy zicser, vagy labdavesztés, de akkor is gyorsan egyérintésből átmegyünk a pályán, vagy elveszítjük a labdát, vagy zicser, nincsen.
7: Földön, levegőben mindenhol egy érintés volt. Nekem annyira tetszett, mondom, második meccset néztem az olaszoknak, és azt mondtam, az Európa bajnokságot Olaszország nyeri meg, és be is jött.
6: Igen, igen. És ugye érdekes volt, mert a spanyolok ellen játszottak, akik az elődöntőben, ha jól emlékszem, és pont fordítva, tehát fordított filozófia volt, meg fordított játékot mutattak a pályán. Ugye a spanyolok voltak azok, akik ilyen kézilabdaszerűen körbetologatták a 16-oson mindig a labdát oda-vissza végtelen mennyiségű passzal, majd nem jutottak el helyzetig, az olaszok pedig 4-5 passzból a saját térfelükről eljutottak zicserig. És ez meg is lett az eredménye, mert bejutottak a döntőbe, és meg is nyerték. Tehát akkor taktikailag az olasz válogatott az felül tudta múlni például ezt a másik fajta játékot.
7: Erről beszélek, szerkesztő úr, ha az edző tehetséges, akkor ő tehetséges játékosot fog kijelölni, és azokkal meg tud oldani mindent, a támadó játékot, a védekező állást, mindent meg tud csinálni, de aki nem tehetséges edző, az nem tudja kiválogatni a tehetségeket, és erről beszélek, és nem értik az emberek.
6: Na, hogyha edzői kérdés van, meg tehetség, akkor menjünk tovább mondjuk a francia-török meccsel. Tudod ki a franciák új edzője? Zidane.
7: Ja, Zidane, tudom.
6: Zidane lett a francia válogatottnak az új edzője. Egyébként nagyon nehéz fába vágta a fejszét, abból a tekintetből, nem abba a tekintetbe, hogy a francia keret ne lenne a világ egyik legjobb kerete, meg a Zidane ne lenne az elmúlt, nem tudom, 20 év egyik legeredményesebb edzője, ugye a Real Madriddal, stb. Hanem abban a tekintetből, hogy a Deschamps féle francia válogatott ugye 2016 óta játszott 2 Európa bajnoki döntőt, játszott 2 világbajnoki döntőt, ebből egyet meg is nyert, Nemzetek Ligáját is nyert, és nagyon sokáig tartotta csúcson ezt a francia válogatottat. Lehet mondani azt, hogy a 2016-os otthoni rendezésű Európa-bajnokság óta, aminek a környékén, vagy amielőtt a Deschamps átvette a válogatottat, az elmúlt 10 évben a francia válogatott bármilyen nemzetközi kupáért indult el, esélyes volt, és a legesélyesek között volt bent végig. És ebből a szempontból a Zidane, hogyha meg akarja ismételni, vagy méltó akar lenni ezekhez a sikerekhez, akkor hát lesz dolga a francia válogatottal, mint edző.
7: Szerkesztő úr, néztem a meccset, tulajdonképpen Zidane lett a franciáknak az edzője, ő egy tehetséges edző, focistának is tehetséges volt, és hát a törökök ellen 1-0-ra nyertek, nagyon sok fiatalt épített be, próbált ki magyarul, de nem az életcsapattal játszott. Próbálta betenni a fiatalokat, és akkor azokat kontrollálni. Uh-huh. Na most a Belgium ellen az utolsó percekben rúgták az 1 gólt, és győztek szintén 1-0-ra, és a Zidane szétrúgta, ahol a labda ki van téve, szétrúgta végén, hogy sikerült győzni. Szóval ő építkezik, megnéz a játékosokat, mint a többi edző, akik újak, Klopptól kezdve, és akkor majd próbálja ezt élesíteni majd, amikor erre szükség lesz. Én szerintem a franciák jól fognak szerepelni. Hát Dembélé se játszott, azért sokan nem játszottak azért. Én néztem a meccset. Hát ilyen közepes volt, próbálkozások, ellentámadás, stb. Azért úgy volt egy volt színvonal a mérkőzésnek. Csak nem mentek a gólrúgások.
6: Ugye, ami mindig érdekes volt a francia válogatottban, és azért szokták mondani, hogy az egyik oka szokott annak lenni, hogy ilyen sokáig tartott a francia csapatnak a stabilitása, soha nem lehetett azt látni, hogy egy komolyabb tornán komolyabban szétesik. Talán most a legutolsó nemrégiben a világbajnokságon a spanyolok azok nagyon leiskolázták őket, ott már lehetett látni annak a jeleit, hogy nem nagyon találják az ellenszert.
7: Mert a franciák túl kényelmesek. Nincsen a munkás focista náluk, érted? A válogatottba. És ez nagyon fontos. És szerintem a Zidane ezt meg fogja oldani. Azért próbálgatja a játékosokat. Majd kiderül, hogy mi lesz. Szerintem jó irányba mennek.
6: Igen, de ami fontos, hogy a Zidane az várható, hogy meg fogja változtatni azt a fajta taktikát, hogyha a Real Madridból indulunk ki. Ugye a Deschampsnak az volt a taktikája, hogy a 3 középpályása, aki fent volt, abból 2 mindig védekezőbb típusú középpályás volt. Tehát a Kanté és visszaszorítva mondjuk a Pogba egy másik fajta szerepkörbe, tehát védekezőbb szerepkörbe, vagy mondjuk a Matuidi, Rabiot, ezek mindig, tehát 2 darab védekező középpályással játszott, plusz a 4 védővel, és az adott a csapatnak egy stabilitást. Viszont azt jelenti, hogy nem kapott akkor a szabadságot a középpálya, és nem volt olyan kreatív, vagy nem volt olyan dinamikus, és az Zidane-ból meg ugye azt következteti ki az ember, mondjuk a Real Madridban töltött edzőségét illetően, vagy abból kikövetkeztetve, hogy inkább egy ilyen szabadabb középpályát akar, egy kicsit támadóbbat.
7: Így van, igen. Támadó focit, igen.
6: Ami kíváncsi leszek, hogy a franciáknak hogy fog sikerülni, mert merítési lehetőségük, meg keretjük,
7: van esélyük,
6: az van.
7: Mert ott a Mbappé nagyon gyors. Ha ők elkezdnek zónázni félpályánál, a párharcot megnyerik, rögtön indítják Mbappét. Ez nagyon jó. Szóval Zidane tudja, mit csinál. Meglátjuk. De a focihoz szerencse is kell, mert ez nagyon benne volt most a két meccs után a magyar fociba, hogy szerencse kell a focihoz.
6: Ne menjünk ennyire előre, azt majd igen, a második majd részbe. Ami még érdekes lehet számunkra, hogy szerintem szombaton rendezték ugye unblock az egész Nemzetek Ligája csoportkörnek szerintem a legjobb és két legszínvonalasabb csapatából összetevődő mérkőzését. Anglia-Spanyolország meccs került megrendezésre szombaton. Itt Anglia kettő gólt rúgva is veszített, 3-2-re kikapott Spanyolországtól. Érdekesség, hogy 2-1-re vezetett Anglia az első fél idő után, és az második fél idő elején kaptak egy büntetőt is, amit a Kane kihagyott.
7: Így
6: tehát
7: igaz.
6: 3-1 lehetett volna az állás, ehelyett a 60. és a 74. percben megfordították a spanyolok a meccset, és végül nyertek is. Ugye itt a világbajnokság aranyérmeséről és bronzérmeséről beszélünk, tehát gyakorlatilag a bolygó két egyik legjobb csapata játszott egymás ellen. Hogy láttad a meccset?
7: Néztem a meccset, tulajdonképpen a spanyolok zónáztak, ellentámadások, de nem jött ki belőle semmi. Én szerintem a második fél időben kapcsoltak, és akkor Jamal is nagyon jól játszott, több labdát kapott, és a csatárok beindultak, úgyhogy azért csak világbajnokságot nyertek a spanyolok. Első fél időben olyan lazán vették, nem jött össze semmi, az angolok szétfutották őket, két gólt rúgtak, és akkor a második fél időben már beindultak a spanyolok, és akkor tényleg lehengerelték az angolokat, úgyhogy ennyi.
6: Ilyen érdekes dolog, hogy a spanyolok, mikor utoljára láttam, hogy a spanyolok nem tudnak mit kezdeni az ellenféllel, az talán az első csoportmeccsükön volt a Zöldfoki szigetek ellen. Tehát az volt azt hiszem az utolsó olyan meccs, amikor a spanyolok nem találtak be.
7: Erre válaszolok. Tulajdonképpen ezek a barna gyerekek annyira tehetségesek, hogy a spanyolok nem tudtak mit csinálni. Mert minden passz pontos volt, lassabban játszottak, de biztosan, és ezáltal a spanyolok valahogy megtorpantak. És nem is tudtak sok minden, mert erről beszélek, a futó focit felülmúlja a tehetség. És erről beszélek. Mert nem tehetséges valaki, csak mechanikusan futó ember, az nem fog eredményeket magas fokon elérni. Uh-huh. És akkor ez dominált tulajdonképpen.
6: Az angol válogatottról, hogyha beszélünk, az angol válogatottal kapcsolatban szerintem az utóbbi 30 évben mindig az volt a vélekedés, hogy eszméletlen milyen keretjük van, ugye az ő bajnokságuk a legerősebb a világon, mint a Premier League, hihetetlen milyen keretük van, minden poszton világklasszis van, ugye kezdve azzal a generációval, mikor a és végigmondok egy csapatot, az Ashley Cole, Rio Ferdinand, John Terry a Chelsea-ből, Scholes, Gerard, Lampard, Rooney, Owen, végtelen merítési lehetőség volt, ugye ez egy ilyen 15 évvel ezelőtt volt.
7: A tehetség ott dominált az imáot. Voltak nem csak utó emberek, hanem tehetségek.
6: Igen, igen. És a mostani angol keret is a Bellinghammel, a Kane-nel, középpályán a Rice-szal, ugye egy csomó fiatallal, tehát megvolt a rutin, megvolt a tapasztalat, megvolt az összeszokottság, és valahogy mégis az utolsó lépésnél, vagy az utolsó előtti lépésnél ez az angol válogatott, ez mindig elesik.
7: Mert a tehetség túltesz rajtuk. Hidd el, a tehetség, mert jönnek a tehetségek, és akkor gólt rúgnak.
6: Aha.
7: Vibrálnak.
6: Te úgy látod, hogy nincs meg az a fajta kreativitás, meg tehetség az angoloknál, mint mondjuk a spanyol válogatottban megvan, vagy az argentinban?
7: Igen. Hát csak vedd az angol játékosokat. A Bellingham tehetséges, azt nem vegyük alapul. van egy-két jó, tehetséges játékos, de többségben futó emberek. A hátvéd sortú kezdve, középpályák, Rice-től kezdve, mondjam tovább.
6: Igen, igen. Meg ugye, most az angoloknál maradunk, még egy kicsit említették, sokan megemlítették, hát az kicsit finom kifejezés, hogy említették. Ugye az argentinokkal játszották a világbajnoki elődöntőt az angolok, és vezettek is egy olyan mérkőzésen, ami nem volt egy jó meccs, de hogyha kellett mondani egy csapatot, aki kettejük közül kézbe tartja a meccset, helyzeteket dolgoz ki, stb., az inkább az angol volt. És meg is tartották ezt a fajta felfogásokat, meg hozzáállásokat a meccsről, egészen addig még meg nem szerezték a vezetést. Majd amikor megszerezték a vezetést, akkor a rendes játékidő előtt, 1-0-nál a rendes játékidő előtt körülbelül 10 perccel elkezdte leszedni a csatárait a Tuchel, ugye a válogatott edzője, és betett védőket. Visszaálltak védekezni, és végig szaladt kétszer a pályán a Messi.
7: Na, tényleg erről beszélek, a tehetségről. Messi megugrott kétszer-háromszor. Ott sétálgatott, hátra tett kézzel, és amikor látta, hogy jön a helyzet, akkor beindult. És tényleg a tehetség. Megugrott, betette fejre, befejelték a csatárok. Ez a tehetség. Fölnéz, és oda teszi a labdát, és csak be kell fejelni. Sok futó ember elszalad a szélen, ő berúgja jó erősen, de nem emberhöz. Ez tehetségtelenségre utal. Azért kell, a tehetségek fölnéznek, és már fejére is rúgta labdát, amiből gól lesz. Ez a tehetség. Ez a kicsi dolgoktól lesz valaki tehetséges, mert meg tudja csinálni. Futtába tud passzolni, de a mechanikus futóember, az már futtába nem tud passzolni pontosan. Mechanikusan megtanulták az angolok, de az is sok hiba százalékban tudnak játszani, mert futóemberek.
6: Igen, egyetértek veled, viszont amit mondani akartam ezzel, hogy és elismerjünk mindjárt egy rövid szünetre, hogy az angol válogatott igazából azon sült fel, hogy a jó támadó játékát, ami megszokható volt tőlük az egész világbajnokságon, azt egyszer csak egy vezetésnél az edző úgy döntött, hogy lecseréli a támadó középpályását meg a csatárát, és betesz a helyére két védőt, és azt a 10 percet majd kihúzzák. Aztán ennek az lett a vége.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Kármán András vezeti a gazdasági és költségvetési kabinetet, ezt maga a pénzügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Kármán András posztjában kifejtette, hogy a gazdasági és költségvetési kabinet önálló döntési jogkörrel jár el. Többek között az adópolitika, az államháztartás, a gazdaság és vállalkozásfejlesztés, az energia és klímapolitika, a foglalkoztatás, az ipar és a kereskedelem, valamint a pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok területén. Közölte azt is, hogy ezzel párhuzamosan megkezdte munkáját a fejlesztési, a stratégiai és a védelmi kabinet is. A kabinetek létrehozásának célja a hatékonyabb döntéshozatal és a kormány tehermentesítése. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg, akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, hangsúlyozta. Aki október 1-je után vásárol, már megyebérletet kap, jelezte a MÁV csoport vezérigazgatója. Újabb középiskolák csatlakoztak szerdán Franciaországban a tiltakozó mozgalomhoz, amelyek során a tanulók iskolafoglalásokkal tüntetnek a tanárhiány ellen, valamint több forrást, az épületek felújítását és tisztességes tanulási körülményeket követelnek. A második hete tartó megmozdulásokat, amelyeket a radikális baloldal nyíltan támogat, az iskolák környékén gyakran erőszakos cselekmények követik. Maszkot viselő fiatalok kukákat gyújtanak fel, petárdáznak, összetűznek a rendőrökkel. A 3700 állami fenntartású középiskola közül szerdán 356-ban voltak megmozdulások a keddi 338-hoz képest. A belügyminiszter azt közölte, hogy 625 embert erőszak miatt őrizetbe vettek, kedden 440 fiatalt állítottak elő. Az idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az MT-vel. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hű, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre mától lehet jelentkezni az erőművek-éjszakája.hu oldalon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádió Dik hallgatók, visszajöttünk a szünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Baranyi Gyulát halljátok, amint a Nemzetek Ligája meccseket elemezzük ki. A szombati játék napon az angol-spanyol meccs mellett játszottak ugyanabban a csoportban, a másik mérkőzés is lezajlott, ez a cseh-horvát találkozó volt, itt a horvátok nyertek 2-1-re, Luka Modric gólt szerzett, ő szerezte egyébként a horvátoknak a vezetőgólját, és a meccs legjobbjának is megválasztották. Érdekes ez a horvát válogatott, ugye a 18-as és a 22-es VB-n is érmet tudtak szerezni, a 18-as VB-n ezüstérmesek lettek, a 22-es VB-n pedig bronzérmesek, az egy nagy horvát generáció volt, és az a generáció van most kimenőbe, egyedül a Modric, Kovacsics és a Perisic az, aki olyan stabil tagként megmaradt ebben a horvát válogatottban. Mire számítottál tőlük, és mi az, ami bejött ezen a meccsen, hogy láttad az ő futballjukat?
5: Tulajdonképpen a horvát, meg a cseh ország, néztem a meccset, horvátok még mindig ott vannak, az öreg játékosok, a tehetségek ott vannak, akik rugdossák a gólokat is, és irányítják a keretnek a taktikáját. A csehek nagyon gyengék voltak, és ki is állították a, már nem tudom melyik cseh játékost, mert késett egy pár ütemet, és akkor tényleg lerúgta a horvát játékost, és piros lapot kapott. A horvátoknak megvan a szintjük, hogy nagyon jó védekeznek, és abból ellentámadásokkal is jó csinálják, úgyhogy tartsák a színvonalukat. Attól még, hogy van benne 3-4 idős játékos, ez adja az ízét, borsát a horvát csapatnak. Játszotta utána a spanyolokkal, ott már sajnos gyengében tudtak játszani, mert a spanyolok 4-1-re megütötték őket, hát a spanyolok erősek természetesen, úgyhogy 4-et kaptak, de attól függetlenül, bár a magyarok volnának ilyen szinten, hogy mint a horvátok, nekem nagyon tetszenek, harcolnak, robbanékonyak, szerelnek, védekeznek, nekem nagyon tetszenek a horvátok.
4: Ennyi? Igen, hát alapjébvéve ezután a generáció után is vannak nagyon tehetséges topligába játszó játékosok a horvátoknál szintén. Ami még érdekesség, hogy Svájc lekerült a B-ligába, és ott nagyon jól szerepel. Egyébként a világbajnokságon se lehet mondani, hogy leszerepeltek, ugye, ha jól tudom, akkor negyed döntőig jutottak, és ott a negyed döntőben Anglia ejtette őket ki, akiket nagyon megszorongattak egyébként. Mit látsz ezen a válogatotton? Ugye nekünk az utolsó élményünk vele az a 24-es Európa bajnokság. Ott egy csoportba kerültünk Svájccal, és az első csoportmeccsünkön ott ki is kaptunk tőlük. Most egy ligába vagyunk, ugye a B-ligába Svájccal. Láttad-e nekik a meccseiket?
5: Igen, láttam, Svájc még mindig tartsa a színvonalát, nagyon gyorsan ellentámadások, és Észak-Macedóniát megnyerte 3-1-re, Skóciát 3-0-ra, szóval jól védekeznek, zónáznak, abból megnyerik a párharcokat, és abból ellentámadásokat hajtanak végre, tűzlendület van a svájciaknál. Ennyit róluk, úgyhogy nekem tetszik Svájc.
4: Bocsánat, rosszul mondtam, az argentinok ejtették ki Svájcot a negyeddöntőben.
5: A világbajnokságon, igen.
4: Hosszabbítás után, ezt elfelejtettem mondani, tehát az argentinokat szorongatták meg nagyon. Szerintem egyébként a svájci válogatott ugye a 21-es Európa-bajnokságon például kiejtették a franciákat is, továbbá az előző Európa-bajnokságon pedig a csoportkörben, ugye a mi csoportunkban voltak a németek és Svájc is, és az utolsó fordulóban mi Skóciát vertük 1-0-ra, Svájc pedig nagyon keményen egyébként szerintem lefociszta német válogatottan.
5: Rövid passzokkal, gyors rövid passzokkal van tűzlendület, és szerintem gólveszélyesek is. Nekem tetszik nagyon a svájci csapat.
4: Kanyarodjunk rá szerintem a mi válogatottunkra. Ugye, ha magyar válogatott eddig 2 mérkőzést játszott le ebből a Nemzetek Ligája idényből, az egyik itthoni környezetben egy Ukrajna elleni 1-0-ás, hát mondjuk azt, hogy kudarc, ki lehet mondani, a másik pedig Észak-Írországban 1-0-0, tehát a két meccsen eddig még nem szerzett gólt a válogatott. Mi az, amit el tudunk mondani mondjuk a magyar-ukráról, ami itthon került megrendezésre?
5: Hát nagyon vártam a meccset, de előtte megnéztem tulajdonképpen megnéztem Észak-Írországot és Grúziát. Még ilyen rossz meccset életemben nem láttam. Semmi színvonal, katasztrófa volt. mondom, amikor jött utána a magyar meccs, mondom, ez mind a kettőt meg fogjuk ütni a magyarok. Mert ukránok ellen nem játszott rosszul a magyar csapat azért. Nem voltak olyan rosszak, mert harcoltak, csinálták, de nincsenek csatáraink, középpályásaink, akitől a támadó futballunk jó lenne, ez hiányzik, úgyhogy nincsen Varga Barnabás, aki gólokot fejjel rúg, nincsen Sallai Roland, és ezt megérzi a magyar válogatott. De attól függetlenül nem öt fiatal játékos kell betenni a kezdő csapatban. Ez nem működik, ezt egy Real Madrid nem meri megcsinálni, vagy a Barcelona. Ez rosszító, nem akarom bántani, de ez rossz húzás volt. Nincs nemzetközi tapasztalatuk. Győrből, meg nem tudom honnan összeválogatta, Szűcs, meg ezeket. Nem akarom bántani a játékosokat. De ha megnézzük a Győrt is, a BL-ben mit csinált? Mit csinált? Én úgy szégyeltem magam, úgy lebövügették őket, de ez nem megy. Kell a nemzetközi rutin. Hát itten nem tudtak, mert mit kellett volna az a ukránok ellen játszani. Rövid, mert magas emberek voltak, rövid passzok, gyors rövid passzok. De nem volt, mert nem tudtak passzolni egymásnak. Ha futtában nem tudtak passzolni egyszerűen, ezek nem tehetséges játékosok. Én az edzőt nem bántom, de ha az edző nem tehetséges, nem tudja kiválogatni a tehetséges játékosokat. Itt a probléma szerintem. Hát egyedül a Lukács, aki mégis van benne kis tehetség. Mert jól cselezik, jól tud beadni, gólt tud rúgni. Hát az a fordulási, amit csinált, és kapufa lett, az egy bravúr lett volna, ha bemegy. És más lett volna a helyzet. De nincsenek tehetségeink. Nem tudjuk kiválogatni őket. És Rossi ebbe fog belebukni. Uh-huh. Hát szegény Szoboszlai szaladgál, mert hátra kell neki menni, az egész pályát befocizi, nincsen társak, akivel össze tudna passzolni, és akkor ellentámadások, setű, semmi. Ha előre rúgják a labdát, nem tudják megtartani. A hátvédsorban is van egy-két ember, aki nem jó. Hát itt van ez az Ozsvárt, mikor a Bollát lerúgták. Hát az ott az ukrán két-három ütemet késett, és telibe rúgta Bollát. Azonnal ezt az angol bajnokságban piros lappal büntetik. Itt a VAR nem csinált semmit. Nem is értem az egészet. Ilyen szándékosan. És akkor nem beszélve arról, hogy az ukránok már feltüzelve jöttek a meccsre, mert a politika beleszól a sportba. Nem szabad ilyet csinálni. Soha ne keverjük a sportot bele a politikába. Ezek az emberek, ezek az ukránok úgy jöttek a pályára, hogy vagy a baba, vagy a labda. És nagyon kemények és durvák voltak. És a bíró nem fújt le semmit ilyesmit. Az, hogy most a Szoboszlai letette a labdát és elrúgt az ukrán. Most ez nem tudják az igazságot, hogy mi volt, de ez volt benne. Most persze, hogy az ember bedül, aki focizott, tudja, hogy ez mi. És akkor vesztésre álltunk. Szóval nagyon-nagyon-nagyon elszomorodtam az ukrán meccs után, hogy egyszerűen nem tudunk gólt rúgni, mert nincsen a Sallai, nincsen a Varga Barnabás, aki gólokat rúg, és megérezzük. De mi nem hozunk olyan tehetséget csatárt? Én nem ismerem ezeket a fiatalok, de például a Rossi ott is hibázott, amikor levette Lukácsot. Mert általában, ha vesztésre állunk, akkor általában az ellenfél minden esetben támad. Na most, ha beíveltük a labdákot, nem volt magas játékosunk. Mi nem tettük be, nem tudom, a Kovács vagy ki olyan magas. Hát be kell tenni. Hát lefejeltek mindent az ukránok. Itt taktikailag, érzelmileg sehogy nem működik a magyar csapat. Kilódunk, szenvedünk. Ezen változtatni kell. Régen, ha nem jó az új csapat, visszahozom a régi játékosok. Szerintem a Nagy Ádám sokkal harcosabb lett volna, mint a Szűcs, vagy bármelyik ott a fiatalok közül. De nem működik már semmi. Nem tudom, mi van a négóval, lehet, hogy öreg már, 30-valahány éves, 35-34, nem tudom, de ezek tehetségesek voltak. A Nagy Ádám az futó ember, de hasznosan játszik. Akkor mi nem hoztuk be például csatársorba, a Lisztes nagyon jó, meg tudja tartani a labdát. Például az írek ellen behozta második félidőbe Tóth Alexot. Az Alexot megdicsértem, mert jó fedezi a labdát, forog, teszi, veszi, volt egy jó kapuralövése is, csak a védők beütközött. Szóval már kezd feljönni Tóth Alex fizikailag is jobb, még nagy tömegű, abból egy kicsit majd a bajnokságban többet focizik majd az angoloknál, ezt le fogja gyűrni. Az is tehetséges játékos. Nekünk ilyen tehetséges játékosot kell betenni a válogatottba. De ha az edző nem tehetséges, nem tudja kiválogatni. Emberek, ezt értsétek meg.
4: Te egyébként láttad, hogy valamennyivel összeszedettebben játszott volna mondjuk az északi, mondjuk összehasonlítjuk a két meccset az északírek ellen, valamivel jobban játszott szerinted már a válogatott?
5: Az ukránok ellen nem játszottunk rosszul. Uh-huh. Meg volt a harciasság, stb. Fel voltak tüzelve, a magyarok is, és sokkal jobban játszottunk. Az írek ellen katasztrófa volt. Katasztrófa volt, én idegbeteg voltam.
4: Egyébként a holnapi napon játszik a magyar válogatott, ismét fogadja
5: Grúziát,
4: ugye, ahol ott van Karacseli a csapatban, világ egyik legjobb játékosa, most azért ezt ki lehet jelenteni, hogy a Paris Saint-Germain
5: 11-es hivázott.
4: Igen. De mindenképpen a helyén van egyébként ez a grúz válogatott, ugye a Mamardashvili is olyan a Szoboszlainak a csapattársa, tehát össze van rakva az a csapat.
5: Jókra rá kell állítani szoros emberfogással. Mert ha nem csinálják ezt, akkor ezek gólt rúgnak. Mert tehetségesek.
4: A Grúzia egyébként 0-0-át játszott Ukrajnával, és kikapott Észak-Írországtól a grúz válogatott, tehát nekik is egy pontja van, mint nekünk, és ők is mennek a pont után. Te mire számítasz, hogy összeszedi magát a válogatott a holnapi meccsre?
5: Nagyon nehéz, mert nem működik a taktika, nem olyan játékosok vannak középpályán, a Schiffer az nagyon jó, de a többi az nem igen jó, úgyhogy nem tudom, mi lesz. Nagyon nehéz megmondani. Én úgy kezdenék, hogy betenném a Tóth gyereket, a tehetségeket tenném be, és elfelejteném ezeket a Szűcs fiatalokat, és az Osváltot kezdőnek tenném, mert a Bolla lesérült. Itt is, hát egyszerűen nem értem, hol van a VAR? Mikor 3-4 ütemet valaki, abból lerúgta labdát, ez becsúszott. 3-4 ütemet vesztett az ukrán. És egy az élben akarattal lerúgta. Hát akkor mi nem állították ki? Hol van a VAR? Mit csinál? A bíró mit csinál? Nem is értem, már mondtam egyszer ezt, hogy úgy kéne megválogatni a VAR-t, hogy például játszik, mit tudom én, a minden országból legyen ott egy, mondjuk a magyarok, és az ukránok közül is a VAR-ba, meg legyen egy
4: független.
5: Egy független, aki az elnök. És akkor hogy vitatkozzonak ott bent, hogy mi van. Mert akkor tudják védeni az országukat, mind a kettő, az ellenfélből is, és akkor majd az elnök majd úgy megbeszélik, hogy mi igaz. Mert itt ki kellett volna állítani. Nem is értem, és akkor lett volna esélyünk, hogy győzzünk. Itt valamit változtatni kell nemzetközileg, mert az angol bajnokságban is nagyon sokat csalnak a VAR, látom meg mindenhol. Akkor minek van? Azért, hogy kiadjuk a pénzeket?
4: Szerintem fontos arról beszélni, hogy a fontosabb játékosok, mint az Orbán, a Szoboszlai, a Kerkez, szerinted hogy teljesítettek most ezen a két meccsen? Tehát ők is alul teljesítettek?
5: Hát most szerkesztő úr, ha egyszer nincs középpályánk a Schifferen kívül, ez a gyerek mind a két meccsen nagyon harciasan játszott, és a legjobb volt. Fejbe is rúgták, de ment tovább. Tehetséges. Nem a tehetség, kis tehetség, de akkor is tehetséges. De viszont a csatársorban Lukács kis tehetség, még azzal lehet játszani. De többivel nem. Nem lehet. Nem lehet passzolni, nem lehet semmit csinálni, mert nem tudják dorúgni 5 méterre. Ezek ilyen kis futó emberek, tehetség nélkül. Nem működik a szerkezet, nincs ellentámadás, nincs tűz. Nem tudják megvalósítani. Nem tudom, Rossi most kitalált, hogy valakit betesz. Nem tudtam még olvasni. Úgyhogy nem tudom, mit csinál. Most mit csináljon a Szoboszlai? Szegény azt se tudja, hogy hátra menjen, középpályára menjen. Egyszerűen nem tudja a feladatát ellátni, mondjuk csatárként, vagy középpályásként, hogy gólt rúgjon, a támadásokat tudja segíteni, mert nincsen kollega, nincs kollega, tehetséges kollega. Kerkez úgy, ahogy futó emberkét, hatalmas erővel, robbanékossággal, míg elfocizgat, úgy, mint a Liverpoolba. No de, hol vannak a többiek? Hol vannak? Kell a Barni, kell a Sallai, mert ha beadjuk a labdát, akkor van esély, hogy a Barni gólt fejel, vagy lepaszolja másiknak. Hatalmas tehetség ez az ember, ez a Varga gyerek. No, ilyen emberek kellenek. Nem csak az, hogy most Győrbe rúgott valaki 3 gólt a magyar színvonalhoz képest. De hol van a nemzetközi színvonal? Hát erről szól minden. Csak nem értik a felső vezetők, nem értik ezt. Kell a tehetséget előszedni.
4: Egyébként a Varga az egyáltalán nem kapott behívót a válogatottba?
5: Ja, és erre is szeretnék rá utalni, hogy az előző válogatott meccsen is nem volt a Barni, nem volt a Sallai. Az edzők nem engedik el a klubukból. Én így érzem. Úgy a görögök, és ugyanúgy a törökök is. Mert meg meghatározó emberek a csapatban, és nem akarják, hogy lesérüljönek. Ezt nem lehet. Nem szabad engedni a játékosoknak, hogy a nemzeti csapatban ne játszon. Azért, mert a klubi, ahol meg vannak fizetve, akkor ők dirigálnak. Erre a szabályban ott haza kell jönni. Hát utolsó meccsen a Barni, a Varga Barni játszott a bajnokin, ha jó hiszem, vagy BL volt, ma nem tudom. 90 percig játszott, utána megsérült. Hol? A fürdőbe, vagy hol sérült le? Vagy a Sallai? Majd mostan jönnek a meccsek, fognak játszani. Fognak játszani. Nem értek ezzel együtt. Úgyhogy lépni kellene ebben is.
4: Ha rákanyarodunk egy másik témára, ugye készültél nekem olyan nevekkel, akik roma származású magyar fiatalok, külföldön jó eredményeket értek el fiatalon. Én kíváncsi vagyok, hogy milyen lista, amit hoztál, kiket néztél ki magadnak, hogy érdemes róluk beszélni.
5: Szerkesztő úr, tulajdonképpen most a napokban kijött Stoika Márk, roma származású, a spanyol Valencia leigazolta 16 évesen. Hatalmas. Gondolom, hogy nagyon tehetséges, nem láttam focizni. Most már van tulajdonképpen Romában a Farkas Patrik, a Farkas Erik, ez a Liverpoolnál van. Várjuk őket, hogy tényleg kezdők legyenek az egyben, az első csapatnál, és meg tudják mutatni, hogy ők igenis roma fiatalként nagyon tehetségesek. Én nagyon várom tulajdonképpen, mert itthon nagyon hiányolom, hogy nincsen roma akadémia. 10 éves korban már nem egyszer mondtam, hogy össze kellene szedni a 10 éves korban a roma gyerekeket, és ezeket edzeni akadémia rendszerben, mert az akadémiák, amik eddig működnek, nem nagyon jönnek ki tehetségesek. Nem tudom miért. Nem tehetséges gyerekeket edzenek? Szerintem ez a hiba. Itt kéne lépni, hogy adjunak majd olyan esélyt a roma társadalomnak, hogy kibányászok a tehetségeinket. Talán lehet, hogy ettől a magyar futball felülkerekedne, és ott lennénk az élben, mint Puskás idejében.
4: És hogy látod, a tehetséges fiatalokból mindegyik akar edzeni?
5: Nagyon nehéz kérdés, mert tulajdonképpen én akartam csinálni Rom Akadémián, csak nem kaptam meg a költségvetést, és a cigányokkal bánni kell. Nem akarnak edzeni, hiába tehetségesek, mint a brazilok. Brazilok ugyanígy vannak. De viszont a génjeikben, meg a tehetségük olyan magas fokon van, hogy ezek tudnak, amikor kell vibrálni. Nagyon tudnak vibrálni, és eldönten a meccseket. Azért megnézzük nemzetközileg, hogy mennyi cigány, aki eldöntött a meccseket. Nagyon sok van nemzetközi porondon. Nem akarok erre rátérni. Itt Roma Akadémiát kell, majd mi elintézzük a roma fiatalokat, hogy szakszerűen hogy kell őket felkészíteni 10 éves kortól a győzni akarásra, a robbanékonyságra, a terheléstől kezdve minden a szakemberekkel. Mert ha az akadémiák, nem tudom mennyi van itt Magyarországon, mert nem néztem még utána, most beválogatják a 10 éves gyerekeket, végig mennek a létrafokon, ha nem tehetséges, akkor lesz egy mechanikus futóember. Nem élünk vele sokat. Jó, hasznos, de ezekkel nem tudunk meccseket nyerni. Ide kellenek a magas, tehetséges roma gyerekek, akik tényleg benne van a génjükben. A box, a zene és a futball. Én nagyon sok futballbajnokságot csináltam országosan, én elájultam, hogy micsoda technikájuk van, jó fizikailag sehol nem voltak, mert nem edzenek, hát persze. De amit azok csinálnak, hát esküszöm, a brazilok bújjonak el. De nem akarják a roma társadalmat fölemelni. Nem tudom, pedig a focit nagyon szeretjük. Ölni tudunk érte. Hát olyan kommentek jönnek a Facebookon, hogy én szégyellem magam. Csak a negatív dolgok jönnek. Nem. Úgy szólnak hozzá, hogy mit kell javítani, hogy ebből esetleg tanulnak sokan. Nem, csak a negatív. Tátott szájú, a szoboszlány, meg mindent írnak. Hát ez nagyon csúnya dolog. De kellenek a tehetségek, értsék, meg a vezetőség országosan is. De hát, ha nem akarják, akkor nem megy. Úgyhogy nem tudok mit mondani.
4: Van egyébként a válogatottban ki az, akire te úgy gondolsz, hogy neki meghatározó szerepe van, és az nem lehet kérdés, hogy ő kezdőcsapatba jusson, kerüljön a jelenlegi válogatottban.
5: Aha. Hát, én úgy gondolom, hogy csatársorba csak a Lukácson kívül nem tudok mondani senkit, mert gyenge. Középpályán a Fischer, aki nekem nagyon tetszik, ő jó, ilyenek kellenének, harcias, robbanékony, meghal a pályán, de nem olyan nagy tehetség, de ott van a tehetségek között. Utána előhozom a Szoboszlai, aki tehetség, itt a válogatottba mi nem rúg gólt. Mert nem ír oda, mert nem támadunk, nincs szabadrúgások, nincsenek 11-esek, vagy bármi. Nincs támadó foci, nincs tűzlendület. Még a Szalai idejében, amikor csatár volt, akkor még nagyobb volt a tűz, mint mostanában. Ott volt tűz valahogy.
4: Igen, pedig valamennyivel előrébb játszik a válogatottban, tehát támadóbb szerepet kap, mint a Liverpoolban.
5: De nincsenek társak, szerkesztő úr. Ha megnézzük a védelmet, az Oswald az ott legyen, mert az tehetséges az a gyerek, ahogy én láttam még a Fradiba. Írtam is még a kezdőcsapatba, amikor Facebookon, hogy tegyék be az Oswaldot, mert tényleg jó védekezik, kemény, nem durva, támadó focit segítik, cselezik, 2-3 ember kicselezik, már teszi a labdát, ő nagyon hasznos játékos. Ilyenek kellenek. Középpálya mindenhol. És akkor Orbán középen ott rutinból megél, de ő is lassú már, és akkor nincs több. A Sallai nincs itt, meg a Varga. Nincs tehetséges játékosom, értsétek meg, ez a baj. Nem tudunk focizni így. Mert akkor, ha megnézed, össze-vissza szaladgál a magyar csapat a pályán. Ha oda passzolnám egy gyereknek futtába, az már nem tudja másiknak oda passzolni, mert nem tehetséges, és vagy rosszul adja vissza, vagy elveszik tőle, mert zavarba van. Nincs rutin, nemzetközi rutin. Ilyeneket nem teszünk be. Akkor visszahozom a izét, a Négót, meg a Nagy Ádámot, akiknek van tapasztalatuk. Erről szól a foci. De nem így működik. Tudom, hogy fiatalítani kell, de lassan egy embert beteszek, mint régen. És akkor az beold a csapatba, ha tehetséges, marad. Akkor jön a másik tehetség. De nem ötöt teszek be a kezdő csapatba. Hát ez nem is működik a csapat. Nem is fog.
4: Én egyébként valamennyire egyetértek veled ebben. Hogy látod például, mert nagyon kevésszer említetted, de mondjuk a Kerkeznek a szerepét a válogatottban, meg a Liverpoolba, mondjuk őt nem említetted.
5: Kerkez egy olyan, mint a rob, a bomba úgy robban. Energikus, gyors. Nem szeretik a csatárok az ilyen embereket, mert lerohanja, nem tudja átvenni a zsugát. Nem szeretik az ilyen védőket. De sokszor nem durva. Van, amikor késik, de általában nem durva. De maga a hozzáállása, ahogy ő megindul, az ellenfél játékosai megijednek tőle. Van, amikor nagyon hasznos. Na most a támadó fociban, a Liverpoolban is, meg itt a válogatottban is, ha esetleg fölszalad, mert a Szoboszlai jó labdát adott neki, fölszalad bele, most hiába néz föl, nem tudja odaívelni, találomra berúgja. No, ide kín a tehetség, Kerkeznél. Fölnézek, és oda teszem a Szoboszlainak a fejé labdát, vagy a Varga Barnabásnak. Ezek nem mennek, mert nincs tehetség. A tehetséget nem lehet tanulni. Az benned van, majd nincs benne a géneidben. Erről beszélünk.
4: Mivel egy pár percünk van, és lecsúsztunk arról a témáról, hogy hosszabban beszéljünk, például az aranylabdáról. Most feldobok neked egy pár nevet ebben a maradék két percben, akik kaphatják mondjuk az aranylabdát, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, de ezt még egy másik adás alkalmával lesz hosszabb a lehetőségünk kielemezni. Ugye a legesélyesebbek közé tartozik Harry Kane, angol válogatott Bayern München, Lamine Yamal Barcelona, spanyol válogatott, Messi, Inter Miami, argentin válogatott, Olise, Bayern München, francia válogatott, és Mbappé, Real Madrid, francia válogatott szintén, valamint hatodik helyen már nem olyan előkelő pozícióban Rodri, spanyol válogatott, és most már a Barcelonának a játékosa. Tehát kit tudsz mondani, akinek te odad? A legnagyobb esélyesek Mbappé, Messi, Yamal, meg a Harry Kane.
5: Hát én úgy gondolom, hogy Messivel nem kell foglalkozni, mert elég aranylabdát kapott, és ő már nem sorolnám ide, érzelmileg. Régen jó volt, már most nem. Már öreg, nem robbanék, hogy láttuk a világbajnokságon. Ő rúgdossa gólokat, most is rúgott gólt, ő tehetséges játékost. Belevenném a csapatban. Yamal, szerintem én annak adnám, mert ez hatalmas futballista fiatalon. Olyan tudatosan tud játszani, átveszi a zsugát, úgy cselezik, meghúzza, a labdának szeme van, amikor passzol, abból vannak a gólok, vagy ő befejezi góllal. Legtöbbször gól van belőle. ilyen tehetség szerintem Messi után jamáloz. Én jelölném a Jamált, Mbappét, Rodri nem idevaló, Olisé az sem. Én a elsőnek tenném a Jamált, másodiknak az Mbappét, és harmadiknak a Kaint. Ez a három között dönteném el ott ki. Na most megnézzük, hogy szerepelnek a nemzetközileg is a saját országukban. Jamal vezet, szintén nagyon jól, mert most is 2 gólt rúgott, és nagyon okosan játszik, ilyen fiatalon, mintha 40 éves volna. Olyan taktikája van, olyan, tehát nem tudom elmondani, hogy olyan jó ez a srác. És a Mbappé meg hát tudjuk, hogy a megugrásaival bármelyik pillanatban gólt tud rúgni. A Kane is nagyon tehetséges, ő harmadiknál tenném. Úgyhogy a többire meg én nem is áldoznák.
4: Rajtam múlna amúgy, akkor én a Kane-nek adnám, de még ezt lesz alkalmunk kiveszélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. És hát holnap meg drukkolunk a grúzok ellen a válogatottnak.
5: Hát én is nagyon drukkolok, de nem sokat várok. Ahogy eddig játszottak, nem tudom. Ukránok ellen is jól játszottunk, de nem tudtunk gólt rúgni. Gólokat kell rúgni. De ki? Szoboszlai oda tud érni? Nem tudom. Meglátjuk, hónap mi lesz.
4: Ha meglátjuk, úgyhogy legyen.
5: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
4: Kedves hallgatóinknak pedig azt üzenjük, hogy küldjenek SMS-t 06303030-as telefonszámra az elmúlt 2 órában elhangzottakkal kapcsolatban, és köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, holnap pedig drukkoljunk a válogatottnak, reméljük egy jobb eredménye, ez volt már a regeneráció, Baranyi Rolandot és Baranyi Gyulát hallhattátok, ne felejtjétek el hallgatni a 100.3 rádiót.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: A villanegra nem a pálca zárda, a villanegra nem fényes lotá, vagány legény a szép szerint a szőket, e csöndes házban oltalmat talál. A villanegra nem a pálca zárda,

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
3: Vast.
2: És mivel kettő van...
3: Vasta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szityuvászlos eszem.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az Utcuroma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy, elmúltál 18 éves, akkor most téged keresünk, szól az Utcu felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programban 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az Utcu hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot. A részvételt alkalmanként 10-20 ezer forinttal támogatják, a találkozó hosszától függően. A 3 és 10 év közötti gyermekek számára a foglalkozások idején gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Olyan jelentkezőket keresnek, akik vállalják, hogy a teljes, több hónapos folyamatban rendszeresen részt is vesznek, jelentkezni október 5-ig tudnak az Utcu alapítványnál, messenger üzenetben vagy pedig a megadott e-mail címen. A jelentkezéskor telefonszámot is kérnek, az alapítvány munkatársai kapcsolatba tudjanak lépni a jelentkezőkkel. A közelgő kutatásról Jóni Judit, az önkormányzat roma ügyi referense is beszélt egy külön vele elkészített interjúban. Arról kérdezték őt az interjúban, hogy milyen roma ügyi referensnek lenni. Szeretem, mert nagyon sokrétű. Foglalkozom a roma gyakornokokkal, pályázatokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartással, események szervezésével is az egyik legfontosabb feladatom most a roma stratégia monitorozása. Sok minden történik egyszerre, ami nehézség, az inkább az, hogy egy ötlettől a megvalósításig néha hosszú az út, nyilatkozta.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
6: Egy kicsi ház van a domtetején. Gyere oda, édes kis anyjagom. Ott leszünk boldogak, majd te meg én. Ott súly a fülembe, hogy szeretsz nagyon. Orgona illatú, most a világ. Könnyeket ejteni, oly kis út a domb tetején. Gyere oda, édes otthonjaim. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Vár ez a kis út a domb tetején. Gyere oda, édes otthonjaim. Itt van a május, itt van a nyár,

0: jöjjön a csóka, az est betakar. Vár ez a kis napodon tetején, gyere oda, édes Sofi. Éljen az élet, zengjen a dal, jöjjön a csóka, az est betakar. Vár ez a kis napodon tetején, gyere oda, édes szedes.
1: 100.3 Rádiódi. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódi kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Rádiódi FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
3: Mai vendégem Banyák József, zongorista, zeneszerző és tanár. Nem először jársz már itt nálunk, úgyhogy elsősorban most nem is a művészi kiteljesedésedről, illetve a szakmai életedről szeretnénk beszélgetni, hanem az új lemezedről, amelynek a címe Vendéglátó. Hát ez is egy óriási magyar sláger. Ezt se lehetett kihagyni, én azt gondolom, az albumról, ugye?
4: Igen, igen, valójában. Tehát, hogy... ez úgy voltam is, képzeld el, hogy felvettem több órányi anyagot, zenei anyagot, bementem a stúdióba reggel, és egész nap zongoráztam. Egész nap, közben csak ettem. És egész nap ott voltam este 8-ig a stúdióban, reggeltől.
3: Ez egy nagyon komoly munka. De valójában én nekem az a tapasztalatom egyébként, hogyha az ember stúdiózik, akkor eljátsza 2-3-szor, utána már nem biztos, hogy van értelme még egyszer feljátszani.
4: Sőt, képzeld el, hogy sokszor már 2-szer sem volt értelme játszani, pedig eljátszottam voltam amiket 5-ször is, és utána meghallgattam őket, és ugye hát az első került a lemezre, igen, és utána egy csomó idő spóroltam volna vele, hogyha már az el... Csak az ember ugye, amikor eljátsza, akkor még nem biztos abban, hogy ez jó, vagy nem jó, vagy...
3: Igen, az elégedetlenség van benne.
4: Igen, hogy hát ha most még jobb lesz. Aha, hát ha most... Egyedül egyébként pont a Szomorú Vasárnap című dal az a lemezen, amit másnap vettem föl, a többit egy nap alatt vettem föl, és rá egy hétre bementem, mert nem nyugodtam. Abba is fölvettem első nap, nem tudom, 4-5 tracket a Szomorú Vasárnapból, és képzeld, egyik se tetszett. És ő azt mondtam, hogy hú, nem, hát ezt a dalt még egyszer bemegyek, és akkor föl fogom játszani ezt a Szomorú Vasárnapot, és ugye csak a Szomorú Vasárnap van, ami egy másik napon készült a felvétel, és rá egy hétre. A többi dal az egy nap alatt, ugyanaz a napon.
3: De ez óriási készült. Teljesítmény egyébként, tehát ez egy hihetetlen munka. Köszönöm. Tehát felvételt készíteni, az nem ugyanaz, mint egy koncerten játszani.
4: Én komolyan mondom, azon gondolkoztam, hogy legközelebb, ha lemez csinálok, mert ugye én szóló lemez soha nem csináltam, én azt fogom csinálni, hogy beültetek embereket. Mert teljesen más úgy játszani, igen, hogyha bent ülnek emberek, és nekik játszok. Uh-huh. Mert most kinek játszok?
3: Igen. Egy hát koncert, ami megismételhetetlen, igaz?
4: Hát igen, én valójában én legközelebb, hogyha bemegyek, akkor azokat az emberek, hogy engem inspirálnak zeneileg, be fogom ültetni. Uh-huh. És üljenek ott. Inkább fizettek, csak egész nap üljenek ott, és hallassák meg azt a számot 4-5-ször, vagy nem tudom, hányszor főveszem, de üljenek ott, mert ugye egy stúdió körülmények között zongorázni, ahol csak te vagy, meg a zongora, ugye nyilván van a hangmérnök, aki felveszi, én a hangmérnök nevét is, hogy említsem, meg a Kremán Patrik, nagyon jó munkát végzett. És még nagyon fontos ugye megjegyeznem, hogy kedves barátom segítségével jött létre ez a lemez, akit Horváth Gáspárnak hívnak, és az ő segítségével lesz egyébként a Spotify-on is fent. Nagyon köszönöm neki innen is. És ugye az ember ott van a stúdióban, ott van egy gyönyörű szemvézongora. Uh-huh. Hát az már egy nagyon jó hangulatot ad, mondjuk az egésznek.
3: Meginspirálja az embert.
4: Inspirálja az embert. Igen. Ugye már leüt egy hangot, és akkor azt mondja, hát ez jó lesz. Uh-huh. És de viszont nincs közönség. Uh-huh. Az ugye meg én, aki heti szinten többször is játszok itt vagy ott, vagy amott, hála Istennek azért, hozzá vagyok szokva, hogyha játszok, akkor valakinek játszok, és ez más. Mert ugye most kinek játszok? Hát nyilván mindenkinek, mert a lemez ugye mindenkinek szól, de igen, te, ahogy mondtad, egy teljes más érzés.
3: Nagyon.
4: Improvizálni úgy, hogy üres a terem, és nincs ott senki, és nincsenek hatások, meg nem, mert látom az emberek arcát, ugye improvizáció közben, és az inspirál, hogyha így tetszik nekik, vagy bólogatnak, vagy így mozognak a zenére, és akkor én még jobban játszok.
3: Igen.
4: De hogyha én nem látom, csak improvizálgatok, és játszok, szóval így improvizálni nagyon nehéz. Mm-hmm. És valójában ennek a lemeznek is a hát több mint fele improvizáció. Ugye megvan a téma, azért nyilván sok minden megvan, de szerettem volna azért, hogy ne legyen minden leírva, ne legyen minden előre kigyakorolva. Szóval a lemeznek a nagy része az improvizáció.
3: Picit beszéljünk most az improvizációról is,
4: igen?
3: Hiszen valóban a vendéglátónak és a te szakterületednek, tehát a jazznek, hiszen te azért jazzzongora művész vagy, azért az alapja az az improvizáció, amit egyébként a klasszikus zenészek, megmondom őszintén, titokban azért irigykedve hallgatnak időnként, hiszen erre mondjuk a klasszikus zenészek általában nem feltétlenül képesek, mert nem úgy szükséges a klasszikus zenében, viszont a jazznek ez az alapja, tudod? És a vendéglátónak is.
4: Igen, de viszont régen azért a klasszikus zenészeknél az
3: jelentős volt.
4: Jelentős, az improvizáció. Igen. Ugye, és valójában nem minden improvizáció, úgymond, de jazz. Uh-huh. Szóval attól, hogy improvizálok, azt nem gondolom mind jazznek, sőt, valójában abban azt gondolom, hogy ott találjam ki a dallamokat, találjam ki közben az akkordokat, hogy legyen, találjam ki, hogy menjen ugye az egész dallamvilág, hogy szülessen meg, és nyilván az ember azért használ akarva akaratlanul jazz harmóniákat, ami jazz harmóniáknak nem igen, mondunk, igen. Ugye, azért azt tegyünk be, de ez a jazz harmónia kérdés is olyan, hogy ugye a klasszikus zenébe és a modern klasszikus zenébe a harmóniák, hogyha a harmóniákat nézzük, az jazz harmóniák, hogy a felépülő, Debussy-től egy csomót elvett ugye a jazz zene, meg egymástól ugye a klasszikus zenészek, a jazz zenésztől, és stb. Fordítva, és az improvizáció az valójában úgy jó, hogyha ami megszületik, az akkor úgy legyen előadva, hogy a hangulatába is ugye jó legyen, tempóilag is jó legyen, a dallama is jó legyen, és valójában úgy szülessen meg, mint hogyha már le lenne írva. De mondok egy fordítottját, ha meg le van írva valami, akkor az talán úgy jó, hogyha eljátszok, mintha most születne meg. Ez meg is fordítva. Igen.
3: De milyen nehéz egyébként Sőt, ez időnként még talán nehezebb is.
4: Mind a kettő nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Például egy leírt darabot eljátszani úgy, mint hogyha ez most találnám ki. És a másik is, hogy úgy játszom el a darabot, mintha az már ki lenne találva, de közben most jön. Szóval ezek nagyon nehéz dolgok, igen.

0: Ha egy picit belemegyünk részletesebben a harmóniákba, nekem nagyon-nagyon tetszettek ezek a kicsit jazzesebb, kicsit modernebb harmóniák, akár egy klasszikusabb jellegű, mondjuk egy szomorú vasárnap,
1: igen,
0: vagy egy meseautóban. Tehát, hogy ezekben is azért felelhető a te nagyon erős jazz gyökered, motivációt. Ami mindenféleképpen számomra pozitívumként jelent meg az albumon. De nyilván azért folyamatosan azt érzi az ember, hogy azért ez igazi vendéglátó. Tehát amit a címe is tükröz, ezért azért próbáltál ettől nem eltérni, de azért a jazzes gyökerek azért ott vannak.
1: Igen, valójában szerettem volna, hogy ez a lemez azért azt képviselje, ugye, ami zeneileg én vagyok. Hogy nem akartam ezt túl gondolni, hanem az, hogy muzsikáljon a lemez. Nem, ez a lényeg, hogy muzsikáljon a lemez. Szóval nem arra törekedtem, hogy steril legyen, és hogy tökéletes legyen a lemez, hanem hogy legyen lelke.
0: Uh-huh, de jó.
1: És remélem, hogy ez összejött. És ugye, mikor valaki játszik egy vendéglátói helyiségbe, a vendégek általában akkor halkulnak el, vagy néz, figyelnek oda, hogyha ott valami történik, valami lélek van, vagy valami. Nem akkor, hogyha valaki szaladgál a zongorán, és ugye igen, és igen, vagy valaki, igen. Most mondok valamit, most szaladgálok a zongorán, akkor ugyanúgy esznek tovább, azt jó van, hát most jó van, szólnak, hogy sok hangszól, sőt, még sokszor az idegesítő, érted? Szóval az ember nem. Amikor így egy-két zenei motívum bejön olyan, aminek érzi, nem ennek lelke van, akkor így kicsit elhangosodik így a légkör, hogy ó. És ugye régen a klasszikus zenész, de nagyon régre visszamegyek. Ugye most nagyon régen. Én azt hallottam, hogy most a nagyon nagyokról beszélek, de nyilván most nem azért, mert most magamat hozzájuk hasonlítom, nem. Hanem csak az előadás módot mondom, hogy például Chopin, amikor koncerteket adott, azok ilyen családi koncertek voltak, meg ilyen családias hangvételű koncerteket is játszott, amikor így összegyűltek ugye a jómódú emberek, és akkor adtak neki pénzt, hogy jöjjön oda nekik zongorázni, és adjon egy estet.
0: Így van.
1: És akkor ott ugye ezt jól tudom, hogy voltak ilyenek.
0: Sőt, hát valójában ezek a szalonok voltak a klasszikus, igen, zenének, az otthonai.
1: Igen.
0: És nem óriási koncerttermeket építettek akkoriban.
1: Igen.
0: Ezek az összejövetelek. Igen,
1: és a hangulat. Igen. És ilyen család, és maga lehet muzsikálni, igen, lehet szépen, úgy, ahogy az ember tényleg, igen, szeretne, mert hogy jó érzi magát, és valójában egy családias légkör jön létre. És nincs úgymond szakadék a színpad és a közönség között. Hanem így...
0: Ez nagyon fontos.
1: Így, nem úgy van, hogy én vagyok a színpadon, én vagyok a király, és a közönség meg ott van lent valahol sötétbe, és
0: lent bulizik.
1: És akkor nem tudom, mit csinál, és két világ van valójában együtt, hanem együtt vagyunk emberek, játszik az előadó, és akkor néha még ki is nézek a közönségre, látom, mosolyognak, akkor én is mosolyog, de közben játszok tovább. Szóval én ezt szeretem.
0: Egy picit beszéljünk a vendéglátóról, hogy tulajdonképpen már nagyjából értjük, hogy mi az a vendéglátó, illetve mi a funkciója ennek, de ez zenész szempontból, zenei szempontból, szakmai szempontból hogyan néz ki? Mondjuk más harmóniákat használsz, mint a jazzben? Vagy most, mint laikus kérdezem tőle.
1: Igen, tehát, igen. Hogy... Ez úgy néz ki, ez nagyon jó egyébként a kérdés, köszönöm, hogy a vendéglátóba az ember odaül a zongorához, és azt kell játszani, amire az emberek kíváncsiak.
0: Aha. Ez nagyon jó,
1: de... Itt ismerni kell az embereket. Aha. Szóval nem mindegy, hogy most magyarok ülnek ott, nem mindegy, hogy fiatalok ülnek ott, még azon belül is, vagy idősebbek, vagy beülnek például hollandok, vagy beülnek amerikaiak, vagy bár. Itt nézni kell a közönséget, hogy ki ül ott. Itt nem úgy játszok, hogy én most bemegyek, és akár törik szakad, én ugyanazt fogom játszani. Hát, az nem lehet.
0: Uh-huh.
1: Mert hát akkor lehet arra, amit én akarok játszani, arra nem kíváncsiak.
0: Tehát tulajdonképpen ebből a szempontból egy vendéglátó zongorista az olyan, mint egy jó prímás.
1: Kiszolgálja, ugyanaz.
0: Kiemelkedő prímás.
1: Hogy kiszolgálja, igaz? A vendéget. Aha. Valójában kiszolgáljuk a vendéget, és hogy mondtad a jazz akkordokat, hogy az, hogy már, hogy én azt hogyan játszom el azt a nótát, az már rajtam múlik. Uh-huh. És ez tetszik benne, ez a szabadság, hogy én például tudom, hogy a magyarok nagyon szeretik a kicsi gyerevem rózsát szedni, állandóan ugye ez top sláger a mai napig, és nem hiába, mert nagyon nagy szám, és nagyon jó szöveg, dala, minden. És, de viszont azt úgy játszom, hogy én akarom.
0: Ezeknek azért mégiscsak van egy stílusuk is.
1: Ez a bázongorázásnak is van egy stílus, ami, hogy a bázongorázás is, nem mondanánk azt, hogy jazz, de jazzes. Hogy jazzes, mm-hmm. ilyen is, olyan is, és valójában mégis van egy önálló stílusa. Mm.
0: Tehát mondjuk egyszerűbbek a harmóniák, szabad ezt mondani, mint a jazz akkordokban? Mert ott azért, mit tudom én, sok a 13-as, 11-es akkord, míg mondjuk a bázongoristák kevésbé.
1: Nem is ezt mondanám, hogy egyszerűbbek a harmóniák egyébként, mert lehet harmonizálni a dalt úgy, hogy modernebbül szóljon, és közben a téma szépen szóljon, hanem az, hogy nem kell annyira elmenni mm-hmm. messzire. Mm-hmm. Szóval ez a lemez, egyébként nagyon jó, hogy mondod, mert erre a lemezre is jellemző, hogy nem kell annyira elmenni a daltól. Uh-huh. Hanem azért maradjunk a dalba benne, és néha tegyünk egy kis kitérőt, de térjünk vissza a dalhoz. Szóval ne az legyen, hogy nagyon elrugaszkodunk a témától.
0: Na jó, de a jazzben is ez van, csak ott egy picit, mint hogyha nagyobb lenne a szabadság, és ott olyanok az improvizációk, amikor már időnként az ember fel sem ismeri a témát.
1: Igen, és ugye
0: az időnként, persze ennek is nyilván,
1: és ugye a jazznél az van, hogy ugye improvizálnak 5, 6, 7, 8 kör, szóval ott időben is ugye az improvizációra több idő. Inkább ezt mondanám, hogy hogy a jazznél ugye a maga az improvizációs része több idő van, mert ott ugye az improvizáción van a hangsúly, hogy ki hogy improvizál. A bázenében nem jó, ha például egy számra olyan sokat improvizál az ember, mert akkor már akik ott ülnek, lehet, hogy nekik ez már, ugye ők nem jazz koncertre jönnek.
0: Így van.
1: Hát ezt kell tudni, hogy miért vannak ott. Ők azért jönnek, hogy meghallgassák a Szomorú Vasárnap című dalt, és felismerjék a dalt.

0: kiknek szól ez a CD, ez az album? Hiszen ha egy bárban vagy, egy bárban zongorázol, vagy mondjuk egy hotelben, egy ötcsillagos hotelben, akkor igen, látod a vendégeket, hogy kik vannak ott.
1: Igen.
0: Külföldiek, magyarok, sőt, hogyha külföldiek, akkor mondjuk japánok vagy amerikaiak is, akkor nekik zongorázol olyan dalokat, amik elsősorban nekik szólnak.
1: Igen.
0: Egy CD-t, egy albumot ilyen szempontból hogy lehet becélozni, hogy tulajdonképpen ki az a közönség, akinek ez szól?
1: Hát ez a lemez ugye elsősorban azoknak szól, akik szeretik a, most viccesen fog hangzani, de a zongora hangját.
0: Jó, de jó.
1: De stílustól függetlenül. Akik szeretik hallgatni a zongorát. Ha valaki játszik a zongorán. És én úgy gondolom, hogy ez a lemez tetszett olyanoknak is, akik a klasszikus zongorázást szokták hallgatni, és tetszett olyanoknak is, akik a jazz zongorázást szeretik, és azt szokták hallgatni. És szeretik úgymond, most ilyen romásan fog fogalmazni, de a finom muzsikát. Mert valójában ilyen muzsikálásról van szó, dallamokról, és hogy finoman eljátszva, de azért legyenek néha egy-két olyan részben, ami nem egyértelmű, vagy legyen meglepetés, ne legyen egyhangú zene, legyenek benne meglepetések, ugye. És valójában, amikor én a lemezt ugye készítettem, akkor arra gondoltam, és úgy próbáltam ezt megformálni, hogy el tudjam játszani azt, amit én leginkább tudok. És az, hogy utána, hogy ez kinek szól, valójában mindenkinek szól, aki szereti.
0: Egy picit elcsépelt ez a szó, hogy játék, tehát hogy zongora játék, meg játszok a zongorán, de egyébként most konkrétan erről van szó ebben az esetben, hogy ez valóban egy játék. Nem csak zongorázásról van szó, hanem hogy eljátszunk egy picit ezzel a hangszerrel.
1: Van, meg a dallal.
0: Eljátszunk meg a dallal.
1: Igen, a hangszerrel, meg a dallal, és nagyon örülök neki, hogy észtenvé zongorán tehettem ezt meg.
0: És egyébként a másik szó a muzsikálás. Tehát, hogy pont ezt lehet kihalani a játékodban ebben az esetben is, hogy nem egy egyszerű előadásról van szó, hanem egy szórakoztató muzsikálásról, muzsikáról. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez is egy elcsépelt szó, én azt gondolom mostanában. Igen. De ha az ember leül és meghallgatja ezt a CD-t, végighallgatja, vagy csak akár részleteket hallgat belőle, akkor is a muzsikát fogja belőle kihallani.
1: Igen, valójában ez a lényeg, hogy legyen lelke a zenének. Mm. Szóval nyilván technika is kell, meg stb.
0: Hát ezek alapok.
1: Meg kell tanulni az embernek nyilván azért valamennyire zongorázni, sőt minél jobban, ahogy kitellik magától, de aminek lelke van, én úgy gondolom, aminek lelke van, az mindig megfogja az embereket. Mm. És máshogy nem is lehet játszani. De nem érdemes, vagy hogy mondjam, hogy az ember akkor játszon, ha érzi, hogy beleteszi lelkét.
0: Egy picit térjünk vissza a tracklistához, tehát a dalokhoz.
1: Igen.
0: Hiszen azért a meseautó,
1: igen,
0: a szomorú vasárnap, a What a Wonderful World levél apukához, Papa Can You Hear Me, és a saját számod For My God, mellett azért megszólal más is. Itt van például az Over the Rainbow, amiről még nem nagyon beszéltünk, ha jól emlékszem.
1: Igen.
0: Hát amikor én ezt hallgattam, ezt a dalt, ugyebár nekem benne van nagyon a fülemben a Jared Tapper.
1: Hát ez a kedvenc fel, hát ez
0: persze. És itt is azt hallottam, hogy azt a mindenit, milyen harmóniák, tehát itt azért volt egy kis Jared beütés, egy kis hatás, hiszen ez
1: alól de jó, én nem, örülök, tudjuk, ezt
0: nem tudjuk magunkat.
1: Mert ez a kedvenc felvételem.
0: Igen.
1: Tehát most pont rátapintottam. Ezt a notát szerintem a világon senki nem zongorázza, ugye.
0: Ez egy klasszikus, és mondom, hú, van benne egy-két ilyen harmónia, de alapvetően azért ez a te sajátod és a te saját előadásmódod, de azért mégiscsak egy kis jazz akkord, és annyira, és ez nagyon pozitív volt számomra.
1: De jó, örülök neki.
0: Tehát akkor ez tulajdonképpen azért került föl a listára, mert ez az egyik kedvenced?
1: Nekem ez az egyik kedvenc dalom. Igen.
0: Egyébként nekem is, csendben elmondom.

0: de aki most szeretné meghallgatni a legújabb lemezedet, az megtalálja a zenemegosztókon, méghozzá Vendéglátó címmel.
1: Igen, igen.
0: Köszönöm szépen Banyák Józsefnek, hogy itt voltál velem.
2: Önök a rádió

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A tervekkel szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bank Szövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021 a Covid vészhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzálog hitelekre. Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Kodruta kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az Európai Ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás nyomozásával foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásának szabályait alakítják ki, az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. Díjmentesen vehetnek fel készpénzt a Revolut ügyfelek az Erste Bank automatáiból, derül ki a pénzintézet Bankmonitornak küldött válaszából. Mint írják, a bank a Revolut valamennyi kártya azonosítójára kivételt állított be, így a kártya kibocsátásának időpontjától függetlenül egyik Revolut kártyát sem kezeli már külföldiként, és nem számol fel rájuk eszközhasználati díjat. A változás fokozatosan valósult meg, a Visa kártyákra körülbelül egy éve nem kell fizetni, a Mastercard kártyákra pedig azóta, hogy 2026-ban elindult a Revolut magyarországi fióktelepe. Menezték a NAV bűnügyi vezetőit, Domokos Ferenc dandártábornok főigazgatónak és helyettesének Szűcs Gábor László ezredesnek indoklás nélkül vonták vissza a megbízatását. A döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj ügy körüli belső vizsgálatok állhatnak. A döntést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nem köteles indokolni a NAV vezetése, írja a 24.hu. Október 3-án és 4-én rendezik meg a 19. nemzeti vágtát a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A kétnapos eseményen a felnőtt versenyzők mellett a kishuszár és a huszár gyerek vágta résztvevő is rajthoz állnak, de lesz fogat vágta hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A nemzeti vágta programját a szilvásváradi lipicai ménes hajtása zárja.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Mai vendégem Losó Györgyné Melinda, kispesti fodrász, civil közösségszervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató. A Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert nevén RomFel, alapító elnöke. Munkásságának középpontjában a roma és nem roma emberek közelítése, a kulturális párbeszéd, a tehetséggondozás, a rászorulók segítése, valamint a kispesti roma közösség történetének feltárása áll. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
4: Az apropó pedig, ami miatt találkoztunk és beszélgetünk most, hogy Pege Aladár halálának 20. évfordulóján a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület és Kispesti Önkormányzat emlékkoncerttel és fotókiállítással emlékezik a világhírű nagybőgő művészre, amelynek a főszervezője vagy. 2026. szeptember 23-án 17 órakor lesz a Városháza dísztermében megrendezve ez a bizonyos rendezvény. Hogyan jött ennek az ötlete?
5: Én még hozzáfűzném, hogy a Jazz Szövetség is társult most a rendezvényünkhöz, nagy örömünkre, mert kiváló zenészek fogják majd képviselni a zenei oldalát. Tulajdonképpen ez az alkalom, hogy Pegye Aladárról tudni kell, hogy elvált szülők gyermeke volt, és Kispesten lakott az édesapja a második feleségével, és hát abban az időben gyerekkorában Kispesten a Bécsei általános iskolába járt alsó tagozatba Pegye Aladár, úgyhogy kispesti vonatkozású kapcsolatából kifolyólag történt az, hogy az egyesületünkben azon gondolkodtunk, hogy amennyiben Lőrincen van Cifra Györgyről elnevezve egy utca, akkor miért ne lehetne Kispesten is? És akkor ez az ötlet egyre jobban megerősödött bennem, mert a Pegye Aladárnak az édesapja, meg az én édesapám egy zenekarba játszottak. És nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltak a szülők, ugyanakkor a feleségek is, és én gyerekkorom óta ezt az emléket azért őrzem, és valahogy úgy fontosnak tartottam, hogy azért, hogy egy ilyen világhírű jazzzenészről emlékezzünk meg, és akkor felhívtam telefonon az Ágikát, a feleségét, és akkor közöltem, hogy mit szeretnénk, és az Ágika nagyon örült ennek a invitálásnak, úgyhogy a egészségi állapota ebből kifolyólag, úgyhogy mi csak telefonon tudtuk tartani a kapcsolatot, de viszont minden alkalommal őt értesítettük, hogy akkor, hogy megemlékezünk a férjének a születésévéről és a haláláról, és akkor mindig egy ilyen emlékkoncertet szerveztünk.
4: Ebben az esetben kiállítással egybekötve, az érdeklődők milyen műsort tekinthetnek meg?
5: Hát tulajdonképpen fontosnak tartottam, mert a hagyatékából sikerült nagyon sok fotót megvásárolnom egy illetőtől, és akkor azt követően ugye fotoművésszel Varga Lászlóval meg kiválogatok azokat a fotókat, amit most a kiállításon fognak majd szerepelni, vagyis hát láthatóak lesznek. És segítségére volt Naksándor, akik szintén képzőművész, úgyhogy valahogy ez egy annyira ilyen, azt lehet mondani, hogy lelkén viseltük az egész programnak a szervezését, úgyhogy talán lehet, hogy az én kötődésem ez annyira, hogy inspirált másokat is.
4: A megnyitón ki fognak még fellépni?
5: Tulajdonképpen a megnyitón, hát először is egy díszvendéget azért szeretnénk bejelenteni, Janzel Frigyes, Munkácsi Díjas szobrász, a Pegye Aladár Emlékbizottság tagja. 2024-ben a kerületi önkormányzat meghirdetett egy szobortervpályázatot, és a Janzer Figyes lett az első helyezett, a második helyezettet Lak Sándor, aki szintén Kispesten képzőművész, akinek az alkotása megnyerte a közönségnek a tetszését. De most ugye mivel, hogy én javasoltam, hogy jó lenne, hogyha szobor is lenne ott a Pegye Aladár Parkba, mennél lett nevezve a Pegye Aladár Park, az viszont nagyon közel van, ahol lakott a idősebb Pegye Aladárnak a családi háza volt, és ott van egy focipálya, és mellette egy üres park, és ez a park lett tulajdonképpen Pegye Aladár Park nevét kapta. A következőnkben viszont hát ugye a Jazz Szövetségnek az elnöke, a nagy bőgőművész Kajár Ferenc, hát nem, a sors úgy hozta, hogy akkor, hogy személyesen felvettük a kapcsolatot, és ő is nagyon támogatja tulajdonképpen a zenészekkel. Akkor a Ungár István, aki tulajdonképpen vele is személyesen találkoztam, ő is maximális segítséget nyújt abban, hogy a fotókról, mert őt kértük meg, hogy a fotókat nézze meg, hogy kik szerepelnek, és akkor majd ő fog majd bemutatni akkor és mesél a régi emlékekről, mert együtt zenélt vele. Kolman Gábor is, aki szintén a zenekarban együtt játszott vele. És szóval, hogy annyira olyan jó érzés, hogy egy olyan emberekkel találkozni, hogy akkor szeretettel emlékeznek Pegye Aladárra, és ez nekem ez nagyon jó.
6: azt gondolom, hogy Pege Aladár egy igazi példakép, akinek az emlékét, a hagyatékát, a munkásságát természetesen feladatunk, hogy őrizzük, úgyhogy mindenféleképpen ez egy nemes cselekedet, hogy a születésének, illetve a halálának az évfordulóján is megemlékezik róla az Egyesület. Beszéljünk most egy picit röviden a romák felzárkóztatásáért Egyesületről, hiszen ennek vagy az alapító elnöke. És tulajdonképpen ennek a szervezésében kerül most megrendezésre ez a bizonyos Pege Aladár emlékkoncert és kiállítás.
5: Igen, igen. Még csak annyit szerettem volna mondani, hogy azért, hogy a továbbiakban is a többi zenészektől sem szeretnénk megfeledkezni. Közreműködik Egri János nagybőgön, Kolman Gábor alt szakszofon, Csejtei Ákos tenor szakszofon, Pataj György zongora, Sranko János dob. Hát tulajdonképpen ezek olyan kiváló zenészek, akikre nagyon érdemes odafigyelni, és a jazz zenét, akik szeretik, akkor valahogy ez nekünk egy külön olyan élmény, hogy a zenei, míg a zene szól, addig viszont lesz egy másik művész, ez a meglepetés, ami sajnos ugye a meghívónkra nem került, hogy homok animációval Vég Lajos fogja majd akkor illusztrálni. Úgyhogy ez egy nagyon, hát egy olyan, mint egy ilyen, majdnem úgy showbizonnak is lehetne nevezni, úgyhogy, és kiváló művészek lesznek a meghívott vendégek is, úgyhogy szerintem ez egy olyan, hát jó példa, szerintem.
6: Igazi kuriózum.
5: Igen, igen. Gondolom. Igen, úgyhogy ez nagyon örülök neki, és hát tulajdonképpen visszakanyarod az előző kérdésedre, hát először úgy indult, hogy hát még Hajdanában, ugye az Országos Cigány Pasztorációnak az egyik tagjaként, hát akkor még a Dúl Géza atya, akkor a Székely János püspök atya, aki hát a romákat, a cigányokat képviseli, és az a cigány pasztorációba is részt veszek, és azáltal ismertem meg nagyon sok olyan fiatal, tehetséges gyerekeket, akiket úgy gondoltam, hogy érdemes lenne megmutatni, bemutatni Kispesten. Van egy kulturális központi helyünk, a kaszinó, ahol van lehetőség arra, hogy ezek a fiatalok szerepeljenek, és fontos volt számomra, hogy a cigány, nem cigány vallási nevelési kulturális programokat, hogy bemutassam, és ugyanakkor, hogy ismerjék meg egymást, ismerjük meg egymás kultúráját, mert ez nagyon fontos, hogy akkor, hogy általában most egy cigány sem ismeri a saját maga kultúráját, szóval, hogy így ezáltal nekem számomra most kinyílt ugye előttem az a világ, amit ideig nem ismertem, mert én is egy zárt körbe éltem, az viszont a zenész cigányság volt. De most már, hogy ismerem más környezetekben ugyanúgy a zsidó kultúrától kezdve mindent, és ez annyira jó érzés, hogy akkor, hogy így bővült tulajdonképpen az ismeretem, és ezeket az ismereteket, élményeket szerettem volna átadni a közönségnek.
6: Egy korábbi cikkben úgy fogalmaztál, hogy a felzárkóztatás nem egyoldalú folyamat. Nem pusztán a cigányságnak kell alkalmazkodni a többségi társadalomhoz, hanem mindkét közösségnek lépéseket kell tennie a kölcsönös megértés és elfogadás felé. Ez tehát tulajdonképpen ebben látod akkor az úgymond megbékélésnek az állogát.
5: Pontosan. Ez nagyon fontos volt, mert én a fodrászatban, a munkahelyemen én nagyon sok embert megismertem. És akkor döbbentem rá, hogy valójában a cigányságnak, hogy micsoda értéket képviselünk. És ugyanakkor én ugye beszélgetek nyilván a vendégeimmel, és én mondtam, hogy én mit csinálok, meg minden, és nagyon sokan, akik nem cigányok, hogy rácsodálkoztak azok, hogy egyáltalán, hogy jé, hogy ilyen is van, hogy van író, van költő, van képviselő. Családunkban hál' Istennek nagyon sok olyan kiváló emberek voltak, akik ügyvédektől kezdve anyósom testvér és kandidátus volt, jogászok, ügyvédek. Hát szóval hosszú lenne elsorolni, hogy azért, hogy tanult, intelligens úriemberek, akkor most miért kellene őket elnyomni, vagy miért nem, szóval felszínre kell hozni ezeket az értékeket. Nem azért, hogy most, hogy én dicsekedjek másnak a babérjei, nem erről van szó, hanem arról, a valóságról, hogy ők igenis, hogy a tanulás által elérték azt, amit elértek. És ez nagyon fontos, hogy akkor, hogy megismerjék hasonlóképpen, mint ahogy én a munkahelyemen bemutattam a Rostás Farkas Gyurit, akinek 100 könyve már megjelent, megismerték a vendégeimet, rácsodálkoznak, hú, milyen muri ember, és hát, hogy milyen elegáns, milyen jó, szeret beszélni, és hogy a megjelenés is olyan, meg kedves, meg van tudás mögötte, szóval, hogy ez nagyon fontos. És akkor jöttek hozzám, ugye több olyan vendégek, többségében ugye hát nyilván zenészek, ugyanakkor ugye a vendégeim, ahogy hát szóval szeretnek oda jönni a fordászületbe, ez ott egy társasági életet élünk, és ők úgy érzik a vendégeim is, mert nem én választom meg a vendégeimet, hanem ők választanak meg, hogy igazából is tudják nagyon jó, hogy én ki vagyok. És azért, mert 56 éve a fordászatban már benne vagyok. De viszont ilyen, de mellett azért tanultam, úgyhogy azért kulturális program szervező is vagyok, szóval, hogy azért több mindent, meg mestervizsga, stb. Szóval, hogy azért tanultam, képzettem magam, hogy fordász versenyekre jártam, hát szóval, hogy én a művész világban éltem, úgyhogy, és ez nekem, ez úgy látszik, ez a másik az énembe benne van, hogy, de azért még mellékesen hozzáteszem, hogy én nagyon hívő vagyok, Isten hívő, és ez fontos számomra.
6: Sokat emlegetjük itt a műsorban Farkas Gyulát, egyébként a Rajkók atyát, akinek a lánya szintén fodrász, tehát ez valami olyan foglalkozás egyébként, kicsit mint a csapos, tehát hogy oda megy az ember, és akkor ott kiöntheti a lelkét a fodrász hölgynek. Igaz? Tehát, hogy és milyen jókat lehet ilyenkor beszélgetni.
5: Nagyon jó.
6: És megismerheti az ember a vendégeit, és hát természetesen viszont is, hiszen a vendégek is megismerhetik azt, akiben megbíznak, és rájuk bízza a frizuráját, ami egy nagyon fontos dolog.
5: Nagyon, ez nagyon érdekes.
6: Ez egy bizalmi kérdés, igaz?
5: Pontosan, mert a vendégeim meglepődtek, hogy én mennyire őszinte és nyílt vagyok. És először még ők bezárkóztak, de és aztán most már valahogy azt veszem észre, hogy most olyan családiasan viselkednek, úgyhogy akkor tulajdonképpen szívesen és örömmel jönnek hozzám. Mert tudják, hogy én szeretek egyenes lenni, úgyhogy én nekem adom önmagam, ami vagyok, és ha akar valaki, elfogad így, ahogy vagyok, ha nem, akkor nem muszáj, én nem erőltetem magam senkire sem, és ugyanakkor olyan személyek, akiknek, jó, most nem mondom a nevét, de azért nem, többségében pedagógusok járnak hozzám, ügyvéd, stb. Szóval még azon felül, mert úgy mondom, hogy a művészek után azért nagyon sok olyan, és akkor az egyik kolléganőm mondta, azt mondja, hogy Melinda, te tudod azt, hogy milyen sokan várnak rád? Mondom, igen, de most mit csináljak, hogyha kiválja a sorát, akkor jó, rendben van, várjon akkor. De megvárnak, és ugyanakkor meg szeretnek, hál' Istennek, mert én is szeretem a vendégeimet, szeretem a szakmám, nem véletlenül vagyok fodrász.
6: Tehát szerintem. A fodrászat az nem egy foglalkozás, az szintén egy hivatás. Hát valahol hasonlóképpen, mint egy pedagógus vagy egy művész. Tehát, hogy az ember ezt igazán vagy szereti, vagy hát akkor nem lehet csinálni.
5: Hát igen, mert a lányom is fodrász, a kisebbik, a nagyobb kozmetikus, és akkor azt mondta a lányom, azt mondja, anyám, most már ki kellene írni, hogy ez egy jótékossági szolgálat. Vagy hogy már annyi neve van annak a fordászüzletnek.
6: Vagy ha kell, akkor lelkisegélyszolgálat, gondolom.
5: Is, igen, minden
6: ugye, ilyenkor...
5: Igen. Úgyhogy, hát ugye aranyosak a vendégeim, nagyon tisztelnek, én úgy látom, úgyhogy nagyon egy áldott jó lélek az egyik vendégem, aki most eszembe jutott per pillanat, és akkor mondja a következő vendégnek, és azt mondja, ugye ide milyen jó jönni, ugye milyen jó, és azt mondja, Melinda, itt az egy Kispestnek a szíve, a lelke.
6: Igen. Tehát ez ilyenkor egy közösségi tér.
5: Persze, pontosan, igen. Hát meg arról nem is beszél, hogy jó frizurával távoznak. Hál' Istennek, ugye megtanultam a szakmát. Meg fiúknak is, ugye még most a divatos vonalat is mindent, szóval, hogy...
6: Egy picit beszéljünk az elismeréseidről, és akkor átkanyarodunk a munkásságod másik részéhez. Hiszen 2018-ban az év önkéntese díjat kaptad, 2020-ban Kispestért díjat szerezhettél, 2023-ban Radnóti Miklós antirasszista díj, amelyet kiemelkedő humanista, közösségépítő és kirekesztés ellenes tevékenységedért kaptál. Majd 2025-ben Kispestért oklevelet kapott a Romfel Egyesület. Valóban egy igazi lokálpatriótaként tevékenykedsz, és helytörténeti és holokauszt kutató tevékenységet is végzel. Először is térjünk rá először a holokausztra, hiszen nagyon érdekelne, hogy hogyan keveredtél ebbe az irányba.
5: Tulajdonképpen Kispesten, aholnakom, ott szokott civil fórum lenni, és a civil fórumon Szonderi Gyula, aki a Magyar Antifasiszták Ellenálló Szövetségnek a titkára volt Kispesten, ő említette a civil fórumon, hogy felkereste a romákat, de senki nem volt hajlandó, hogy a megemlékezésekre eljöjjön, és én meg nagyon örültem, hogy akkor, mert én úgy éreztem, hogy a szívem, lelkem mélyen, én mindig valahogy azt érzékeltem, hogy fáj nekem, hogy azok az emberek, akik ott elszenvedték, ugye a Auschwitzba, a haláltáborba, hát ugye az életüket, és nagyon nagy dolognak tartottam, hogyha valakinek sikerült megmenekülnie. Akkor a Kertész Imrének a könyvét olvastam, még gyerekkoromban a Halálgyár, a Mengyelevnek erről szóló könyvet. Szóval, hogy annyira, én nem tudom, de én az érzelmileg volt az, ami nálam megerősödött, és egyik alkalommal, amikor Kispesten a Nagyboldogasszony templomban voltam, és a Hegedűs László atya beszélt arról, hogy beszélt az áldozatokról, akkor ez annyira megfogott, és akkor én mondtam a Szonderi Gyula bácsának, hogy akkor igenis én hajlandó vagyok, hogy akkor, hogy én együtt megemlékezzünk, akkor nem csak a zsidó testvérekről, hanem mindenkiről, akik áldozatok, és ugyanakkor a cigány testvéreinkről is. És akkor rendszeresen megemlékeztünk, meg Kispestre június 30-án vagonoztak be 3000 zsidó származás embereket, és ugyanakkor meg megtudtuk a Launder Attilától, hogy Kispesten cigányokat viszont novemberbe vagonéroztak be, és akkor én úgy gondoltam, hogy akkor, hogy azért egy emléktáblát azért jó lenne, hogyha állíthatnánk, és akkor hát sikerült akkor a metodista templom falán felállítatni akkor ezt az emléktáblát a Iványi Miklós lelkész úr engedélyével, és akkor most is majd készülünk majd novemberben akkor a megemlékezésre szintén. De ez szint tulajdonképpen először is megszólaltatunk olyan, hát arról meg nem is beszélve, hogy most június 30-án szintén én szerveztem már meg a Kispest önkormányzat támogatásával, segítségével, és most viszont a Mazsírsz is csatlakozott hozzánk. Szóval, hogy aki Kispesten van egy zsidó temető, akkor mi ott a temetőben szoktunk megemlékezni, hát mi letesszük a követ, a virágot, és majd utána, ahol a vasútállomásra elmegyünk, akkor ott viszont egy emléktáblát állítatott a Kispest önkormányzat, ott koszorozunk, és hát fájgó szavakkal megemlékezünk, és vannak zenészeink, akiket meghívunk erre az alkalomra, és megfelelő számokat kiválasztva hát emlékezünk tulajdonképpen az áldozatokra, de ez folyamatos. Most jelen pillanatban ugye helytörténeti kutatással foglalkozunk, az azt jelenti, hogy a zsidóság részéről is, és a cigány vonalat is kutatjuk. Úgyhogy a hozzátartozókkal vettük fel a kapcsolatot, és az az érdekes ebbe az egészben, hogy nem is a áldozatoknak a gyerekei, hanem inkább már az unokák azok, akiket felkeltette úgy a érdeklődését, hogy ők kutatnak. És olyan helyzetek alakultak, ahol én jártam általános iskolában, és akkor én az ablakban, amikor kinéztem, ott volt egy kis fodrászüzlet, Kása Péter Pál, és mint ad Isten, beszélek egy fiatalemberrel, akivel tulajdonképpen ő is a helytörténeti kutatással kapcsolatosan vettük fel a kapcsolatot, a Trencsényi Borbál a barátnőm, egy magyar szakos tanárnő volt, már mondom, most már nyugdíjas, de nagyon sokat segít nekem, és akkor így kiderült, hogy az unokája a Kása Péter Pálnak, aki felvett volna gyere, már fiatalon fordrásznak. Na szóval, hogy olyan érdekes, kicsi a világ, akkor a Kardos Péter rabbi urat meghívtuk, ő is, ugye Kispesten ő volt az utolsó rabbi. Akkor, ahol József Attila utca sarkán és a Kisfeld utca sarkán, ott már egy, most nem egy emléktábla van, de viszont lent a földön van egy ilyen emlékkocka, amire megemlékezünk. És akkor ott is tulajdonképpen ez most egyre jobban megerősödött, meg az együttműködés, hát szerencsések vagyunk a Kispest önkormányzat, hogy mindenbe támogat minket, szóval hogy nagyon jó. A Vince György, az alpolgármester, aki maximálisan hát részt vesz minden alkalmunkon, és támogat minket.
6: Nagyon fontosnak tartom a megemlékezést ezekről a történelmi eseményekről, ami tulajdonképpen nem is volt olyan távol, hiszen akár a dédszülők, nagyszülők elérhető távolságban vannak, és akár ők is sokat meséltek ezekről a történetekről, és emlékeznünk kell ezekre a dolgokra, amik a múltban történtek, hogy ne történhessenek meg újra. Fontosan. Tehát az emlékezés nagyon fontos, és természetesen nem csak a zsidó holokausztra, hanem ugyanúgy a Porajmoszra is.
5: Pontosan. És de még hozzáfűzhetem, hogy tulajdonképpen a Rostás Kati néni, aki hát hál' Istennek, hogy ő hazajött, és ő mesélt, még akkor a Daróczi Ágiéknak készítettek ugye könyvet, meg a dr. Bársony János. Ő készített egy olyan filmanyagot a Kati néniről, aki tulajdonképpen Kispesten élt, és az ő családtagja is, és én azokkal tartom is a kapcsolatot, úgyhogy én is készítettem már a családtagokkal riportot, filmet is készítettünk, hát nekem elég sok ilyen filmanyagom van, és az Ági is hozzájárult, hogy ha megemlékezzünk a roma áldozatokról, hogy akkor azt a filmet felhasználhatjuk, vagyis levetíthetjük. És ez számunkra ez óriási nagy segítség, hogy olyan kapcsolatokat ápolunk, hogy amikor én most mondjuk megemlékezés volt, akkor ugye a Kallai Évától kezdve Fátyol Tivadar, ő is eljött, ő is az ő filmjét is bemutattuk. Tulajdonképpen igazából ez annyira jó, hogy mi így együtt tudunk működni, együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk gondolkodni, együtt látjuk azt a cigányságnak a fájdalmát, az örömét, szóval annyira jó érzés együtt lenni, és ez a közösséget, ahogy észreveszem, hogy egyre jobban meg kell erősíteni, és ez nagyon fontos, én szerintem azért így a fiataloknak én ajánlom, hogy azért, hogy ne féljenek attól, hogyha vannak ilyen rendezvények, és menjenek el, és nagyon sokat fognak majd ettől kapni. Na én a mai napig is mindenhova elmegyek, azért megyek, hogyha én nekem részem van egy jóba, akkor azt átadom a többieknek is, hogy gyertek el, és nézzétek meg, legyetek ott, részesüljetek abba az emlékekbe, élményekbe, ami nekünk számunkra fontos. Úgyhogy azért nagyon sokat számít, hogy sok embert megismertem.
6: Nagyon fontos, hogy cigányzenés családból származol, hiszen gondolom, hogy akkor ez adta az alapot, ez adta az indítatást, az érdeklődést, hogy a későbbiek folyamán akár művészekkel, művészek életével, illetve az ő családfájukkal foglalkozz. Hiszen egyébként manapság én azt gondolom, hogy egyre könnyebb a genealógiai kutatás, tehát a családfakutatás, hiszen olyan dokumentumok érhetők el már az interneten, amelyeket most már szabadon tudunk nagyon egyszerűen böngészni, akár egy halotti anyakönyvi kivonat, egy születési anyakönyvi kivonat, egy házassági anyakönyvi kivonat. Már nagyon sok vidéki templomnak fönt vannak ezek a dokumentumai, amik elérhetők. Gondolom, te is használtad ezeket a kutatásaid során, hiszen itt van a kezemben egy nagyszerű könyv, Muzsikus dinasztiák és híres zenészek Kispesten, ami számos muzsikus romát mutat be, és hogyan jött ennek az ötlete, hogy ezzel kezdj el foglalkozni?
5: Hát, hogy őszinte legyek, ez már nagyon régen benne volt, mert annak idején ugye a férjem az Állami Népi Együttesnek a tagja volt, a Berki Lászlónak a vezetésével, és ugye a Gyuriék is, hát az együttes nagyon sokat utaztak külföldre, és akkor én mindig elraktam a prospektusokat, a fotókat, mert nem mondom, nem lehet tudni, hogy majd a gyerekeim esetleg majd érdeklődnek, hogy akkor ő nekik meg tudja mutatni, hogy akkor, hogy az apjuk, meg a nagyszülők, hogy merre jártak, hol voltak, hol muzsikáltak, és hogy bele így tápláltam, de nem kezdjen, hogy mi cigányok vagyunk. Ez nagyon fontos volt számomra, és hát hál' Istennek, hogy ezt meg is őrzik a gyerekeim. És akkor így ezáltal így jött az ötlet, hogy amikor már sajnos, hát ugye a férjem utána a száztagú cigánzenekarba, majd az papám is, hogy zenész volt, nekem ez olyan természetes volt, ez a zenei világ, és ugyanakkor színházba jártak már az én szüleim is, és ez annyira kirándulni. Szóval ők egy ilyen felvilágosult család volt az én szüleim, meg a nagypapámtól kezdve mindenki, és akkor így ezáltal nekem ez természetes volt, hogy akkor, hogy én sajnos már akkor, amikor a férjem meghalt 2003-ban, és akkor a halála után én úgy voltam vele, hogy nem mentem férhez, hanem akkor én úgy gondoltam, hogy akkor ezt a, meg létrehoztam ugye először a Talentum Klub néven, majd utána viszont tettünk az egyesületet megalapított, és akkor ugye ezáltal volt az, hogy akkor így ebbe a világba így belecsöppentem. Már olyan értelem, hogy amikor már ez a könyvnek az ötlete támadt, ugye mert pályázunk, ugye vagy kispesti pályázat, vagy a minisztériumi pályázat, attól függ, hogy milyen lehetőségek voltak, és akkor hát mindig ötleteltünk, és akkor gondoltam, hogy nekem elég sok anyagom van, kapcsolatforrásom megvan, akkor milyen jó lenne, ha a könyvet írnánk, és akkor ugyanakkor van egy olyan barátom, és az egyesületen tagjai között, ugye olyan személyek vannak, hál' Istennek, akik tulajdonképpen ezt nagyon jó ötletnek tartották, és ugyanakkor nyilván, hogy akkor belettek vonva. A Trencsény Borbára, akit említettem, ő a barátnőm, ő az, aki lejegyzetelte már, akkor benne van a Losó Nikoletta lányom, a Losó Adrien, Mészáros Jászmin, az tulajdonképpen akik az egyesületnek a tagjai, Mohácsi, Vilmosné, Ágika, szóval ezek mind olyan források, ami az unokaöcsém, az Attila, aki a tervezéshez, akkor a informatikai dolgokhoz ő értett, szóval, hogy meg akkor a volt tanárom, a Somorjai József, aki énekzenetanár volt, aki szintén olyan ötleteket vagy bármit adtak, úgyhogy össze kellett szedni ezeket az információkat, úgyhogy barátok, ismerősöktől érdeklődtem, fotókat összeszedtem, hát szóval valahogy így
6: Losó Györgyné Melinda, kispesti fodrász, civil közösség szervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert néven RomFel alapító elnöke volt a vendégem.
4: Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
0: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díkben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Lássuk már, hogy ez.
1: Najic, tavec baktálo, kosátu, szoro desztu hatéga.
0: A velem tedik a kíra, sanát a sundom, vagy nagyon sok árci.
1: Itt a sejtban a vár, hogy sejjel mi azt a csorella. Sirák de lesz, sír! Sirák de lesz, sír!

0: és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Menjél már!
2: Rólunk neked. Rádiódik.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az UCU Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az UCU felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programba 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az UCU hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot. A részvételt alkalmanként 10-20 ezer forinttal támogatják, a találkozó hosszától függően. A 3 és 10 év közötti gyermekek számára a foglalkozások idején gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Olyan jelentkezőket keresnek, akik vállalják, hogy a teljes, több hónapos folyamatban rendszeresen részt is vesznek, jelentkezni október 5-ig tudnak az UCU alapítványnál, messenger üzenetben, vagy pedig a megadott e-mail címen. A jelentkezéskor telefonszámot is kérnek, az alapítvány munkatársai kapcsolatba tudjanak lépni a jelentkezőkkel. A közelgő kutatásról Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense is beszélt egy külön vele elkészített interjúban. Arról kérdezték őt az interjúban, hogy milyen romaügyi referensnek lenni. Szeretem, mert nagyon sokrétű. Foglalkozom a roma gyakornokokkal, pályázatokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartással, események szervezésével is az egyik legfontosabb feladatom most a roma stratégia monitorozása. Sok minden történik egyszerre, ami nehézség, az inkább az, hogy egy ötlettől a megvalósításig néha hosszú az út, nyilatkozta.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
4: Mai vendégem Losó Györgyné, Melinda, kispesti fodrász, civil közösségszervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató. A Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert nevén ROMFEL, alapító elnöke. Munkásságának középpontjában a roma és nem roma emberek közelítése, a kulturális párbeszéd, a tehetséggondozás, a rászorulók segítése, valamint a kispesti roma közösség történetének feltárása áll.
5: Családfát, azt viszont én összeállítottam a férjem részéről, a Losó família, az a dinasztia család, és hát én magamat kihajtam. Na mindegy, szóval csak na mindegy, lett a Gyurinak két lánya. Na szóval, úgyhogy. De nagyon, szóval akkor mi elég rossz időbe kezdtük a könyvünket, mert akkor a Covid időszaka volt. És azért nagyon nehéz volt azért összeszedni, de olyannyira jó volt, hát szóval olyan értelem, hogy akiket meginterjú voltunk, hogy akkor azok nagyon szívesen. Na, mivel, hogy a zenész, ja, bocsánat, most eszembe jutott, hogy a zenészek sajnos többsége ugye már nem élt, így ezért kénytelenek voltunk a feleségekhez, az asszonyokhoz fordulni, hogy egyáltalán, hogy akkor nekik, hogy ők milyen emlékeket őriztek meg a férjük után. Szóval, hogy akkor így ez a könyv ezért is sikerült, de akik elolvasták, akkor tetszett nekik.
4: Tehát 2022-ben jelent meg, igen. És valójában egy helytörténeti dokumentumtár részben, másrészt ugyebár családfakutatás, hiszen akkor igen. Alapvetően a férjednek, igen. A családjának a bemutatása, igen. Számos képpel, arcképekkel, életképekkel, és hát legendás zenészekkel, mint például Pege Aladár, és akkor igen. Sorolhatnám.
5: Bangó Margit, Horváth Pista.
4: Tehát akiknek valamiféle kötődésük volt Kispesthez, igaz? Az?
5: Igen, aha. Igen.
4: És meglepő egyébként, ahogy így végigolvasgattam a tartalomjegyzéknek a részeit, a címeit, mennyi mindenkinek kötődése van Kispesthez, és akkor igen. Néztem, hogy jé, ő is? Szóval sokan felbukkantak.
5: Ja, de olyan érdekes, mert ugye én nem tudtam, hogy a Kleónál is, hogy hát mondta, hogy az anyukája 60 évvel ezelőtt, hát, hogy a Nagyboldogasszony templomban esküdtek, és hogy neki ez milyen nagy élmény, és milyen jó érzés, mert ugye elvittem a templomba, és amikor bement, hogy látni kellett volna az arcát, hogy átitatódott, tudod, avval a emlékekkel, és a szeretettel, és egy jó érzéssel, és azt mondta Melinda, nagyon köszönöm azt, hogy elhoztál, mert hogy a anyáimék itt esküdtek. Hát szóval, és akkor ők Bekerlén laktak a szülei.
4: Néhány nevet hadd említsek meg az arcképek közül. Lugosi Tibor klarnétművész, Lugosi Kati nótaénekes, Lakatos Marjana Rajkó zenekar híres prímása, Sudi Farkas Pál zenekar vezető, Pege Aladár, a kispesti tér névadója, Jávori Vilmos jazzdobos, Fehér Sándor a hős hegedűművész, Boros Mátyás, Horváth Pista, cigánydal énekes és nótaszerző, Bangó Margit, ugyebár kispesti lakos is volt, és hát Cifra György neve is felmerül. És most csak tényleg az arcképekről beszélgettünk, de hát itt még számos név van felsorolva. Igen. Milyen emlékeid vannak ezekről a kutatásokról, hogy ez milyen élmény volt számodra? Egy izgalmas utazás, vagy egy kihívás?
5: Hát kihívás. Mert tulajdonképpen a riport aranyokkal, hogy egyáltalán, hogy reagálnak. Mert nem tudhatják, hogy mi mire használjuk fel. És valahogy volt, aki nem volt hajlandó, mert nem, hát van ilyen is, hát szóval persze. Semmi gond, annyi. De most, amikor már megjelent a könyv, és láttál, hát nem is tudtam, hogy erről van szó. Érted? De akkor most már sajnálja, hogy nem került be a könyvbe. És én viszont mondtam is, hogyha esetleg, mert szeretnénk újra nyomtatni a könyvünket, mert már sajnos már nincsen. Már olyan értem, hogy jó is, hogy
4: ez
5: meg...
4: Jó, igen.
5: De viszont ugye úgy mondom, hogy már nekünk nem maradt. És akkor, hogy egyáltalán még ki kellene bővíteni. A Gabiano könyvkiadónak a vezetője, az Izsák Gábor, ő mondta, hogy bármikor, és hogy még akkor, hogyha szükséges, akkor még ki tudják pótolni. Szóval, hogy nem gond a nyomtatás, csak most már újra valami várjuk, hogy lehessen pályázni, hogy akkor, hogy tudjunk egy kis pénzhez hozzájutni. Mm-hmm. Szóval, hogy mert azért egy könyvnek a nyomtatása, nem kell neked mondani, hogy ez most már nem egy olcsó dolog, mert ennek a könyvnek a nyomtatása is 3900 forint körül volt. De támogatott a Kispesti Önkormányzat, és a
4: Néprajzi
5: Múzeum is, igen.
4: Szuhai Péter vezetésével, hiszen, hogyha jól láttam, akkor ő volt a szakmai lektor.
5: Igen, igen, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly emberek voltak, akik tényleg jónak találták, hogy a könyvünk ez megjelenjen.
4: De itt a támogatók között van a belügyminisztérium, illetve a cigány nemzetiségi önkormányzat
5: igen,
4: is.
5: Igen, igen, a cigány nemzetiség, a marogellekék is, igen, ők is támogattak 100 000 forinttal. Szóval tulajdonképpen innen-onnan tudtuk összeszedni. Hát a mai napig is azt csináljuk, hogy pályázatokat írunk, úgyhogy, és akkor amennyivel tudnak támogatni, támogatnak, és akkor abból megpróbáljuk megvalósítani a programunkat.
4: Nem csak egy egyszerű, hogy is mondjam, zenészek bemutatásáról van szó, hanem azért ennél sokkal több, hiszen hogyha kinyitjuk a könyvnek az igen. első oldalát, a borítóját, akkor egyből a Rajkó zenekar tekint vissza ránk. Igen. De nem az új Rajkó zenekar, amit még Farkas Gyula alapított, hanem még a 30-as évekből igen. az Osztendek Kávéházban létrehozott Rajkó zenekar, Rigó Gábor féle Rajkó zenekar, szoktunk így is hivatkozni rá. Hadd idézek belőle egy pár mondatot. Jó. Apám Losó Sándor, aki 1918-ban született, már 15 éves korában az Osztendében játszott. Ez egy híres kávéház volt a belvárosban. Lugosi Losó Magdolna visszaemlékezésében igen, olvashatjuk igen. ezt. Tehát mennyire fontos, hogy tulajdonképpen sikerült visszanyúlnunk a régi Rajkó zenekarhoz, ami egy óriási igen. dolog, hiszen hogyha ha végigtekintünk ezen a képen, ezen a híres képen egyébként, akkor hát sok ismeretlen gyermek van rajta, akik egyébként a krémjét képezték igen. a cigányzenészeknek.
5: Pontosan. Aposom is ott azon a képen rajta van, úgyhogy hát valahogy tényleg...
4: És hát Farkas Gyula is egyébként itt van, mint látom.
5: És mesélt az aposom, hogy annak idején, ugye hát a Kispesten, hát ugye ők többen voltak testvérek, és hát tényleg azt lehet mondani, hogy azon a fotón is, hogy látszik, hogy akkor, hogy hát ilyen válogatott tehetséges fiatal zenészek vannak rajta, úgyhogy, és mesélt a papa, hogy ő már 4 éves korában azt írták az újságok, hogy megszületett a cigány király, szóval, hogy mert annyira virtuóz volt, érted? Szóval, hogy ugyanakkor a sógor nem is nagyon aranyos a Magdiát, mert olyan, szóval ő még olyan igazi Losó lány, szóval érted? Szóval, hogy érted valahogy a génjeibe, ami nemest, és azt hordja magával, érted? Az annyira jó különben. Jó érzés, úgyhogy én nagyon szeretem, hogy akkor, hogy ő ennyire így mondja apukám, érted? Szóval, hogy és akkor, hogy beszél a régi dolgokról, meg hogy hol muzsikált, és akkor a testvére, és hát kezd, ja, és az aposonnak az édesanyja az nem is volt cigány, ez egy zsidó lány volt, de cigányok nevelték, és akkor mindig mesél a sógornőm, hogy az olyan érdekes volt, hogy milyen szigorú volt ugye a fiaival, és hogy nagyon fontos volt, hogy ahol laktak a Derkovics Gyula utcában, arra ment a lovaskocsis, és akkor kikiabált, hogy alszanak a fiaim, hogy nem az utcába jöjjenek, hanem a másik utcába, hogy nehogy felébredjenek, mert ugye hát csak éjszakai ezó emberek voltak.
4: Szóval számos történet is olvasható itt a könyvben. Mm. Nagyon érdekes lenne, hogy meddig sikerült visszajutnod egyébként a családfa kutatásban? Ez mindig egy nehéz kérdés.
5: Hát ez elég nehéz volt, mert megmondom őszintén, hogy akkor én írni szeretem papíron. Érted, szóval, hogy most jó, hát most már könnyebb azért a interneten, de viszont azt mondja, hogy most van egy olyan információ, amit még sajnos nem olvastam, de 1700-as évekig. Ez most derült ki, mert van különben Kispesten a Pálóczi Zoli, egy fiatal ember, aki katonai vonatkozású dolgokban kutatott. Szóval, hogy úgy látod, milyen érdekes, hogy a kutatásunk során olyan embereket ismertünk meg, aki most például a katonai vonalon mutatja be Kispestnek a történetét, mi a zsidó és a cigány vonalon, és ugyanakkor ő felhívja a figyelmünket, és már ugye amilyen információt már sikerült neki feltárni, azt viszont nekünk átküldi. De most pont átküldte, és tegnap beszéltem vele, de viszont mondta, hogy mit talált, már ugye a Lossó familiával kapcsolatosan, ugye azért mondom, hogy 1700-as évektől, mert azért törzsgyökeres kispestiek, és én viszont még nem volt arra időm, hogy megnézzem. Azt az információt most nem tudom elmondani, amit ő átküldött. De annyira jó érzés, hogy akkor, hogy egy ilyen személyekkel, meg van még egy másik úriember, aki Facebookra fölrakja a Kispest anó történetét, és ő is rendelkezésünkre áll. Szóval, hogy most annyira jó, hogy sok oldalról kapjuk az információkat, és ugyanakkor az én barátnőm, aki már 80 éven túl van, de ő viszont ezeket az információkat, ő digitálisan, ő már jobban le tudja jegyezni. Mert én azért nekem teljesítenem kell a munkahelyemen, és nem szeretném a vendégkörömet elveszíteni. Ez a vendégeimet, és akkor így akkor telefonon tudunk kommunikálni, meg többek között én megyek hozzájuk nyilván, és akkor ezeket megbeszéljük, és akkor a gépre tesszük legfeljebb annyi, hogy én ugye lefotózom, meg a interjúkat, amit készítünk, akkor én az én telefonomon felveszem. Szóval így működnek ezek a dolgok.
4: Van egy sokkal jelentősebb üzenete ennek a könyvnek, és bocsánat, nem akarom a többi természetesen lekicsinleni, hanem nem csak egyszerűen egy családtörténetről van szó. Nem csak egyszerűen olyan igazi példaképeknek a bemutatásáról, akik neves zenészek, hanem valójában ez a cigány zenészeknek a története.
5: Igen.
4: Látok például itt egy olyan képet, hogy Lossó Bertalan a kuwaiti Hilton szállodában a 80-as években. De ott, ahogy visszaemlékezek, édesapám is nagyon sokat járt Közel-Keleten is, Rajkó zenekarral számtalan országban jártak, és annyira ismerősek ezek a képek, amiket tulajdonképpen itt nézegetek ebben a könyvben, hogy mint hogy apu is feltűnne valamelyik képen egyszer csak.
5: Igen. Ez különben nagyon érdekes, mert én meg a te könyvednél volt az, amikor mondom, de jó, mondom, ezt valahogy meg kellene szerezni, de nem tudom, hogy hol akadtam rá, érted? De kezembe volt a könyved, és nem tudom, hogy hol.
4: De minden esetre ez nagyon jelentős dolognak tartom egyébként, hogy tényleg ezen keresztül is bepillantást nyerhetünk a muzsikus cigányoknak az életébe, az élettörténetébe, a világába, hiszen nem egyszerűen a cigányságnak a története, nem a magyarságnak a története, hanem egy olyan pici közösségnek a története, akik igazán kivételes helyzetben voltak mondjuk a 20. század második felében is.
5: Igen.
4: Hiszen amikor ők kiutazhattak külföldön bárhová, kaptak olyan útlevelet, vízumot, stb. És világot láthattak, és hozták haza a valutát, és nekünk is elsők között volt kompjúterünk. Ezek olyan kiváltságok, amik egyszerű halandóknak nem adatott meg.
5: Ez így van. 68-ban volt a papám Mexico City-be. 78-ban a férjem szintén. Szóval érted rá 10 évre, hogy milyen érdekes, hogy akkor, hogy egy olyan világ nyílt meg előttük. Szóval, hogy egyszerűen felfoghatatlan. És amikor a külföldre kimentek az Árami Népi Együttes, a Duna Művész Egy, a Rajkó zenekartól kezdve, mindegyik olyan, nem a cigányságot képviselt, hanem a magyarságot. A magyar népet képviselték. Olyan világhírnevet szereztek külföldön a cigányzenészek, mert nem csak a Puskást ismerik, hanem a cigányzenészeket is.
4: Hát sőt.
5: Hát nem.
4: Hát erről volt híres Magyarország. Tehát hát a Gulyás ugyebár, az Alföld.
5: Igen.
4: És hát a cigányzene.
5: Hát a Lakatos Sándor, amíg Mátyás Pincet, a külföldről jártak a Mátyás Pincébe. Az én bátyám az pincér volt. Úgyhogy ő is azért nagyon sok zenészt ismert. Hát azért Margit-szigeti nagyszálló, Pilvax kávéház, Nemzeti, akkor ugye hát nem kell sorolni ezeket a régi nagy helyeket, tehát a papám is a zenészként, ugye a Víg Matrózba, a Keleti étterem, Nyugati étterem, Nemzeti szálló, hát szóval mégis lehet sorolni, hogy soknak még fogalmuk se volt, hogy egyáltalán, hogy ezek vannak, léteznek, és hát bejárták már azért az egész világot, és annyira nyelveket beszélnek, szóval nagyon sokan, soktól lehetne tanulni, a viselkedés, a modor, minden úgy együttvéve, igazi úri cigányok. Na, ez hát, az igazság.
4: Igen, egyébként gyakran mondják, hogy ezek a cigányzenészek, akik főleg a Rajkóban voltak, ők a cigányság krémjét jelentik, és ezt igazi roma kutatók is mondják.

0: Na, ennek nagyon örülök, mert én mindig szoktam mondani, hogy Kispestnek a krémjeit szeretném bemutatni, és én emlékszem rá, hogy amikor még gyerekkoromban, hogy amikor kimentek az utcára, szinte illatos emberek mentek ki, meg elegánsan felöltözve, kalapot emeltek egymásnak, tiszteletet megadták, és igazi ilyen méltóság teljesen viselkedtek. Én nekem ez maradt meg bennem, és én úgy gondoltam, hogy a könyvű, hogy ezek és hogy az ő emlékük maradjon meg. És ez számomra ez nagyon fontos volt, hogy amit én láttam, én azt szerettem volna most tükrözni úgy ebbe a könyvünkbe tulajdonképpen. Ja, és nem megfeledkezve a cigány asszonyokról, a feleségekről, mert ez nagyon fontos.
1: Így van.
0: Mert a háttér, mert azért egy nő, aki az férjéről mos, vasal, mindent megcsinál, és ugye ő elegánsan ki tud lépni az utcára, tisztán, ápoltan, azért az a nőnek az érdeme.
1: Így van.
0: Úgyhogy, és azért nagyon hál' Istennek nagyon sok ilyen zenész cigány asszonyokat ismerek, és barátnőim, úgyhogy őket én azt mondom, hogy nagyon kell tisztelni, becsülni. De mindenkit, most nem arról van szó, de én azért kiemelném azért, mert én is tudom, nagyon sok inget vasaltam a nyújnak.
1: De ez valahogy hozzátartozik a hagyományokhoz, igaz?
0: Igen, tehát, hogy, természetes, igen.
1: Tehát, hogyha a cigányzenés családokban felnőtt embereket kérdezzük, akkor ez is ugyanúgy a hagyományok része.
0: Így van, hát ez igen. Ez
1: nem csak az étkezési hagyomány, hogy töltött káposzta, amúgy hogyan készítitek a töltött káposztát, ez nagyon fontos.
0: Ó, hát na, az a helyzet, hogy én is, és ugyanakkor már a lányom, én mindig meg szoktam jegyezni, hogy túlzásba viszed adni, mert annyiféle húst vagysz vele. Na, minden esetre a töltelékbe, és ugye angol szalonnát apró kockára vágja. Úgyhogy a darált hús természetes, hát az fűszerezve, úgyhogy ez a gombóc. Igen.
1: Rizs?
0: Természetes, hát a rizs, meg a belevaló fűszerek, az minden benne van.
1: Azért kérdezem, mert van, aki kukoricával csinálja.
0: Nem, mi rizssel.
1: És savanyú káposztával?
0: Savanyú káposztából. Uh-huh. Ez inkább a téli időszak, hogyha van füstölt oldalastól kezdve, bármilyen hús, tulajdonképpen lehet az füstölt szalonna is, de ami füstölt, akkor liba hús is van benne.
1: Ó.
0: Vagy tyúkot is bele szoktunk tenni. Aha. Ez mindig attól függ, hogy mit kívánunk meg. Tyúkot, vagy libát, vagy kacsát, de azt a húst is rakjuk bele. A disznó oldalas mellé.
1: Uh-huh.
0: De savanyú káposztával.
1: És na, a füstölt viszont, az nem hiányozhat?
0: Az nem hiányozhat.
1: És rántással igen. Készül? Vagy
0: igen.
1: Rántással?
0: Egy laza rántás, uh-huh, igen. Uh-huh. Úgyhogy akkor attól függ, hogy a férjünk hogy szereti, tudod? Ez nagyon fontos. Aha. De viszont azért mondom, hogy én is másképpen főzöm, meg a lányom is, úgyhogy szintén a másik lányom is, szóval, hogy de az a lényeg,
1: az
0: hogy
1: új generáció.
0: Igen, de jó íze legyen, és ez nagyon fontos, és na, mi szeretjük a kicsit a csípősebbet, szóval, hogy az erős paprika van benne.
1: Tehát akkor ez is hozzátartozik úgymond a hagyományokhoz, az étkezési kultúrához.
0: Igen,
1: és esetleg rántott hús?
0: Hát azért, hát
1: alapvető kérdések.
0: Ja, pörkölt, nokedli van, hát ezek természetesen rántott, most inkább a gyerekek szeretik, mert olyan értelemben, hogy ők ilyen frissen sülteket, meg pizzaféléket, meg ezeket a gyrosz, érted?
1: Ez már megint modern generáció.
0: Már modern, igen, ez igen. Már.
1: És a túrós csúszát?
0: Ó, hát persze, pörköltel. Marhalábszárból készítjük a pörköltet. Igen, ha, azt
1: akkor
0: nagyon szeretem.
1: Vagy valami.
0: Hát abban is lehet. Uh-huh. De az én férjem marhalábszárral szerette.
1: Uh-huh.
0: De ugyanakkor meg jó volt, jó kis. Kakas is jó. Uh-huh. Szóval, hogy mi nekünk ez a természetes, hogy akkor hogy a túrós csúszához pörkölt legyen.
1: Uh-huh.
0: Vagyis hát annak a tetejére.
1: Ilyenkor mindig megszoktam egyébként említeni Farkas Gyulának a nevét, akiről igen. már egyébként felmerült többször is a gondolat a Rajkó zenekar kapcsán. Tehát hiszen ők a Rajkó zenekarban nem csak zenei képzést kaptak, hanem olyan nevelést is, igen. valahogy egy olyan közös nevelésben részesültek, ami tényleg egy olyan, tehát hogy megismerték az utcán a Rajkósokat, hogy a Rajkós ment át az egyik igen. saroktól a másikig. Hiszen igen. úgy öltözködtek, úgy jártak, keltek az ja, utcán.
0: Most eszembe jutott a barátomnak a férje, Farkas Gyula, Gyuszi, és akkor hát, hogy ő is Rajkós volt, uh-huh. de most a Száztagóban van. És hát, hogy a Babi is, hát a barátnőm, hát ő is, hát szóval egy ilyen kis tip-top nő, aki nagyon fontos, hogy ugye a Gyuszinak, hogy akkor ugye az ingje, hogy van kivasalva, és hogy van felöltözve, jó lesz, ugye eljön hozzám a fodrászüzletbe, mit gondolsz, kivel jön, a feleségével, és akkor azt megkérdezi feleségétől, azt mondja, Babi, jó lesz így haja, mert ő te látod hátul. Ugyanúgy aranyos volt még annak idején, amikor írt a Sodi Farkas Pál, hát, és az ő felesége szintén az Aranka, és ő is azt kérdezte, azt mondja, jó lesz így, azt mondja, hátul, mert ott nem látom. Szóval érted, hogy olyan precízen kellett levágni a hajukat, és az asszonyok figyelték, hogy akkor ugye férjüknek a haja, hogy van levágva.
1: Hát ez csak természetes.
0: A papám is két hetente járt fodrászhoz, szóval hogy látszik, hogy akkor ez is kötődik akkor a zenészekhez.
1: Ebben is nagyon hasonlítanak a cigányzenészek, illetve a családok, mondjuk család, így, hiszen igen. ez egy szubkulturális közösségnek mondható.
0: Igen, igen.
1: A romák felzárkóztatásáért egyesület részére milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
0: Hát, mert ugye említettem, hogy nagyon szeretnénk ugye a könyvünknek az újra nyomtatását, de ugyanakkor, hogyha még van olyan személy, aki szívesen hát szerepelne a könyvünkbe, akkor jelezzék nekem, mert akkor elkészítenénk akkor velük is a riportot, amennyiben hozzájárulnak természetesen. Ez volt az egyik. A másik, az jelen pillanatban dolgozunk mi a holokauszt könyvön is, úgyhogy azt is szeretnénk megjelentetni, úgyhogy nagyon sok segítséget kapunk, mert vannak olyan, hál' Istennek a vendégkörömben vannak olyan személyek, akik alapítványiskolának az igazgatónője, aki szintén angolról lefordította nekünk magyarra, azt a szöveget, amit mi, vagy abból a könyvanyagból, amit mi átteszünk a mi könyvünkbe, és nekünk ez a óriási nagy segítség, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok információt kapunk tulajdonképpen a fiataloktól is, akik kutatnak, és akkor így közösen dolgozunk. Szóval ez a könyv, ez nagyon fontos lenne, hogy számunkra, hogy az is, hogy megjelenjen. Akkor meg most megemlékezünk a holokauszt, a roma holokausztról majd novemberben. Meg sok-sok programot szeretnénk szervezni. Akkor van olyan része is, hogy a gyerek otthonban szeretnénk egy családsegítőknél dolgozik egy fiatal lány, aki tulajdonképpen egy olyan programot, hogy kiabál, aki az azt jelenti, hogy egy ilyen fejlesztő program az, amit ő majd szeretne majd játékos formában bemutatni a gyerekeknek. Azt is csináljuk. Akkor előadó művészeket hívunk meg, akit már említettem a homok animációba, akkor képzőművészeti dolgokat, gyerekekkel való foglalkozás, megemlékezések, szóval hogy annyira sok-sok minden van, ami most úgy hirtelen nem jut az eszembe. Lehet, hogy csak egy töredékét mondtam.
1: Azért hadd emeljek ki még egy-két apróságot is, hiszen fodrászüzletedben korábban is ruhákat, cipőket és más adományokat is gyűjtöttetek, amelyeket helyben osztottatok szét, vagy személyesen juttatottak rászorulóknak Kispest szerte. Tehát azért ez is egyfajta tevékenység
0: hát az
1: egyesületnek, vagy ez inkább egy saját projekt, ami persze valahol összekapcsolódik, hiszen ez valahol
0: összekapcsolódik, igen, mert annak idején, ugye mivel a Karitászban dolgozott a barátnőm, a Szigetvári Rozika, és akkor én viszont nem tudtam a Karitászba elmenni, mert nem volt időm, így kialakítottam úgy, hogy a fodrászüzletben, amikor meséltem a vendégeimnek, hogy akkor hát, hogy én ezt adományba ezt vittem, meg azt vittem, rám is szólt a lányom, hogy anya, az az én kabátom, amikor kinézett az ablakon, jaj, mondom, bocsánat, akkor vidéki roma családokkal felvettem a kapcsolatot, hogy akkor telefonáltam, hogy jöjjenek el, mert most a vendégem szólt, hogy elköltözik, bútorokat odaadnak,

0: ruhaneműkre, mert én akkor lepődtem meg, amikor Borsodban azt mondta az egyik cigányember, azt mondja, nem hiszem el, hogy milyen szegénység van ott, és azt mondja, hogy a mosógépnek a akármiébe főznek. Érted? A mosógép, na igen, ez nem jutott az eszem, hogy abba főz. És annyira sajnálom, mert érted, hogy annyira sok minden fölöslegessé válik nekünk, ugye, már úgy mondom, hogy akik Pesten élnek, és akkor, hogy milyen jó lenne levinni vidékre, de viszont nincs lehetőség, hogy el tudjanak jönni, nekem meg már időm nincsen arra, hogy én leszállítsam. Egy-két helyre még elvittem, ami útba esett, nyilván, hogy arra felé, amerre nekem és a rokonaimat meglátogattam, és akkor a Mezőszentgyörgyön például ott nagyon sokan vannak, akik mondjuk szegények, és akkor én elviszem, hogy osszák szét akkor az ajándékokat, vagy mit tudom én, vagy nem ajándékokat, hanem adományokat, bocsánat, mert szóval, hogy ez a mai nap eset még működik, meg tartjuk, de ez már 20 éve csinálom.
1: Ezek nagyon fontos tevékenységek, én azt gondolom, és hogyha csak egy-egy ember, aki ezt képviseli, már az is óriási dolog. Van valami üzenet, amit a társadalom felé szeretnél közvetíteni ezekkel a tevékenységekkel, amiket végzel?
0: Hát tulajdonképpen nekem az az érzésem, hogy jobb adni, mint kapni. Mert amikor látod azt a boldog, amikor adsz valakinek, és látod, hogy boldog az az illető, egy olyan jó érzés, hogy ő örül annak, amit én tudtam adni. De ez most bármi legyen, szóval, hogy még akár egy jó szó, vagy csak egy olyan, hogy volt rá példa. Nem egyszer, többször, úgyhogy megíg a mai napig is olyan embereket is támogatok, akik akár börtönből szabadultak, és segítettem, mert leveleztem vele, kapcsolatot tartottam vele, és akkor ezt, amikor sikerült már szabadon szabadulnia, megköszönte, és örült neki, akár anyjának is nevezte. Szóval, hogy vagy bajba jutott olyan vendégem, aki tulajdonképpen a temetését kellett intéznem, azt is. Hát na most ezt érezni kell, érted? Igen. Ezt a szeretettel lehet ezt csak csinálni.
1: Úgy érzem, a szemedben nincs különbség az emberek között.
0: Nincs.
1: Gondolod, hogy a társadalmi közeledésnek ez az egyik útja?
0: Szerintem igen. Ez nagyon fontos, hogy tudni kell egymást úgy elfogadni, ahogy vagyunk, és nem azt várni, hogy engem szólítsanak meg, mert hogyha én úgy érzem, hogy nekem valami mondani valom van, vagy egy kedves szóval, mert megfigyeltem, hogyha most valaki egy kutyát sétáltat, akkor rögtön oda, jaj, de aranyos ez a kutya, de hogyha egy gyereket tud a baba kocsiba, akkor miért nem tudja mondani, de szép ez a kis lány, vagy de szép ez a kis fiú. Érted? Szóval, hogy akkor ne rajtunk múlik, hogy egyáltalán, hogy közeledünk az emberekhez. Mert hogyha tudod, hogyha látod, vagy mosolyog valaki, akkor már lehet beszélgetni, vagy szóval kicsit közvetlenebből kellene közeledni a egyik a másikához. Szóval én nekem ez a véleményem, és nagyon fontos, hogy ne gyűlöletben nőjünk fel, neveljük fel a gyerekeinket, hanem szeretetben.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettél velem.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Losó Györgyné Melinda, kispesti fodrász, civil közösség szervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert néven RomFel alapító elnöke volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Köszönöm én is a meghívást.
2: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100,3 Rádió Dékben. Korábbi adásunk ismétlését hallották.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Hé, várj! Nem tudom, egyáltalán emlékszel-e rám?
2: Rám.
1: Csak 4 percet adj, és már is mehetsz tovább.
2: Várj.

0: Ez a Rádiódik.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap!
2: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Az utak 43%-a rossz állapotú, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT legfrissebb elemzésében. Bár GDP arányosan Magyarország éllovas az úthálózatra fordított költésben, az alacsony minősítésű utak aránya változatlanul jelentős. A 43% rossz minősítésű mellett az utak 8%-a nem megfelelő, 12%-a tűrhető kategóriába sorolt. Az elemzés készítői szerint a közlekedéspolitika elsődleges feladatának nem az új költség hálózati elemek kiépítését, hanem a meglévő leromlott állapotú fő- és alsóbrendű úthálózat felújítását kellene kijelölni. Az elemzésben kiemelték, Magyarországon az állam közúti költéseinek 28%-a irányult a meglévő úthálózat karbantartására, míg 72% új utakra. Szeptember 30-ával lezárul a fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében azt írta, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket annak érdekében, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. Gajdos László hangsúlyozta azt is, hogy a tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben. A miniszter a tilalom megszegőivel szemben a legkeményebb fellépést ígérte. Érdemben megfontolja a kormány a Sándor Palota észrevételeit és a vitatott pontokat az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elé viszi. Így reagált Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán arra, hogy Baka András köztársasági elnök szerda délelőtt nem írta alá, hanem megfontolásra visszaküldte az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a parlamentnek. A Sándor Palota tájékoztatása szerint, bár az államfő egyetért a kamarai rendszer megerősítésével, kifogásolta, hogy a jogszabály törvényi úton korlátozná a tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Az indoklás szerint a tisztségviselő választás rendezését a szervezetek belső szabályaira kell bízni. Kórházba szállították Kriszta Pálykot, miután a kivégzés során beadott két halálos injekció után is még vert a szíve, írja a BBC. A kórházban életmentő beavatkozást hajtottak végre rajta, miután két fecskendőnyi pentobarbitált adtak be neki. Pályk kivégzésére szerdán helyi idő szerint este 8 órakor került sor a Nashville-i Riverbend maximum börtönben. Pályk jogi csapatának orvosszakértője azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a nő szervezetében valószínűleg nem alakult ki olyan magas pentobarbitál szint, amely légzésleállást és szív-érrendszeri összeomlást okozott volna. 200 év után Pike lett volna az első nő, akit Tennessee államban kivégeznek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a Magyar Jazz Élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pálya kezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása. Beszéljünk egy kicsit a családodról. Hogy lettél zongorista? Hogy döntötted el, hogy zongorista leszel? Hát, nyilván a zenész gyökerek azok meghatározóak voltak.
6: Igen, ez úgy szokott lenni, hogy meghatározó, de nálam nem. Most ha hiszed, ha nem, Andrés, de én nem szerettem volna zongorista lenni. Megmondom, hogy én mi szerettem volna lenni. Két teljesen különböző pálya, orvos, vagy bolti eladó. És ez nem vicc. Ez annyira nem vicc, mint hogy a szüleim tanúsíthatják, hogy 5 éves koromban én szerettem volna bemenni egy boncolást végignézni. És azt mondták, hogy valami nem stimmel ezzel a kislánnyal. Hogy valami nem. Hát gondoltam, hogy akkor ezt nem tudok mit csinálni. Ugye az édesanyám, ő zongorista szeretett volna lenni, valószínűleg innen jött az, hogy beiratta zongorázni, klasszikus zongorára, szerencse, mert mondjuk a szüleim soha nem szóltak bele, hogy én hogy zongorázzak, hál' Istennek. És hát apu ugye jazz zongorista, anyu pedig családanya.
5: Ő tanult zenét?
6: Persze, elvégeztem a Miskolci konzervatóriumot, és aztán jöttek a gyerekek, és a családanya maradt, de aztán utána viszont korepetíciót vállalt, tehát dolgozott. Legalább azt hiszem 28 évig. Színművészeten is volt, akkor néptánc csoportokat kísért. Szóval sokat dolgozott.
5: De hát akkor ő tudott neked segíteni tulajdonképpen a kezdeteknél, hogy
6: hát annyit tudott segíteni, hogy amikor zeneiskolába jártam, Tőke Marian volt a tanárom, imádtam. Nagyon sokat gondolok most rá, hogy tanítottam kicsiket is. Most ugrik be, hogy miket mondott nekem. Imádtam, tényleg, szóval fantasztikus. És nem csak zongorázni tanított, nevelt is. Tehát nem csak a zongorázás, nevelés borzalmasan szigorú volt. Féltem is tőle, de most már tudom, hogy az csak a javamra vált. Mindenféle téren. Azt hiszem, hogy amit tudok, igazából azok az alapokból indultak ki. A Marian néni, igazából. Az volt, az a legfontosabb, a zongoristák és mindenhol az alap, a zeneiskola. Szóval olyan szaktudású ember, én nem tudom, nekem nagyon nagy szerencsém volt. Szóval oda járt, és annyiban tudott segíteni anyu, hogy ő mindig jött velem a zongora órákra, és mindent jegyzetelt. És amikor gyakorolni kellett, akkor volt egy ilyen csörgő óránk, és az be volt állítva. És a skálázás, az nagyon fontos volt. És akkor én azt nem tudtam, hogy miért, de most már tudom, nagyon untam egyébként a skálázást, de igaza volt a tanárnőnek. Azóta se skálázok, de akkor mindig
5: de akkor kellett.
6: Nagyon.
5: Igen.
6: Nagyon. Nagyon is be volt állítva, és mindig mondta, hogy nem azt csinálod, amit a tanárnő kért. És én, mint ugye, gyerek, én is szerettem volna menni játszani a térre, de hát ő nem engedett. Tehát amikor csörgött egy óra, akkor kellett felállni, lehetett. És én mindig közben, mint gyerek, ugye mondtam, hogy nekem mennem kell egy mellékhelyiségbe, stb. És mondta, hogy hát az nem lehet, hogy 5 percenként jársz.
5: Így van.
6: Szóval így ez van. Volt a gyerekkor, ez már úgy értve, hogy a
5: mennyit
6: kezdés.
5: Mennyit gyakoroltál akkor?
6: Hát akkor két órát. És én meg is
5: élni?
6: Mondtam, mondjuk erre nem lennék azért büszke, de mondtam Marian néni, mikor már nagyobb voltam, azt mondta, hogy nem felejtem el. Mindig azt mondta a gyereknek, hogy 2 óránál többet te nem fogsz gyakorolni. Hát gyakoroltam többet, de hát igazából nem gyakoroltam, csak egyszer 4 napig 8 órát sajnos. Soha nem, mert nem tudok koncentrálni. Tehát igazából, hogyha én koncentrálok, akkor az agy kapacitása, és ezt a mai napig én úgy gondolom, hogyha 4 órát az ember koncentrál, az megfelel 8-nak. És fölösleges 8-10 órákat, ha csak nem akkora a program, mert akkor ugye ezt meg kell tanulni valamikor, de nem képes az agy végig koncentrálni. Tehát én, ha koncentrálok kb. 25 percet, én annyira kifáradok, Andris, hogy nekem meg kell állnom. És akkor mindenki azt mondja, hogy csak 25 percet gyakoroltam. Mondom, igen, de már megtanultam, de nagyon koncentrálva.
5: Igen. És amikor 2 órát gyakoroltál csörgőre, órára, akkor mennyi idős voltál?
6: Akkor? Hát ugye 6 éves voltam, amikor Marianénél kezdtem. És 13 éves voltam, mikor végeztem, mert utána egy évvel hamarabb vettek fel a konzervatóriumba. Uh-huh. Nem 14 voltam, hanem 13.
5: Igen, akkor ezt még lehetett.
6: Addig volt ez a csörgő órás megoldás. Aha. Igen, igen.
5: Szóval az alapok nagyon fontosak.
6: Nagyon, a legfontosabb. Valóban. Legfontosabb. Szóval én utána tanítottam sok helyen, és tanítottam olyan gyerekeket is, akik konzervatóriumban jártak, uh-huh. és jöttek hozzám. Uh-huh. És alapok hiányoztak. Régen. Azt behozni,
5: nagyon
6: nehéz. Be lehet, de dupla munka. Uh-huh. Dupla, tehát effektív ritmus hibák. Ne, nyújtott ritmus, stb. Most nem akarom elmagyarázni, de számolnom kellett, és nem tudta. De még azt megkockáztatom, hogy nem is a konzervatóriumi tanárnak a dolga, hanem a zeneiskolában a fantasztikus szolfés tanárunk volt, a Raj Gizella, meg kell, hogy említsem őt is, uh-huh. fantasztikus volt. Tehát ott a szolfés tanár nagyon fontos, a zongora tanár nagyon fontos, uh-huh. és ha ezek nincs, ezek passzolnak, akkor hatalmas alap van. Uh-huh. Tehát nem lehet mondjuk várat építeni, hogyha nincs meg az alap. Összedől. És ez előbb-utóbb kijött a gyerekeknél, észrevettem, a konzervatórium, hogy gyerekek jöttek magába tanulni, hogy, és mindegyiknek volt tanára. Igen. És nem értettem, hogy mi a probléma. És aztán láttam, és nagyon el voltam keseredve, mondom, ez nagyon nagy probléma. És itt most nem mondok neveket konzervatóriumban, az ember ugye nem mond, de hát ez akkor feladata viszont a konzervatóriumi tanárnak, aki ott tanít, hogy hozza be igen. a zeneiskolai lemaradást. Én szerintem.
5: Ha lehetséges, igen.
6: Tudnék, amikor jöttek hozzám át, én mondtam, hogy átjöhettek, de minden tanárnak meg kell mondani, hogy hozzám jártok. Uh-huh. Mert azt én soha nem szerettem, hogyha inkognitóba járnak hozzám, és a végén kiderül. Az nem jó. Hogy vagy megengedi, vagy nem. Legyen ez mindig egyenes dolog. És akkor jöttek egy ideig, aztán van, aki féltékeny, van, aki nem féltékeny, hagyta, nem hagyta, stb. De nem lehet, be kell hozni a konzis tanárnak akkor. Úgyhogy nekem nagyon jó alapom volt, nagyon.
5: A következő percekben Chopin Émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongoraművésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: ha ilyen jó alapjaid voltak, akkor valószínűleg egy kicsit könnyebben ment neked a középiskola, a Bartók Konzi.
1: A Bartók Konzi az tulajdonképpen, ugye hamarabb kerültem oda egy évvel, viszont maradtam is tovább egy évvel. Hát ott az volt, hogy ugye 4 évig tanultam a Humboldt Creditnél, utána 2 évet a Schweizer Katalinnál. Szép évek voltak, de a konzervatóriumban ugye volt a közismereti is, oda is bejártam. Én nem voltam magántanuló, tehát én még jártam ezt az egészet. Hát az a, igazából nekem az a 6 év az egy kicsit kimaradt. Több szempontból is. Én értettem a tanároknak a tanítási rendszerüket, de én úgy éreztem, hogy kicsit be vagyok zárva. Tehát nem engedtek sok mindent megcsinálni nekem. Amit én szerettem volna darabokon belül, hogy azt nem lehet. Hát nem tudom. Én nem vagyok ilyen, tehát én a gyerekeknek többféle verziót mutatok, és azt szoktam mondani, hogy van bizonyos dolog, amit én is azt mondom, hogy na, ezt nem. De nagyon sok szabadságot engedek nekik, és azt mondom a végén, a legvégén, mutatok nagyon sok lehetőséget, és a legvégén azt mondom nekik, hogy tudjátok mit? Na most csináljátok, amit akartok. Sok lehetőséget, mitől lehetne könnyebb, pontos ritmus, stb. Ugye az alapok, amik hiányoznak, például, mert nem tanította meg őket senki, kifejleszteni ugye a hallásukat erre, stb. Mi a lényeg ebben az egész történetben. Úgyhogy ez nagyon sok diáknál hiányzik. Nagyon fura világot élünk, és már én olyat is hallottam, hogy a Glenn Gould nem jó. Ha. Szóval olyan szinten vagyunk, én most teljesen el vagyok varázsolva, mert én nem akarom már ezeket meghallani. Mert ugye az embernek vannak kedvencei. Ez ugyanaz, mint az zongorázás. Tehát többféle út van.
0: Igen.
1: Attól még az nem azt jelenti, hogy a Richter nem jó. Ilyen hatalmas, nem azért, mert nagy nevek, hatalmas művészek, hatalmas zenészek. Ez nem lehet azt mondani, hogy a Matsuyev, az akkor nem, mert csak zongorázik és dörömböl, mert ugye vannak ilyen vélemények, olyan vélemények. Ezek akkora nagyságok, hogy nem lehet mit mondani. Az lehet mondani, hogy nem az ő kedvence, de attól még bármikor meghallgatja, és azt mondja, hogy ú, de jó.
0: Fantasztikus. Nem? Hát ezek a legnagyobb zongoraművészek, igen.
1: Na most ugyanez van a zongorázásban szerintem, hogy többféle módon lehet előadni. És ha hat rád, akkor biztos, hogy van benne jó. Az biztos. De ha nagyon unalmas, akkor ugye hát én nem tudom.
0: Tehát végül is a zenének pontosan az a célja, hogy hasson a közönségére.
1: Így van.
0: És hogyha esetleg egy trillát mondjuk nem fölfele játszunk, hanem lefele,
1: nem probléma, Andris.
0: Attól az még lehet jó.
1: Hidd el, sőt.
0: Na de hogyha úgy van beírva a kottába, na persze ez is nagy kérdés, hogy melyik kottába.
1: Melyik az
0: úttext? Igen. Melyik kottába és melyik kiadásba?
1: Igen, hát ezzel mindig voltak problémák, ugye, hát ezt a kocsistól tanultam, ugye, mert ő mindig mondta, hogy hát akkor most az úttext kiadás, de hát ő sem volt igazán biztos benne, de azért mondta, hogy hát ez az úttext kiadás, de amikor én másképp játszottam, akkor azt mondta, hogy hát tudod mit, ezt most elfogadom.
0: Igen.
1: Ezt most meggyőztél. Vagy azt mondta, összecsuktak ott, tehát, hogy hát ezzel nem tudok mit kezdeni. És az ember nem sértődik ezen meg. De nekem fantasztikus volt például a zeneakadémia éveim. Azok is fantasztikusak voltak. A kezdés, a zeneakadémia évek. Mert a kocsissal semmi bajom nem volt. Semmi bajom nem volt. Megmondta, hogy én nem sértődtem meg soha. Igaz, hogy voltak növendékek, akiket leszúrt, volt egy fajta stílusa, de az ember nem sértődik meg, mert csak a javadat akarta, és egy hatalmas tudás volt mögötte, tehát itt nem volt szó erről, hogy most meg kell sértődni, vagy nem tudom. Elmondta, amit akart, és csak a javamat szolgálta. És ő mondta, nagyon pontosan meg kell nézni a kottát. Nagyon pontosan, ott nem lett egy ritmustalanság, és csak fejből kellett. Egyik órára a másikra. Ott nagyon sokan ültünk ott az Zeneakadémián, a 8-asban tanított egyébként, ültünk a padon, És mondta, hogy kett pénteken tanít, és jön, aki jön. Ő egész nap bent volt. És hát elég sok ember nem mert bemenni, mert féltek, meg hát én is féltem, de én mindig mentem. És egyszer előfordult még az is, hogy mentem, és így ránéztem, és mondta, hogy na hát akkor most mit játszol? Mondtam, hogy semmit. És kijöttem. Képzeld, addig is kijöttem, és hazajöttem. És akkor még a Dohány utcában laktam, és rá 10 percre visszamentem. És kopogtam.
0: Össze kellett szedni a bátorságot?
1: Hát nem is az, hanem utána ő nagyon meglepődött. Azt mondta, hogy visszajöttél. És a szememben nézett, azt mondja, hogy nem tudod kívülről a darabot? Mondom, ezt most nem. Nyisd ki nyugodtan. Megengedte. Senkinek nem engedte meg. És megengedte. Ez volt a Brahms B-ból intermezzo, soha nem felejtem el, opus 117. És azt mondta, hogy játszd. És elkezdtünk dolgozni, soha nem felejtem el. 10 perc után visszajöttem, és ő nagyon meglepődött. Mert szégyeltem magam, hogy ez most nem
0: megy kívülről. Igen. Van ilyen.
1: És nála nem lehet tudja játszani. Csak kotta nélkül.
0: És milyen tanár volt egyébként?
1: A Kocsi Zoli?
0: Nagyon szigorú. Nyilván sokat zongorázott.
1: Nagyon sokat mutatott, igen. Mm. De tulajdonképpen az volt, hogy arra tanította a növendékeit, hogy nagyon pontosan olvassuk le, fejtsük meg, hogy vajon mit akart a zeneszerző a jelzéseivel. Akkor a kor művészete olvassunk utána. Tehát nem csak annyiból állt akkor az életrajzok, nem csak egy művét ismerni, vagy kettőt, szimfonikus darabja és a többi kortársak. Nagyon sokat járt föl hozzánk. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán majdnem minden másnap. Nagyon féltünk is tőle, és akkor így összegyűltek nálunk a növendékek, és ő megjelent Beethoven szimfóniák 4 kézre. És akkor az azt jelentette, hogy ő szépen leült, és akkor mondta, hogy na akkor lattoljunk. Hát nagyon remegett a kezünk, senki nem lattolt, úgyhogy muszáj voltam lattolni vele. De így megismertük a szimfóniát.
0: Hát hogyne, persze. Meg a blattolást is gyakorolja az ember, nem mellesleg.
1: Hát igen, mondjuk rögtön tempóban nem volt rossz.
0: Hát igen.
1: Igen. Szóval ilyen dolgok, és aztán nála azt tanultam meg, hogy ő iszonyatos agy volt, őrletes agy volt. És ha ő belement valamibe, akkor maximálisan. És őt ez zavarta, hogyha valaki nem megy bele. És igaza volt. És igaza volt ebben, totálisan igaza volt. És volt egy ilyen, sajnos szerintem ez befolyásolt őt az életében, hogy ilyen hamar távozott, mert ideges típus volt, szerintem. Mert nem bírta elviselni, mert ő annyira hallott mindent, nem bírta elviselni, hogyha valaki őnála lejjebb van, már pedig lejjebb voltunk.
0: Na jó, hát ez a természetes.
1: Igen, és nem bírta elviselni. De tény, hogy én vele soha semmilyen problémám nem volt. Semmi.
0: Pedig... Akkor sokat tanultál tőle.
1: Igen. És képzeld el, Andris, hogy amikor 4 év után, ugye pont az utolsó év előtt mondta, hogy ő nem bírja tovább csinálni, nagyon sok koncertje van, és ez az utolsó vizsga, és keresete az összes növendéknek keresni kellett új tanárt. És akkor volt az utolsó vizsgám, és akkor volt egy olyan sztori, hogy a Schumann C-dur fantáziát játszottam, nem volt ott a vizsgán, hát ugye voltak emberi dolgok, mindenhol van, tanári karban, stb. És kiderült, hogy én a 4-51-es 5-öst megkaptam, ugye mert pontoztak, de mégis lehúzták 4-5-re. És ezt megtudtam.
0: Az már 4-es.
1: Ugye egy ember kapott 5-öst 4-51-el, és akkor itt van az, hogy a zene szubjektív, én teljesen elfogadom, mindenféle kritikát elfogadok. 2 ember szavazott, még azt is megtudtam, hogy ki az a 2. Várjál, de nem ez volt a poén, hanem az, hogy akkor voltam választás előtt, ugye, hát nem a mostani választás előtt, hanem egy tanárválasztás előtt, és megtudtam a 2 nevet, és oda mentem az egyikhez.
0: Hűha.
1: De rögtön a vizsga után, de nem azt mondtam, csak annyit mondtam, hogy én teljesen megértem, ha nem tetszik ez a fajta előadás, de azt nem értem meg, hogyha valaki, ha most vagy pontoznak, ne haragudjon professzor úr, vagy pontoznak, Vagy pedig a 451-et meghagyják, de nem tetszik, az teljesen érthető. De azt, hogy a 451-ből 4-5 lett, azt nem értem. Szeretnék magához kerülni. És akkor azt mondta,
0: na, ez egy meglepő fordulat.
1: Azt mondta tanár, hogy megtiszteltetés, hogy engem választott. Mondom, Jézusom, ez lehetetlen. Lehetetlen. És mondom, lehetséges az, hogy az első órára, mert tényleg Schumannal bajban vagyok, elvinném a cédul fantáziát. Azt mondta, persze. És a legnagyobb kapcsolatom volt.
0: Azt a mindenit.
1: Igen. Egész végig a haláláig.
0: Akkor most már megkérdezhetem, hogy ki volt a professzor.
1: Ő volt az Empléni Kornél.
0: Az Empléni Kornél.
1: Igen. És én voltam az utolsó, végtelenségi mellette voltam. Tehát az utolsó időben is. Végig. Mindig beszéltünk, látogattam. Nagyon-nagyon sok mindenre beszélgettem. Nagyon nagy tudású emberre volt.
0: Így van.
1: Szóval én, nekem nagy szerencsém volt az akadémián.
0: Hát ott a szeritanároknál tanulhattál? Tessék? Legendáknál tanulhattál tulajdonképpen?
1: Nem csak azért, mert legendák, hanem mert tényleg nagyon passzoltak nekem.
0: Igen, ez is nagyon nekem fontos nagyon mindig, hogy a diák és a tanár az megtalálja a közös hangot, mert ha nem, akkor hiába.
1: Igen. De ha mondjuk megsértődtem, mert megsértődhettem volna például a kocsistát, de nem tettem.
0: Diplomakoncerted?
1: A diplomakoncertem az úgy zajlott, megmondom, hogy hogy zajlott, hogy volt, azt hiszem, 89-ben volt a Dohnányi zongoraverseny, a főiskolányi Dohnányi zongoraverseny, és megnyertem. Uh-huh. És az annyit jelentett, hogy kaphattam ingyen egy koncertet a régi zeneakadémián, és elfogadják diplomakoncertnek. Na most ebből volt egy kisebb konfliktusom, hát nem konfliktus, az MP-nével, mert azt mondtam neki, hogy én ezt elfogadom. Ezt a díjat, mint diplomakoncert. Azt mondta, hogy de hát ez a diplomakoncertnek van egyfajta kisugárzása, hogy azért meg kellene csinálni, hogy ez még... Mondtam, hogy nem. Nem. Nem, mondom, ez nekem így pont jó. Úgyhogy ez volt a diplomakoncertem, az az első díjas nyeremény. Azt én elfogadtam diplomakoncertnek, hogy mondták is. És akkor még csináltam egy koncertet, egy szólókoncertet 90-ben, szeptemberben. Igen. Azt nehéz volt.
0: A következő
1: volt.
0: Tanév elején.
1: Igen, azt nehéz volt megcsinálni, mert igazából nem akarták megadni azt a koncertet. Nagyon furcsa volt. Igen, nagyon furcsa volt, tehát harcolnom kellett, hogy megkapjam azt az ingyenes koncertet. De hát végül is addig harcoltam, ebbe harcoltam, mert senki nem tudta, hogy miért akarok fellépni. Hogy miért akar a Csík Laura ennyire fellépni. Csodat, hogy miért, Andrés? Ez egy emlékkoncert volt, csak senki nem tudott róla.
0: Oh.
1: Ezt a testvéremnek ajánlottam fel. És azért akartam. Úgyhogy ez volt a 90. szeptember. Igen.
0: Most hallgassuk meg Csík Laura zongoraművésznő előadásában Liszt Ferenc Erdőzsongás című művét.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszonthallásra.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dékben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az Utcu felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programba 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az Utcu hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot. A részvételt alkalmanként 10-20 ezer forinttal támogatják, a találkozó hosszától függően. A 3 és 10 év közötti gyermekek számára a foglalkozások idején gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Olyan jelentkezőket keresnek, akik vállalják, hogy a teljes, több hónapos folyamatban rendszeresen részt is vesznek, jelentkezni október 5-ig tudnak az Utcu alapítványnál, messenger üzenetben, vagy pedig a megadott e-mail címen. A jelentkezéskor telefonszámot is kérnek, az alapítvány munkatársai kapcsolatba tudjanak lépni a jelentkezőkkel. A közelgő kutatásról Jóni Judit, az önkormányzat roma ügyi referense is beszélt egy külön vele elkészített interjúban. Arról kérdezték őt az interjúban, hogy milyen roma ügyi referensnek lenni. Szeretem, mert nagyon sokrétű. Foglalkozom a roma gyakornokokkal, pályázatokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartással, események szervezésével is az egyik legfontosabb feladatom most a roma stratégia monitorozása. Sok minden történik egyszerre, ami nehézség, az inkább az, hogy egy ötlettől a megvalósításig néha hosszú az út, nyilatkozta.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura, zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben